Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit augusztus 25-én kedden Kós Károly építész, író és szerkesztő gondolatával, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot itt a nagy hegyek között. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve az agnusradio.ro honlapunkon, interneten keresztül. Elérhetnek az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön, hívhatnak is a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve személyesen keressenek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak mai Homokóra műsorunkban. Hamarosan klasszikus zenével várjuk hallgatóinkat, Leonard Bernsteinra emlékezve. 4 óra után meghallgatjuk az áhítatot, majd kalendáriumot lapozunk, és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig múlt hétfői keresztjén élet felekezet

hétköznapközi rovatunkat tűzzük műsorunkra. 5 óra után pedig augusztus 16-ai zenilő köntös komoly zenei rovatunk következik, amelyben szintén Vanda Landowskáról hallhatnak, aki újjáélesztette a csembalút. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Egyik leghíresebb műve a West Side Story című musical, amelyből azonos címmel 10 Oscar-díjat nyert film is készült. Most elsőként tehát szóljon akkor leghíresebb művének részlete a West Side Story-ból.

Az elmúlt órában Leonard Bernsteinre emlékeztünk, aki 1918. augusztus 25-én született, amerikai zeneszerző és karmester volt. Egyik leghíresebb műve a West Side Story című musical, amelyből azonos címmel 10 Oscar-díjat nyert film is készült. Az elmúlt percekben ebből a művéből is hallhattunk ízelítőt, illetve felcsendült a Candide nyitány, a Mária, az Amerika és a Mambo is.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit augusztus 25-én kedden Kós Károly építész, író és szerkesztő gondolatával, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot itt a nagy hegyek között. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan áhítattal folytatjuk hajnali műsorunkat, majd kalendáriumot lapozzunk, és az ünnepelteket köszöntjük. Ezt követően pedig múlt hétfői keresztény életfelekezet közirovatunkat ismételjük meg. A mai nap áhítatának címe Válasz a haragra. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve 7. részének 9. verse. Ma Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk áhítatát halljuk. Nemrégiben felhívtam egy online ügyfélszolgálatot egy általam vásárolt hibás termékkel kapcsolatban. Először azonban egy hangfelvételt kellett meghallgatnom, amelyen elmondták, milyen

lehetőségek közül választhatok. Ezután hosszú ideig várakoztattak, miközben kénytelen voltam egy Silány minőségű zenét hallgatni. Végül a hívásomat átirányították egy másik osztályra, ahol aztán megszakadt a kapcsolat. Újra kellett kezdenem az egészet. Mire végre sikerült elérnem egy segítőkész embert, már dühös és követelőző voltam. Aztán rájöttem, hogy nem úgy viselkedtem, ahogy egy szerető kereszténynek kellene. Vajon én is feldühítettem az ügyfélszolgálati munkatársat? Megbántottam az érzéseit? Csak egy gyors bocsánatkérés kellett ahhoz, hogy barátságos beszélgetésbe kezdjünk. Végül is nem ő dühített fel, hanem maga az eljárás. Pál mondja, a nap ne menjen le haragotokkal. Bár a napjaim talán nem mindig kellemesek, dönthetek úgy, hogy keresztény szeretetről tanúskodó szavakkal, hozzáállással és tettekkel válaszolok a kihívásokra.

Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy megnyugtatóan jelen vagy az életünkben. Segíts, hogy szereteted megjelenjen a másokkal való bánásmódunkban. Ámen. Szavaimnak, hozzáállásomnak és cselekedeteimnek mindig Isten szeretetét kell tükröznie. Üzeni Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait hallhattuk. Ma imádkozzunk az ügyfélszolgálati munkatársakért.

Az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

Augusztus 25-ét írunk. Ez az év 237. szökő évben 238. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 128 nap van hátra. Tekintsük át augusztus 25-i kalendáriumunkat. Nézzük, milyen események, illetve évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1609-ben Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a Keresztény-szigeti országgyűlésen az Erdély három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választják. 1938-ban megjelenik Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma. 1991-ben a fiatal finn egyetemista Linus Benedict Torvalds elküldi levelét az egyik Minix levelezési listára, melyel a Linux kernel operációs rendszer a nagy nyilvánosság elé kerül. 2006-ban tűz üt ki a Szentpétervári Szentháromság székesegyházban. A Vasilij Stasov által tervezett 19. századi műemléképület kupolája beomlik. A következő percekben azokra emlékezzünk, akik az évszázadok folyamán, augusztus 25-én születtek. 1744-ben jött a világra Johann Gottfried Herder, német költő, műfordító, teológus, filozófus. 1793-ban született Aulich Lajos honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1845-ben jött a világra II. Lajos bajor király. 1851-ben pedig Charles Wiener, osztrák-francia földrajzi felfedező, nyelvész, leírásai nyomán fedezték fel Machu Picchut. 1880-ban született Robert Stolz, osztrák zeneszerző, dalszerző, karmester. 1903-ban jött a világra élő hárpát sakkozó, fizikus, sportvezető, az élő pontszámok rendszerének kidolgozója. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. 1930-ban jött a világra Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. Ugyanebben az évben Székelyudvarhelyen született Csíki András színész. Szakmai tanulmányait 1949 és 1953 között Kolozsváron végezte, a Szent György István Színművészeti Intézetben. Tagja volt annak a színészgárdának, amely Harag György főrendező vezetésével megalapította a Nagybányai Állami Színház magyar tagozatát. A magyar társulat Szatmár Németi beköltözése után tagja az akkor Szatmári Állami Magyar Színház nevet viselő, későbbi Északi Színháznak. 1960 és 69 között a színház igazgatója, egyben a magyar tagozat vezetője is. 1977-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, majd örökös tagja. 1940-ben született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1970-ben született Claudia Schiffer, német fotomodell.

A következőkben azokra az ismertebb személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója augusztus 25-éhez kötődik. 79-ben ezen a napon hunyt el idősebb Plinius római író Polihisztor. 1693-ban hunyt el Johann Christoph Bach, német zenész, Johann Sebastian Bach nagybátyja. 1776-ban távozott az élők sorából David Hume, skót filozófus és történész, a skót felvilágosodás egyik legfontosabb alakja. Hírnevét elsősorban filozófiai munkásságának köszönheti. A mára matematikai fogalommal lett Hume elv az ő nevét viseli, hiszen alapgondolata tőle ered. 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranusz bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1867-ben pedig Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. 1900-ban távozott az élők sorából Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, költő, filozófus. 1940-ben hunyt el Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet című újság alapítója. 1977-ben hunyt el Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. Kós Károly százszármazású négy gyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. Édesanyja, Sidonien Szivé, francia-osztrák származású volt. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte, ezután a Budapesti József Nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát. Kezdőépítészként különböző építészetirodákban dolgozott, majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi architektúra, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motivumait igyekezett felhasználni. 1916-ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepsége díszleteinek tervezésével. 1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi sztánán, felépítette nyaralóját, későbbi lakóházát, és feleségül vette a türei református lelkész leányát, Balázs Idát. 1924-ben írótársaival megalapította az Erdélyi Írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves célját, alapító tagja volt a helikoni közösségnek is. Élete során több közéleti szerepet vállalt. 1912 telén sztánán Kalotaszeg címellapot indított. 1921-ben Pál Árpáddal és Zágon Istvánnal közösen megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratát. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak, és 1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. 1931-ben Szolnay Sándorral közösen megalapították az Erdélyi Magyar Képzőművészek Egyesületét, a Barabás Miklós célját. Munkái között tartják számon a Fővárosi Állat és Növénykert több pavilonját, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, a kolozsvári Kakasos templomot, a kolozsmonostori haranglábat, a kolozsvári Iris porcelángyárat. Több templomot is tervezett, mint például a kolozsvári Iris telepen, Feleken, Bánfi-Hunyadon, Kispetriben, Sztánán, Körösfön és Ketesden is. Szakmai és irodalmi művei folyamatosan íródtak és jelentek meg. Varjú Nemzetség című regényében az erdélyi fejedelemségkori Kalotaszeg múltját eleveníti meg. Budai Nagy Antal című drámájában, amelyet Bánfi Miklós rendezésében a Budapesti Vígszínházban mutatnak be, az erdélyi huszita mozgalmaknak állít emléket. Az Országépítő című regénye Szent István korába vezet vissza. Egyházpártfogói tevékenysége is említése méltó. Évtizedeken át 1936 és 1965 között a Kolozsvári Református Egyházkerület főgondnoka volt, az Egyházkerületi Műemlékbizottság tagja. 2012-ben hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdon járt. Emléknapok is kapcsolódnak augusztus 25-éhez, ez Szent Lajos emléknapja, illetve Kalazanci Szent József a piarista rend alapítójának is emléknapja. Uruguayban pedig a függetlenség napja.

Augusztus 25-én a Lajos és Patrícia névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Lajos a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik. Az ősgermán Luda és Viga összetételéből, amelyek jelentése híres és háború. Női párja a Ludovika és a Luisa. A Patrícia a patricius férfi név női párja, amelynek jelentése rómainak született nemes. Ma tehát köszöntjük Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat, s mindazokat, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik augusztus 25-én. Szóljon nekik a következő dal.

0: Cserháti Zsuzsa dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket. Most pedig következzen múlt hétfői keresztény életfelekezetközi rovatunk, amikor is a június 8-ai keresztény életet ismételtük meg.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Lukács evangéliuma 12. fejezetéből a 33. és 34. versek alapján szól hozzánk Isten ígéje, Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 5. részletét felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat! Mai áhítatunk alapigéjét olvasom Lukács evangéliumából a 12. fejezet, 33. és 34. verséből. Hallgassuk figyelemmel. Adjátok el vagyonotokat,

És adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincseket a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott van a ti szívetek is. Eddig tart a felolvasott ige. Vajon mi a te kincsed? Mi az, ami éjjel és nappal annyira lefoglal, hogy közben észre sem veszed, hogy az élet elment melletted, mert tévesen úgy gondoltad, az az igazi élet, amire minden idődet rááldoztad, s ami végül nem hagyta, hogy a lényegre odafigyelj. Mikor döbben rá az ember arra, hogy tévedett? Amikor kiürül, üressé válik az élete, mert valami olyasmibe ölte minden erejét, ami végül nem hozta el azt a boldogságot, amire vágyott. Jézus ettől óvja az embert, akkor, amikor figyelmeztet. Szerezzetek magatoknak el nem avuló kincseket. Bizonyára emlékszünk még arra a gazdag ifjúra, aki felkereste Jézust azzal az óhajjal, hogy szeretné az örök életet megszerezni. A közös beszélgetés során fény derül az igazi problémára, mégpedig arra, hogy hol is van az ifjú szíve. Nem tud megválni élete bálványától, a vagyontól, a pénztől. Ő kincset gyűjt a földön, és ez elkerülhetetlenül a földi irányba húzza a szívét. Egy pillanatra mégis úgy tűnik, mintha rádöbbent volna arra, hogy mi az igazi kincs, ami elvehetetlen örömmel ajándékozná meg, de abban a pillanatban, hogy Jézus rátapint a problémára, az elevenébe vág, már ledöbbenti. Bármennyire is fájdalmas, nem meri elengedni azt, ami tévesen megtartó erőnek titulál. Lemond az örökké valóról, az ideig valóért. Boldogsága sohasem tudott kiteljesedni, mert míg élt, mindig hiányzott neki valami. Bár közel járt a boldogság forrásához, de mégis szomjas maradt, mert nem tudta meghozni a döntést, ami elé Jézus állította. Egészen egyszerűen nem merte magát rábízni Istenre, mert jobban bízott a saját gazdagságában. Hol volt az ő kincse? Egy elavuló erszényben. Jézus már nekünk is valami hasonlót mond. Olyan kincset gyűjtsünk, ami nem avul el, amit senki nem vert el tőlünk, ami biztonságban van. Itt a földön minden mulandó. Minden egyszer elavul, lejár a szavatossága. Körül lengi a mulandóság szele. Mindaz, ami örök és megmarad, egy másik élettérhez köthető, a mennyhez. De hogyan tudunk mi kötődni a mennyhez? S miként tudunk el nem avuló kincs után nézni? Először is kötődnünk kell Istenhez, aminek az egyik elengedhetetlen feltétele a bizalom. Te mennyire bízol benne? A bizalom az ismeretre épül. Mennyire ismered őt? Ne hamarkold el a választ, hanem előfigyelj arra, mit is mond Jézus. A mester tanítványaival beszélget, őket oktatja, kiderül mindebből, hogy még nincs teljes bizalmuk Isten iránt. Erről árulkodik az aggodalmaskodásuk. No meg az a tény, hogy ismét kicsiny hitűnek nevezi őket. Amiért aggódnunk és amitől félünk, az válik az életünk központi témájává. Ha valaki egész életében úgy él, hogy gondolata két probléma köré csoportosul, mit egyek, mibe öltözzek, akkor erről is fog szólni az élete, hogy minden mást elhanyagol. Márpedig Jézus azt mondja, ennél azért több az élet, mint evés és öltözködés. Szeretné kicsinyhitű tanítványait megtanítani arra, hogy miként bízzák életüket Istenre és az ő gondviselésére. Ennek ábrázolására egy természeti képet használ, rámutatva az égmadaraira és a mező liliomaira. A teremtő táplálja a madarait és öltözteti a liliomait. Magyarán minden teremtett élőlényre gondja van. Vajon nem több ezeknél az ember? Te vajon mit gondolsz? Azonban ügyeljünk arra, nehogy félreértsük Jézus szavait. Amikor így fogalmaz, nézzétek meg az égmadarait, akik nem vetnek, nem is aratnak. Nem az a hangsúlyos itt, hogy ezeknek az állatoknak semmilyen erőfeszítésben nem kerül a saját táplálékuk megszerzése, mint ahogy az sem következik mindezekből, hogy akkor az ember sem kell, hogy ezekkel foglalkozzon. Magyarán semmit sem kell úgymond tennie, hanem elég, ha elvárja, hogy a süldgalamba szájába repüljön, amolyan isteni gondviselésként. Isten azért gondoskodik ezekről az állatokról, mert nem adatott meg nekik, hogy vessenek, arassanak, elraktározzák maguk számára az élelmet. Nekünk megadatott. Vetünk, aratunk, elraktározzuk az élelmet, ellenben ami a vetés és az aratás között zajlik, az maga gondviselés. Vajon rámered bízni az életedet erre a gondviselőre? Vagy bebiztosítod magad mindenféle elovuló kincsnek hit kacattal, aminek nincs megtartó jele és boldogságot sem fog hozni számodra?
Jézus azt mondja, hogy a mi atyánk jól tudja, mire van szükségünk, és mindezeket kirendeli. Csak mi hisszük azt tévesen, hogy életünket be kell biztosítanunk mindenféle kacattal. Nagyvárosokban már szinte szokássá lett, hogy minden évben tartanak úgynevezett lomtalanító napot, amikor az emberek megszabadulhatnak minden felesleges dologtól, amit felhalmoztak, de már nem használják, vagy nem veszik hasznát. Jézus most bennünket is ilyen lomtalanításra szólít fel. Tele van az életünk, majd jó lesz még valamire tárgyakkal. Emiatt sokszor mozdulni sem tudunk, hanem csak kerülgetjük őket. Adod a felesleges dolgaidat azoknak, akik nélkülöznek, s vedd észre azt, ami igazán számít. Ne feledd a figyelmeztetést, ahol a te kincsed, ott lesz a te szíved. Legyen a mi szívünk, gondolatunk, vágyunk Istennél, s legyen a mi szívünk a benne való bizalom. Amen.

Az elmúlt percekben Pataki Levente, a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk Isten üzenete, a Lukács evangéliuma 12. fejezetéből, a 33. és 34. versek alapján. Műsorunk folytatásában a következőkben hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink címszavakban. Kárpátaljai segélyakció, az erdélyi református egyházkerület sürgős gyűjtést hirdetett. Üldözött keresztények, nemzetközi jelentések és imádságos támogatás. Vakmisszió, új nagybetűs, új szövetség kiadvány a hívők szolgálatában. Egyházi dialógus, közös keresztény értékek képviselete a közéletben. Most pedig következzenek a részletek. Sürgős gyűjtés a kárpátaljai testvéreinkért. Az erdélyi református egyházkerület drámai felhívást tett közzé a Kárpátalján élő testvéreink támogatására. A térségben kialakult nehéz körülmények miatt az egyházkerület minden gyülekezetet és hívőt összefogásra buzdít. A mostani gyűjtés célja az alapvető szükségleti cikkek, élelmiszerek és tartós javak eljuttatása a rászoruló családoknak. Fontos látnunk, hogy a segítségnyújtás nem csupán anyagi kérdés, hanem a testvéri szeretetünk konkrét megnyilvánulása is. A helyi gyülekezeti központokon keresztül minden adományt összegyűjtenek és biztonságosan továbbítanak a célterületre. Arra kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten járuljon hozzá ehhez a nemes kezdeményezéshez. Az összefogás ereje most különösen nagy támaszt jelenthet a hányattatott sorsú közösségeknek. Imádságunkkal is támogassuk azokat, akik most a létbizonytalanság terhét hordozzák Kárpátalján. Az egyházkerület vezetése köszöni az eddigi gyors és példás helytállást minden lelkipásztornak és hívőnek. Legyen ez a segélyakció a közös hitünk és összetartozásunk látható jele a világ számára. Globális helyzetkép az üldözött keresztényekről. A világszerte üldözött keresztények helyzete sajnálatos módon továbbra is rendkívüli válságos képet mutat. A nemzetközi jelentések szerint több százmillió hívő él napi szinten vallási alapú diszkriminációban vagy közvetlen életveszélyben. Az Open Doors legfrissebb adatai alapján különösen a szubszaharai Afrika és egyes ázsiai térségek váltak veszélyzónákká. A hitük miatt szenvedők gyakran elveszítik otthonukat, megélhetésüket, vagy akár családtagjaikat is a hitük vállalása miatt. A Hungary Helps program elkötelezett abban, hogy a diplomáciai és humanitárius eszközökkel is enyhítse ezt a súlyos terhet. A támogatás nem csupán az életben maradáshoz szükséges javakat jelenti, hanem az iskolák és templomok újjáépítését is. Nekünk, akik szabadon gyakorolhatjuk vallásunkat, erkölcsi kötelességünk folyamatosan imádkozni üldözött testvéreinkért. A figyelemfelhívás az első lépés ahhoz, hogy a nemzetközi közvélemény is érzékenyebbé váljon erre a drámára. A szenvedők számára a tudat, hogy nincsenek egyedül, már önmagában is nagy lelki erőt jelent. Ne hagyjuk, hogy a csend elnyomja az üldözöttek segélykiáltását ebben a nehéz időszakban. Új kiadvány a Vakmisszió szolgálatában. A Magyar Biblia Társulat és a Magyar Református Szeretett Szolgálat közös vakmissziós programja mérföldkőhöz érkezett ebben a hónapban. Nagy örömmel számolnak be az új nagybetűs új szövetség kiadásról, amely a látássérült testvérek számára készült. Ez a kiadvány nem csupán egy könyv, hanem az Isten igéhez való hozzáférés esélyegyenlőségét szimbolizálja a közösségeinkben.
A cél az, hogy senki ne érezze kirekesztetnek magát az ige olvasásban testi fogyatékossága miatt. A nagybetűs tördelés és a speciális papírminőség lehetővé teszi, hogy a gyengén látók is könnyedén olvashassák a Szentírást. Az elmúlt hónapok fejlesztései végre meghozták a gyümölcsüket, és a kiadvány már országszerte Magyarországon elérhető a gyülekezetekben. Ez a kezdeményezés is mutatja, hogy az egyház mennyire fontosnak tartja minden tagjának a lelki gondozását. Kérjük, terjesszék a hírt azokban a körökben, ahol ez a kiadvány segítségére lehet az érintetteknek. A bibliaolvasás öröme mindenki számára közös kincs kell, hogy maradjon. Hálás szívvel köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületekben és a megvalósításban részt vettek. Keresztény értékrend a közéletben. A magyarországi református és katolikus egyházi vezetők legutóbbi találkozója fontos üzenetet hordoz a társadalom számára. A megbeszélésen közös állásfoglalást fogalmaztak meg a jelenkor égető társadalmi és erkölcsi kihívásaival kapcsolatban. Hangsúlyozták, hogy a keresztény értékrend hiteles képviselete a közélet minden területén elengedhetetlen feladatunk. A vezetők rámutattak, hogy az egyházaknak bátran kell megszólalniuk az értékveszett világunkban, a családok védelme érdekében. A találkozó egyik fő üzenete az összefogás fontossága volt, a közös keresztény gyökerek megőrzése mellett nem a politikai szerepvállalás a cél, hanem az evangéliumi igazságok megjelenítése a mindennapi döntéseinkben. A párbeszéd során érintették a szegénység kezelését, az oktatás kérdéseit és a közösségi morál javítását is. A felek kijelentették, hogy célunk egy olyan közösség építése, amely a szeretet és az igazság talaján nyugszik. A jövőben több hasonló egyeztetést is terveznek, hogy a hiteles hang közös maradhasson. Híreinket a református.ro, a református.hu, valamint a Hungary Helps hivatalos portáljai alapján szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből az Isten Országa című rész 5. részletét felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Isten országának eljövetele nagy elindulást munkál. Készenlét és odaadás természetes alapkövetelmény mindazok számára, akik Isten országához akarnak tartozni. Ez ugyanis, ha elközelít, elhozza a nagy elindulást. Minden közlés és addig érvényben levő egyes előírás és részkövetelmény, mint jelentéktelen, magától elesik. Mindaz a biztosíték, amelyet a polgári vagy egyházi rend az embernek személyes szabadságáért addig nyújtott, az most mind szétzúzatott. Hiszen most mindenki közvetlenül a fenség előtt áll, aki őt elhívta. Ő az egész személyre igényt tart. Ha parancsa úgy kívánja, akkor minden megkötözöttségtől teljesen meg kell szabadulni, apától, anyától, feleségtől, gyermektől, birtokoktól és hivatástól. Aki erre nem képes, vagy közben tétovázik, az nem alkalmas Isten országára. Lukács evangéliuma 9. részének 59-től 62-ig terjedő versei. Isten országa az új világkorszak kezdete ebben a korszakban. Ha Isten országa eljön, sohasem arról van pusztán szó, hogy egyes emberek, kegyesek vagy hívők legyenek, azután utólag összeadás útján összekerüljenek. Isten országa már eleve egészet alkot. Az egész élet már kezdettől fogva újjáformálódik. Isten országában az embernek épp a közösségi élete nyer egészen más arculatot, mint a világ körülményei között. Az új szövetségben Isten országának eljövetele végül is egy új korszak kezdetét jelenti, a világ egy új isteni állapotának megindulását, amelynek működési körébe valamennyi nép belekerül. Az új szövetség végeredményben a világtörténelemnek ezt az isteni záró korszakát

érti Isten országán. Ebben az értelemben Jézus és az apostolok számára még hátra van Isten uralma. Úgy állnak itt, mint várakozók. Jöjjön el a te országod. Arról sem szabad azonban megfeledkeznünk, hogy mind a tanítványok, mind a mesterük úgy is hirdetik Isten országát, mint amely már eljött. Eredj el, és hirdesd Isten országát. Lukács evangéliuma 9. részének 60. verse. Ha én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, úgy kétség nélkül elérkezett hozzátok Isten országa. Lukács evangéliuma 11. részének 20. verse. Hálákat adva az Atyának, aki megszabadított bennünket a sötétség hatalmából, és átvitt minket az ő szeretett fia országába. A Kolossébeliekhez írott levél első részének 12. és 13. versei. Elhívott minket az ő országába. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott első levele 2. részének 12. verse. Mind az evangéliumokban, mind a levelekben tehát, hol az eljövendő, hol pedig a már akkor eljött Isten országáról van szó. Mit kérünk tehát, mikor így imádkozunk? Jöjjön el a te országod. Azt kérjük, hogy a mindenható személyesen nyúljon bele a mi időnkbe, s életünket istenileg alakítsa át. Azt kérjük, hogy teremtő ereje törjön be minden károsodás meggyógyítása végett testi, lelki és szellemi életünkbe. Könyörgünk fényesség nélküli lényünk felülről való megvilágításáért. Könyörgünk minden hatalmas, tehetséges és előnyös helyzetben levő ember számára a szolgálat lelkületéért. Kérjük a küldetés bizonyosságát, a teljhatalmat és a fenséges előtti közvetlen megállást. Világos parancsért könyörgünk mindazok számára, akik Istennek szolgálnak. Kérjük, hogy teljesen készen álljanak mindazok, akik szolgálatra hivattak el. Végül pedig könyörgünk Krisztus új korszakot és a világ beteljesedését jelentő második adventjéért.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből az Isten országa című rész 5. részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben a június 8-ai keresztyén élet felekezetközi rovatunkat hallgattuk újra Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm Homokóra késő jeli műsorunk hallgatóit augusztus 25-én kedden Kós Károly építész, író és szerkesztő gondolatával, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot itt a nagy hegyek között. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat ismételjük meg, utána pedig jazz dallamokkal várjuk hallgatóinkat. Vanda Landowska művészetével a csembaló nem csak visszanyerte az előző történeti korokban eredetileg reálkomponált művek fölötti jogát, hanem bebizonyította jelenlétinek létjogosultságát a kortárs alkotók munkásságában is. A mai zenélő köntös három ilyen műben nyújt bepillantást. A szerkesztő Nagy Ibolya.
2: Zenélő köntös.
3: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
4: Kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Vanda Landowska művésznővel megkezdett ismerkedésünket, abból az alkalomból, hogy ezen a napon, augusztus 16-án hunyt el 1959-ben. Amellett, hogy a csembaló újjáéledését köszönhetjük neki,

neki. Ő volt az első női előadó művész, aki zenetudományi kutatásokkal támasztotta alá előadói elveit, és akinek csembaló játéka a hangszer számára új művek alkotására ösztönözte zeneszerző kortársait. Ma ezekbe a művekbe pillantunk bele. A csembaló visszatérését a modern zenekarba Manuel de Falla Pedro Mester Báb Színháza című báb operája jelentette, amelyet 1923-ban mutattak be először egy zárt körű előadáson Polignac hercegnőnél. A darab kerettörténete Cervantes nyomán az, hogy Don Quixote és hűséges szolgája Sancho Panza egy fogadóban megtekintik Pedro Mester Vándor báb színházának előadását. A bábok egy középkori lovak történetet adnak elő, amelyben Don Guy Ferros kiszabadítja feleségét, Melisandrát a mór fogságból. Don Quixote annyira beleéli magát a játékba, hogy a valóságosnak vélt veszély láttán elborul az elméje, kivont kardjával a báb színpadra ront és összekaszabolja a bábokat. Az I Cameristi del Teatro alla Scala előadásában azt a részletet hallgatjuk meg, amelyben a menekülő szerelmeseket a szaracén lovagok serege üldözi, vezényel Maurizio di Nicciacci.

A hercegnőnél a csembaló szólamot Vanda Landowska játszotta, és a koncert után felhívást intézett a jelenlévő zeneszerzőkhöz, hogy komponáljanak neki a hangszerre szánt darabot, mivel a csembaló nem múzeumi tárgy. De Fájá már korábban is tervezett egy versenyművet írni a művésznő számára, a felhívás pedig megerősítette szándékában. Az eredmény a csembaló koncert lett, amelyben a szóló hangszert mindössze 5 hangszer kíséri: fuvola, oboa, klarinét, hegedű és cselló. Átszellemült hangulatára talán kiegészítő magyarázatot adhat az, hogy a második tétel végére a komponálás dátumaként a zeneszerző az úrnapját jelölte meg. Ezt a tételt hallgatjuk meg.

Manuel de Falla Csambaló koncertjének második tételét hallottuk. Szólista John Constable, a London Sinfonietta zenekart Sir Simon Rattle vezényelte. A Polignac hercegnőnél tartott házi koncert után Ricardo Vinyes, spanyol zongoraművész, bemutatta Vanda Landowskának Francis Poulenc-et, aki miután a művésznőt meglátogatta vidéki házában, azon a helyen, ahol egykor Rousseau és Diderot sétált, ihletet érzett egy versenymű megírására. Ez lett a Concert Champêtre, mezei koncert, amit magyar címén rusztikus koncertnek ismerünk, és amelyben a Champêtre jelző a barokk és rokokó festményeken ábrázolt idilli, pasztorális jelenetekre utal. A versenymű 1928-ra készült el, először Vanda Landowska otthonában adták elő magánkoncerten, és a művésznő játszotta a csembaló szóló szólamot. A zenekari részt a zeneszerző zongorázta. A jelenlévő zenekritikus szerint Poulenc szemléletét, idézem, jól jelezte az a szövetség, amelyet Rameau és Couperin hangszerével kötött. Az egész barokk és a modern harmóniák minden meglepetése, mintha elpárolgott volna a csembaló hangjai között. A nyilvános bemutatóra 1929-ben került sor a Pleyel teremben, a Párizsi Szimfonikus Zenekart Pierre Monteux vezényelte. A szerző ezt nyilatkozta. Mindenek előtt úgy akartam használni a csembalót, hogy az egyszerre legyen francia és modern, és ne hangozzék paródiának. Be akartam bizonyítani, hogy a csembaló nem egy elavult hatástalan hangszer, amely csupán történelmi érdekességnek számít. Következzen Poulenc Concert Champêtre harmadik tétele.

0: Francis Poulenc krusztikus versenyművének harmadik tétele hangzott el Maxim Emel Jáncsev előadásában, aki egyben a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát is dirigálta. A német megszállás bujkálásra kényszerítette a zsidó származású művésznőt, aki végül az Egyesült Államokba menekült. Éppen a Pearl Harbor elleni japán támadás napján érkezett New Yorkba, jóformán üres kézzel, ám hamarosan újjáépítette magát, mint előadó művész és tanár. Lakeville-ben hunyt el, a Nemzetközi Csillagászati Unió a tiszteletére egy krátert nevezett el róla a Vénuszon. Ezzel a záró gondolattal búcsúzik a zenélőköntös szerkesztője, Nagyi Bolya, a viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben augusztus 16-ai zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgattuk meg. A következőkben pedig jazz zenei válogatással várjuk hallgatóinkat, a Smooth Jazz Café és a legjobb 100 jazz dal című albumról szólnak a dalok.

albumairól válogattunk. Ezzel lassan homokóra késő éli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, ugyanis 6 és 8 óra között ébresztő reggel információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre. Friss hírekkel, aktualitásokkal, hitépítő rovatunkkal és egy újabb recepttel is jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával zárom homokóra műsorunkat, amelyet ma Kós Károly építész író szerkesztőtől választottunk, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő, igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják, és meg is tartják ezt a kis világot, itt, a nagy hegyek között. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Én számítok figyelmükre a továbbiakban is. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, Önök az Agnus Rádió augusztus 25-i kedreggel ébresztő információs magazin műsorát hallgatják, amelyet a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon sugárzunk. Én Janicsko Mihálynő Émi vagyok. A pontos idő 6 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Kivizsgálják Bolozsán és az alkotmánybírósági elnök találkozóját. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Szaringrind János képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grind János hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon, és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetné az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Agger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődően vezeti be az új középiskolai felvételit és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Jóváhagyta a szenátus plénuma az Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Elena Simina Tanaseszkú alkotmánybírósági elnök augusztus 14-i találkozójának parlamenti kivizsgálását célzó kezdeményezést. A tegnap elfogadott határozat szerint a vizsgálatot az Alkotmányossági Bizottság végzi, amely elemzi a szenátusi elnök irodájában lezajlott találkozó körülményeit és a megbeszélés témáját, illetve kivizsgálja az esetleges etikai vagy jogszabálysértéseket. A felsőház szerint a találkozó célját átlátható módon tisztázni kell, írja az Agger Press. A vizsgálat eredményeiről a szakbizottság 14 napon belül jelentést készít, és elküldi azt a házbizottságnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agger Press. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Gruják-Vádu-Ói szakaszon, és stagnál a Brailá-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán pedig 18 fokig hűl a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb majd fél hétkorra várom hallgatóinkat, most pedig Szecsődi Árpádnak adom a mikrofont. Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. A tavaly július 25-i rovatot hallgatjuk meg.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19., 19. és a 20. verse alapján áhítatott mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Anna Schlatter című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Molnár Virág mezőkovácsházi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói terepre küldte a meggyógyítottat, az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

Anna Schlatter. Derék asszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Példabeszédek könyve 31. részének 10. verse. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Példabeszédek könyve 31. részének 10. és 30. verse. Anna Schlatter a svájci Szent Gallenben lakó jómódú Bernett tanácsos legkisebbik lánya volt. Szent Gallenben született 1773. november 5-én. Már 7 évesen átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Megtérésének valódiságát különösen arról lehetett felismerni, hogy vele született haragját és kifejezett akaratosságát állandó imádságban a kereszthez vitte, és Jézus Krisztushoz igyekezett belsőleg hasonlóvá válni. Egy életen át rendszeres és intenzív ima életet folytatott. Hitéletét Isten a családban bekövetkezett gazdasági gondok által is formálta, amikor visszás körülmények miatt a jólét megszűnt. Ekkor a gyerekeket ránevelték arra, hogy szorgalmas kötéssel és hímzéssel járuljanak hozzá a család fenntartásához. Ez később nagyon hasznosnak bizonyult, mivel Isten 13 gyermeket bízott rá és férjére, Hector Schlatterre. Noha gyerekeik közül 3 már gyermekkorában meghalt, nagyon nagy családról kellett gondoskodnia. Így a háztartásában nem volt egyetlen ing és egyetlen ruha, egyetlen törölköző és egyetlen fűkötő sem, amelyet a sok nehéz év során nem maga vart volna. Ehhez jött még az a rengeteg harisnya, amelyeket ő kötött vagy stoppolt. Ezen kívül sok időt szánt arra is, hogy saját maga tanítsa gyermekeit Isten igéjére, mert az volt a benyomása, hogy a konfirmációs oktatás túlságosan racionális a gyermekek számára. A nagy gyermeksereg felüli gondoskodásában Istentől kért sok kegyelmet, erőt, türelmet és bölcsességet a nevelésükhöz. Gyermekeit odaadó szeretettel, de határozott kézzel is nevelte. Erről a következőket írta. Általában gratulálnak nekem egészséges, értelmes gyermekeimhez, bár nagyon élénknek, gyakran vadnak is ismerik őket. Nekem azonban minden visel dolguk csak bánatot okozna, ha nem imádkoznék, és nem ajánlhatnám őket Istennek és az ő befolyásának. Minden nap Isten elé viszem őket, mert én magam olyan keveset tehetek értük. Milyen nehéz is a nevelés művészete. Vannak olyan esetek, amikor alig tudom, hogy mit csináljak, hogyan büntessem meg élénk, értelmes gyermekeimet hibáik miatt anélkül, hogy felmerüljön bennük a gyanú, hogy rosszat akarok nekik. Semmi esetre sem szeretném elveszíteni a bizalmukat, de még kevésbé szeretnék hangulataik rabszolgájává válni, ahogyan sok szülő az. Mivel egy nagy üzlet tulajdonosához ment férjhez, naponta segített a férjének az áruk eladásánál. Ennek ellenére még mindig volt kedve ahhoz, hogy költeményeket írjon, és a konfirmandusoknak tartalmas anyai leveleket fogalmazzon, amelyeket kinyomtattak és széles körben terjesztettek. Amikor a gyermekei felnőttek, akkor is szánt időt mindegyikre, és élénk levelezés révén összeköttetésben maradt velük. Férje szabad kezet adott neki, és házuk minden látogató előtt nyitva állt. Sűrű levélváltást folytatott ismert keresztény személyiségekkel, akik közül sokan voltak bejáratosak a házukba. Közéjük tartozott Christian Heinrich Zeller a Bajgani Mentőintézettől, Karl Friedrich Adolf Steinkopf, a Württembergi Bibliaintézet egyik stuttgarti alapítója, Heinrich Jung Stilling, Zeiler püspök, Johannes Gossner, Christoph Schmidt ifjúsági író, a bádeni ébredési prédikátor, Alois Henhöfer, Adalbert von der Recke, Wormanstein grófja, Ernst Moritz Arndt és még sokan mások. A nagy gyereksöregből áldott utódok hada származott, akiknek a száma 1934-ben több mint 400 főt tett ki. Voltak közöttük kormánytisztviselők, bírók, orvosok, mérnökök és professzorok. A legismertebb közülük 2 teológiai professzor, Theodor von Zahn és Adolf Schlatter, akiknek Biblia magyarázatai sok ember számára lettek áldássá. 50 éves korában megbetegedett, és 3 évvel később hazament. 1826. február 25-én Isten hazahívta hűséges imádkozóját és szolgáló leányát az örök dicsőségbe. Szenvedéseinek utolsó hónapjaiban még ezt írta. Ó, Urunk, előtted van minden útunk és gondolatunk. Egyetlen szükségletünk sem ismeretlen előtted.
Te vezérelsz bennünket, nyomorultakat a helyes úton, és vezetsz minket a legjobb úton. Ámen. Milyen gazdag kincset hagyott hátra Annás Láttara gyermekeiben és írásbeli hagyatékában. Ha tudunk egyecsmást ennek a mélyhitű, dolgos életű asszonynak az életéről, sokkal jobban megértjük az általa írt, sokat dolgozó háziasszony reggeli énekét. Isten bizonyára közülünk nem egy olvasót áldott meg hasonlóan nagymértékű munkával és felelősséggel. Ekkor valóban vigasztalássá és gazdag áldássá lehet ennek az Úrban bátor testvérnőnknek az élete és a hite. Mindannyian elénekelhetjük ennek a háziasszonynak a reggeli énekét. A hívő háziasszony reggeli éneke. Jézus Krisztus, a te nevedben kelek föl fekhelyemről, és hozzád, ki mindenütt jelen vagy, a szívemet emelem föl. Ismét sok munka vár rám, gondok, fáradtság, ügyletek. Ó, drága Uram, kérlek téged, te taníts elvégezni ezeket. A te akaratod, gondolatod szerint a legkisebb és a legnagyobb tettet, amikor nagy a sürgés forgás, szememmel csak téged figyeljelek. Te látod, Uram, nincs sok időm hozzád hosszan imádkozni, és te érted, ha a szemem beszél, látod, Uram, küzdenem kell. Igen, erősíts, Uram, a harcban azzal, ami tetszésedre van, és ma ismét győzni fogok, ha a te kezed megtart. És ha terhet raknak rám az ügyek, hozzád viszem azokat. Te, aki a vihart elcsitítottad, csendesítsd bennem is a vihart. Taníts mindenben megértenem téged, hogy csak a te intésedre figyeljek. Amikor a hullámokon járni hívsz engem, és tarts meg, hogyha süllyedek. A süllyedésben se hagyj el, Uram, hiszen tudod, hogy a tiéd vagyok. Kiálts oda nekem, az enyém vagy, ha ma elhagyna a bátorságom.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Anna Schlatter című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztésében sugároztuk, ma a 2025. július 25-ei rovatot hallgattuk újra. A következő percekben pedig a Vallomások Együttes Hívlak Uram című dalát hallgatjuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől, nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is a nap gondolatával, amelyet Kós Károly építész, író és szerkesztőtől választottunk, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő, igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot, itt a nagy hegyek között. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírösszefoglalóval, aztán kalendáriummal, majd kuktarovatunkkal várom hallgatóinkat. Azután az ünnepeltekre gondolunk, 7 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, majd krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk, 7:30 után pedig a hírösszefoglalót követően a himnusz kéziratáról is érdekességeket tudhatunk meg. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. 6:30 van, rövid hírekkel folytatjuk. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. 2 évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Kivizsgálják Bolozsán is az alkotmánybírósági elnök találkozóját. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Szoringrén Dánok képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását 2 évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetni az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Agile Press. Jóváhagyta a szenátus plénuma az Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök és Elenasi Minatanaszescu alkotmánybírósági elnök augusztus 14-i találkozójának parlamenti kivizsgálását célzó kezdeményezést. A felsőház szerint a találkozó célját átlátható módon tisztázni kell, írja az Agile Press. A vizsgálat eredményeiről a szakbizottság 14 napon belül jelentést készít és elküldi azt a házbizottságnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agile Press. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet, Kolozsváron jelenleg 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzés alapján készült. Most a kávészünet együttes megzenésített versét hallgatjuk, a Borozót, utána pedig kalendáriumot lapozunk.

0: velünk, nektek Ágnus Rádió a 88,3 MHz-en.
1: Augusztus 25-ét írunk. Ez az év 237. szökő évben 238. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 128 nap van hátra. Tekintsük át augusztus 25-i kalendáriumunkat. Nézzük, milyen események, illetve évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1609-ben Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a Keresztény-szigeti országgyűlésen az erdélyi három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választják. 1938-ban megjelenik Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma. 1991-ben a fiatal finn egyetemista Linus Benedict Torvalds elküldi levelét az egyik Minix levelezési listára, melyel a Linux kernel operációs rendszer a nagy nyilvánosság elé kerül. 2006-ban tűz üt ki a Szentpétervári Szentháromság székesegyházban. A Vasilij Stasov által tervezett 19. századi műemléképület kupolája beomlik. A következő percekben azokra emlékezzünk, akik az évszázadok folyamán, augusztus 25-én születtek. 1744-ben jött a világra Johann Gottfried Herder, német költő, műfordító, teológus, filozófus. 1793-ban született Aulich Lajos honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1845-ben jött a világra II. Lajos bajor király. 1851-ben pedig Charles Wiener, osztrák-francia földrajzi felfedező, nyelvész, leírásai nyomán fedezték fel Machu Picchut. 1880-ban született Robert Stolz, osztrák zeneszerző, dalszerző, karmester. 1903-ban jött a világra élőhárpát sakkozó, fizikus, sportvezető, az élő pontszámok rendszerének kidolgozója. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. 1930-ban jött a világra Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. Ugyanebben az évben Székelyudvarhelyen született Csíki András színész. Szakmai tanulmányait 1949 és 1953 között Kolozsváron végezte, a Szent György István Színművészeti Intézetben. Tagja volt annak a színészgárdának, amely Harag György főrendező vezetésével megalapította a Nagybányai Állami Színház magyar tagozatát. A magyar társulat Szatmár-németi beköltözése után tagja az akkor Szatmári Állami Magyar Színház nevet viselő, későbbi Északi Színháznak. 1960 és 69 között a színház igazgatója, egyben a magyar tagozat vezetője is. 1977-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, majd örökös tagja. 1940-ben született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1970-ben született Claudia Schiffer, német fotomodell.

A következőkben azokra az ismertebb személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója augusztus 25-éhez kötődik. 79-ben ezen a napon hunyt el idősebb Plinius római író Polihisztor. 1693-ban hunyt el Johann Christoph Bach, német zenész, Johann Sebastian Bach nagybátyja. 1776-ban távozott az élők sorából David Hume, skót filozófus és történész, a skót felvilágosodás egyik legfontosabb alakja. Hírnevét elsősorban filozófiai munkásságának köszönheti. A mára matematikai fogalommal lett Hume elv az ő nevét viseli, hiszen alapgondolata tőle ered. 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranusz bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1867-ben pedig Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. 1900-ban távozott az élők sorából Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, költő, filozófus. 1940-ben hunyt el Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet című újság alapítója. 1977-ben hunyt el Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. Kós Károly százszármazású négy gyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. Édesanyja, Sidonia Sivé, francia-osztrák származású volt. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte, ezután a budapesti József Nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát. Kezdőépítészként különböző építészeti irodákban dolgozott, majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi architektúra, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motivumait igyekezett felhasználni. 1916-ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepsége díszleteinek tervezésével. 1910-ben földet vásárolta a kalotaszegi sztánán, felépítette nyaralóját, későbbi lakóházát, és feleségül vette a türei református lelkész leányát, Balázs Idát. 1924-ben írótársaival megalapította az Erdély Írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves céget, alapító tagja volt a helikoni közösségnek is. Élete során több közéleti szerepet vállalt. 1912 telén sztánán kalotaszeg címellapot indított. 1921-ben Pál Árpáddal és Zágon Istvánnal közösen megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratát. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak, és 1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. 1931-ben Szolnay Sándorral közösen megalapították az Erdélyi Magyar Képzőművészek Egyesületét, a Barabás Miklós céget. Munkái között tartják számon a Fővárosi Állat- és Növénykert több pavilonját, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, a kolozsvári Kakasos templomot, a kolozsmonostori haranglábat, a kolozsvári Iris porcelángyárat. Több templomot is tervezett, mint például a kolozsvári Iris telepen, Feleken, Bánfihunyadon, Kispetriben, Sztánán, Körösfön és Ketesden is. Szakmai és irodalmi művei folyamatosan íródtak és jelentek meg. Varjú Nemzetség című regényében az erdélyi fejedelemségkori kalotaszeg múltját eleveníti meg. Budai Nagy Antal című drámájában, amelyet Bánfi Miklós rendezésében a budapesti Vígszínházban mutatnak be, az erdélyi huszita mozgalmaknak állít emléket. Az Országépítő című regénye Szent István korába vezet vissza. Egyházpártfogói tevékenysége is említése méltó. Évtizedeken át 1936 és 1965 között a Kolozsvári Református Egyházkerület főgondnoka volt, az Egyházkerületi Műemlékbizottság tagja. 2012-ben hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdon járt. Emléknapok is kapcsolódnak augusztus 25-éhez, ez Szent Lajos emléknapja, illetve Kalazanci Szent József a piarista rend alapítójának is emléknapja, Uruguayban pedig a függetlenség napja.

0: A napkalendáriumát lapoztuk az elmúlt percekben, most pedig következzen mai receptajánlatunk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit, ma reggel egy olyan édességet ajánlok, amit akár a forróbb napokon is elkészíthetünk, ugyanis sütést nem igényel, ez pedig a gyümölcsös fagyiszelet.

Nézzük először is a hozzávalókat 8 szelethez. 50 deka bogyós gyümölcs, fél kiló mascarpone, 5 deci vaníliás joghurt, 10 deka porcukor, 4 deci habtejszín, 40 deka édeskeksz és 5 deka étcsokoládé.

hozzávalók után pedig nézzük az elkészítését is. Kibélelünk frissen tartó fóliával egy 26 cm-es kapcsos tortaformát, vagy egy 20x35 cm-s sütőtálat. A gyümölcsöket kiválogatjuk, amelyeket szükséges kimagozzuk. A mascarponét csomómentesre elkeverjük a vaníliás joghurttal, a porcukorral. A tejszínt kemény habbá verjük és a krémbe forgatjuk. A formába rakosgatunk egy réteg kekszet, megkenjük a krémmel, rászórunk egy réteg gyümölcsöt, majd újra keksz, krém és gyümölcs következik. A tetejére krém, majd gyümölcs kerüljön. A csokoládét összetördeljük, mikróban megolvasztjuk és a krémre csurgatjuk. A tálat először a hűtőbe tesszük 2-3 órára, hogy a keksz jól megpuhuljon, majd fogyasztásig a mély hűtőben tartjuk. Tálalás előtt körülbelül 30 perccel kivesszük a fagyasztóból, majd szeletelve kínáljuk.

Most pedig nézzük újra a hozzávalókat 8 szelethez. Fél kiló bogyós gyümölcs, fél kiló mascarpone, 5 deci vaníliás joghurt, 10 deka porcukor, 4 deci habtejszín, 40 deka édeskeksz és 5 deka étcsokoládé.

Ma reggel a gyümölcsös fagyiszelet receptjét ajánlottam a sóbors.hu oldalról, itt megtalálják a pontos adagokat is. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat, illetve jó főzést a mai napra.

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Most már legalább így gondolatban főztünk, egy finom kis édességet elkészítettünk, most pedig nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon.
3: Augusztus 25-én a Lajos és Patrícia névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Lajos a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik. Az ősgermán Hluda és Viga összetételéből, amelyek jelentése híres és háború. Női párja a Ludovika és a Luisa. A Patrícia a patricius férfi név női párja, amelynek jelentése rómainak született nemes. Ma tehát köszöntjük Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat, s mindazokat, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik augusztus 25-én. Szóljon nekik a következő dal.

A Pont együttes dala szólt a mai nap ünnepeltjeinek, Isten éltesse őket, és külön köszöntjük volt kolléganőnket, Albert Máriát is születésnapja alkalmából. Neki is boldog születésnapot kívánunk, a következő percekben pedig Pintér Béla énekel.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Kós Károly építészíró és szerkesztő gondolatával köszöntjük ma hallgatóinkat. Kérem azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják, és meg is tartják ezt a kis világot itt, a nagy hegyek között. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk. 7:30 kezdődő hír összefoglalónk után pedig a himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhatunk meg érdekességeket aktuális összeállításunkból, és felcsendül természetesen a nap áhítata is. Ezzel várom hallgatóinkat a fennmaradó egy órában, ha tehetik, maradjanak velünk. A pontos idő tehát 7 óra, híreink következnek.

0: Rádiónk híreit hallják, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, híreink először címszavakban. Meghallgatást tart ma a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nicoletta Pagliuk szenátor, a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke mára meghallgatásra hívta a szakbizottságba a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, a Külügyminisztérium, a Román Tengerészeti Hatóság, a Konstancai Kikötőigazgatósága és a Román Tengeri Mentőszolgálat képviselőit. A szenátus tegnapi közleménye szerint a találkozó célja, hogy közösen találjanak konkrét megoldást arra, hogy a tengeri drónok által jelentett fenyegetést minél korábban észleljék. Várhatóan tisztázzák azt is, hogy drónincidens esetén kiavatkozik be, ki irányítja az adott műveleteket, valamint eldől, szükség van-e törvénymódosításra a Fekete-tenger parti övezetének, kikötőinek és stratégiai infrastruktúrájának védelméhez, tette hozzá a szenátus. Szaringrén Jánó képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grindánó hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmány bíróságon és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetni az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Edger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődő vezeti be az új középiskolai felvételit és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez, bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Edger Press. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Grujá-Vádu-Oi szakaszon, és stagnál a Brăila-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcs hőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet, Kolozsváron pedig továbbra is 14 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Legközelebb 7:30-kor jelentkezem híradóval, most pedig Szecsődi Árpád folytatja a Krédó hitépítő rovatunkkal. Ma a tavaly július 25-i rovatot hallgatjuk újra.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19., 19. és a 20. verse alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi Mezőkovácsházai Református Egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Anna Schlatter című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Molnár Virág, Mezőkovács házi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói terepre küldte a meggyógyítottat, az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

Anna Schlatter. Derékasszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Példabeszédek könyve 31. részének 10. verse. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Példabeszédek könyve 31. részének 10. és 30. verse. Anna Schlatter a svájci Szentgallenben lakó jómódú Bernett tanácsos legkisebbik lánya volt. Szentgallenben született 1773. november 5-én. Már 7 évesen átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Megtérésének valódiságát különösen arról lehetett felismerni, hogy vele született haragját és kifejezett akaratosságát állandó imádságban a kereszthez vitte, és Jézus Krisztushoz igyekezett belsőleg hasonlóvá válni. Egy életen át rendszeres és intenzív ima életet folytatott. Hitéletét Isten a családban bekövetkezett gazdasági gondok által is formálta, amikor visszás körülmények miatt a jólét megszűnt. Ekkor a gyerekeket ránevelték arra, hogy szorgalmas kötéssel és hímzéssel járuljanak hozzá a család fenntartásához. Ez később nagyon hasznosnak bizonyult, mivel Isten 13 gyermeket bízott rá és férjére, Hector Schlatterre. Noha gyerekei közül 3 már gyermekkorában meghalt, nagyon nagy családról kellett gondoskodnia. Így a háztartásában nem volt egyetlen ing és egyetlen ruha, egyetlen törölköző és egyetlen főkötő sem, amelyet a sok nehéz év során nem maga vart volna. Ehhez jött még az a rengeteg harisnya, amelyeket ő kötött vagy stoppolt. Ezen kívül sok időt szánt arra is, hogy saját maga tanítsa gyermekeit Isten igéjére, mert az volt a benyomása, hogy a konfirmációs oktatás túlságosan racionális a gyermekek számára. A nagy gyermeksereg felüli gondoskodásában Istentől kért sok kegyelmet, erőt, türelmet és bölcsességet a nevelésükhöz. Gyermekeit odaadó szeretettel, de határozott kézzel is nevelte. Erről a következőket írta. Általában gratulálnak nekem egészséges, értelmes gyermekeimhez, bár nagyon élénknek, gyakran vadnak is ismerik őket. Nekem azonban minden visel dolguk csak bánatot okozna, ha nem imádkoznék, és nem ajánlhatnám őket Istennek és az ő befolyásának. Minden nap Isten elé viszem őket, mert én magam olyan keveset tehetek értük. Milyen nehéz is a nevelés művészete. Vannak olyan esetek, amikor alig tudom, hogy mit csináljak, hogyan büntessem meg élénk, értelmes gyermekeimet hibáik miatt anélkül, hogy felmerüljön bennük a gyanú, hogy rosszat akarok nekik. Semmi esetre sem szeretném elveszíteni a bizalmukat, de még kevésbé szeretnék hangulataik rabszolgájává válni, ahogyan sok szülő az. Mivel egy nagy üzlet tulajdonosához ment férjhez, naponta segített a férjének az áruk eladásánál. Ennek ellenére még mindig volt kedve ahhoz, hogy költeményeket írjon, és a konfirmandusoknak tartalmas anyai leveleket fogalmazzon, amelyeket kinyomtattak és széles körben terjesztettek. Amikor a gyermekei felnőttek, akkor is szánt időt mindegyikre, és élénk levelezés révén összeköttetésben maradt velük. Férje szabad kezet adott neki, és házuk minden látogató előtt nyitva állt. Sűrű levélváltást folytatott ismert keresztény személyiségekkel, akik közül sokan voltak bejáratosak a házukba. Közéjük tartozott Christian Heinrich Zeller a Bajgani Mentőintézettől, Karl Friedrich Adolf Steinkopf, a Württembergi Bibliaintézet egyik stuttgarti alapítója, Heinrich Jung Stieling, Zeiler püspök, Johannes Gossner, Christoph Schmidt ifjúsági író, a bádeni ébredési prédikátor, Alois Henhöfer, Adalbert von der Recke, Wormanstein grófja, Ernst Moritz Arndt és még sokan mások. A nagy gyereksöregből áldott utódok hada származott, akiknek a száma 1934-ben több mint 400 főt tett ki. Voltak közöttük kormánytisztviselők, bírók, orvosok, mérnökök és professzorok. A legismertebb közülük 2 teológiai professzor, Theodor von Zahn és Adolf Schlatter, akiknek Biblia magyarázatai sok ember számára lettek áldássá. 50 éves korában megbetegedett, és 3 évvel később hazament. 1826. február 25-én Isten hazahívta hűséges imádkozóját és szolgáló leányát az örök dicsőségbe. Szenvedéseinek utolsó hónapjaiban még ezt írta. Ó, Urunk, előtted van minden útunk és gondolatunk. Egyetlen szükségletünk sem ismeretlen előtted.
Te vezérelsz bennünket, nyomorultakat a helyes úton, és vezetsz minket a legjobb úton. Ámen. Milyen gazdag kincset hagyott hátra Annás láttar a gyermekeiben és írásbeli hagyatékában. Ha tudunk egyet-mást ennek a mélyhitű, dolgos életű asszonynak az életéről, sokkal jobban megértjük az általa írt, sokat dolgozó háziasszony reggeli énekét. Isten bizonyára közülünk nem egy olvasót áldott meg hasonlóan nagymértékű munkával és felelősséggel. Ekkor valóban vigasztalássá és gazdag áldássá lehet ennek az Úrban bátor testvérnőnknek az élete és a hite. Mindannyian elénekelhetjük ennek a háziasszonynak a reggeli énekét. A hívő háziasszony reggeli éneke. Jézus Krisztus, a te nevedben kelek föl fekhelyemről, és hozzád, ki mindenütt jelen vagy, a szívemet emelem föl. Ismét sok munka vár rám, gondok, fáradtság, ügyletek. Ó, drága Uram, kérlek téged, te taníts elvégezni ezeket. A te akaratod, gondolatod szerint a legkisebb és a legnagyobb tettet, amikor nagy a sürgés forgás, szememmel csak téged figyeljelek. Te látod, Uram, nincs sok időm hozzád hosszan imádkozni, és te érted, ha a szemem beszél, látod, Uram, küzdenem kell. Igen, erősíts, Uram, a harcban azzal, ami tetszésedre van, és ma ismét győzni fogok, ha a te kezed megtart. És ha terhet raknak rám az ügyek, hozzád viszem azokat. Te, aki a vihart elcsitítottad, csendesítsd bennem is a vihart. Taníts mindenben megértenem téged, hogy csak a te intésedre figyeljek. Amikor a hullámokon járni hívsz engem, és tarts meg, hogyha süllyedek. A süllyedésben se hagyj el, Uram, hiszen tudod, hogy a tiéd vagyok. Kiálts oda nekem, az enyém vagy, ha ma elhagyna a bátorságom.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Anna Schlatter című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Reméljük, hogy lehet ez a megtartó hit műsora valóban. Credo hitépítő rovatunkat online is megismételjük délután 19 óra 15 perctől. Most pedig a Fike Band megzenésítésében Turmezei Erzsébet versét hallgatjuk meg.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánunk, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, kedreggel ébresztő információs magazin műsorunkban augusztus 25-én. Itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hír összefoglalóval folytatjuk reggeli műsorunkat. Utána pedig Zorán énekel, majd a himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhatunk meg érdekességeket Földessy Ferenc filológustól, és meghallgatjuk majd a nap áhítatát is. Ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, maradjanak velünk egészen 8 óráig. A pontos idő 7 óra 30 perc, rövid híreink következnek. Nicoletta Pauliuk szenátor, a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke már a meghallgatásra hívta a szakbizottságba a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Román Hírszerzőszolgálat, a Külügyminisztérium, a Román Tengerészeti Hatóság, a Konstancai Kikötő Igazgatósága és a Román Tengeri Mentőszolgálat képviselőit. A szenátus tegnapi közleménye szerint a találkozó célja, hogy közösen találjanak konkrét megoldást arra, hogy a tengeri drónok által jelentett fenyegetést minél korábban észleljék. Szoringrind János képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont. Az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatást az országos helyreállítási terv keretében. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását 2 évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetni az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Ager Press. Jóváhagyta a szenátus plénuma az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök és Elena Siminattana Sescu alkotmánybírósági elnök augusztus 14-i találkozójának parlamenti kivizsgálását célzó kezdeményezést. A felsőház szerint a találkozó célját átlátható módon tisztázni kell, írja az Ager Press. A vizsgálat eredményeiről a szakbizottság 14 napon belül jelentést készít és elküldi azt a házbizottságnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Ager Press. Az előrejelzések szerint ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell ma Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet, Kolozsváron jelenleg 15 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben Zorán üzenet című dalát hallgatjuk.

0: Zorán üzenet című dalát hallgattuk az elmúlt percekben. A himnusz kéziratáról és Kölcsey Ferenc életéről tudhattak meg érdekességeket azok, akik a kolozsvári Magyar Napok alatt Földessy Ferenc filológus előadását választották. A vers megszületéséről egészen pontos információnk van, de maga a kézirat csak nemrég vált közismerté. Ma is a Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzik az egyetlen autográf példányt. Nem csak a vers kéziratáról, hanem értelmezési lehetőségeiről is különleges részlet árult el Földessy Ferenc, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetője. Vele beszélgetek a következő percekben. A himnusz kéziratáról volt szó itt a kolozsvári Magyar Szalomon, a kolozsvári Magyar Napok keretében, és akkor az első kérdésem az lenne, hogy mióta ismert a kézirat?
1: A kézirat másfél évszázadig lappangott, ugye ez a lappang kifejezés, tehát az irodalomtörténet számára nem volt ismert. Kölcsey Szatmárcsekei kúriában együtt élt az öccsével, Ádámmal, és az Ádámnak a családjával. És az Ádám fiatalon meghalt, ott hagyott egy özvegyet, és az unokaöccsöd, azt a Kölcsey Kálmánt, aki ez a Parainézist írta egyébként. És 1838-ban, ugye ez a halála éve, úgy rendelkezett, hogy rájuk hagyta a kéziratokat. Ekkor ő már egy nagy nemzeti költő volt, aminek egyébként tehát, hogy financiális értéke is volt, nem önmagában a kéziratnak, hanem a műveknek, ugye, a kiadásokhoz, stb. Stb. Tehát a család tulajdonában maradt, de aztán a kéziratcsomag nem maradt együtt, ez egy viszonylag ismeretlen terület, dokumentálatlan terület. A lényeg az, hogy a sok más kézirattal együtt, Kölcsey autográf kézirattal együtt nem volt ismert a himnusz kézirata sem. A közlések, tehát a szövegközlések, azok részben az Aurora évkönyvre támaszkodtak, 1829-ben jelent meg a vers, a Kishalódi Károly is szerkesztette az évkönyvet, illetve utána még Kölcsey életében az első összegyűjtött verses kötetben megjelent. Tehát kettő publikációja volt, onnan ismerte az irodalom történt a verset. És a második világháború alatt a család, oldalági rokonságról van szó, Kölcsey Sámuel leszármazottai behozták a Széchenyi Könyvtárba, hogy egyszerűen, hogy biztonságba helyezzék a kéziratot, és ugye ez egy érdekes jogi státusz, nem olyan gyakori, letétbe helyezték. Ez azt jelenti, hogy továbbra is a család tulajdona, és ugyanakkor a kezelésért, a megőrzésért és mindenért a Széchenyi Könyvtár felel. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatunk ezekkel az oldalági leszármazottakkel, ez a Miskolci és Fáy család egyébként, és hát azóta van meg a kézirat, és az irodalom történet is azóta ismeri a kéziratot. Amely ugye, hogyha interneten sok kép található róla, egy nagyon furcsa, mintha meg volna égve, már így került be hozzánk. Bizonyos tekintetben ez nem égés, abban a tekintetben, hogy nem lángot kapott, hanem egy olyan összetételű tintát öntöttek rá, borult rá a tintás üvegből, amely elindít egy ilyen égési folyamatot, mint a rozsdásodás hasonló. Tehát ezt látjuk a fennmaradt kéziraton. Nem tudjuk, hogy mikor történhetett ez a baleset, de több évtizeddel a bekerülés előtt kellett történnie. Tudnék, ez a fajta égési folyamat, ez egy lassú folyamat, tehát több évtizednek el kell telnie. Egyszerűen szétporlik a papír, és megsemmisül.
0: Említette azt is az előadásban, hogy Kölcsey Ferenc, ő a Debreceni Református kollégiumban tanult. Valamiféle nyomai felfedezhetők-e a himnuszban annak, hogy ő itt tanult, ide járt iskolába?
1: Debrecentől egy picit ellépve, de a református kollégiumok, az általában a nagy református kollégiumokban szerzett műveltség, egyrészt biblikus, másrészt klasszikus műveltség abszolút mértékben ott van. Vegyük először, vegyük a klasszikus műveltséget, tehát az antikvitás kultúrájának a műveltségét. Nem szabad elfeledkezni, hogy ez a sok évszázadon át meghatározta az értelmiségnek a felkészültségét, tudását, világszemléletét, stb. Itt ha magán a himnuszt tekintjük, a himnusz szövegét tekintjük, ezt többféleképpen tekinthetünk rá, ugye egy nemzeti imaként is tekinthetünk rá. A költő pozíciója, ez egy nagyon érdekes. Tehát odaáll az Isten elé egy nemzet nevében, egy ilyen bűnvalló imádság és kérő imádság. Másrészt pedig egészen pontosan felfedezhető benne, és most az antik műveltségre térek, a törvényszéki beszédnek a nyomai. Tehát magyarul, mint egy védőügyvéd. Mint egy védőügyvéd áll az Isten előtt, tehát ezt a fajta retorikai műveltséget, ami hát ugye egyik alapja az antik irodalomról tudottaknak, ugye a beszéd, a szónoklat, ez egy nagyon fontos elem, ezt mindenképpen Debrecenből hozza, és hát később is az olvasmányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ez az egyik elem. A másik elem, ami ugyanilyen fontos, de lehet, hogy hangsúlyosabb, hogy ha összevetjük a himnusz ritmikáját, szerkezetét és tartalmi elemeit az egyik bűnbánati zsoltárral, akkor ezt mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, ez a 130. zsoltár, Szent Simonár Albert fordításában, ez fontos hozzátenni, mindenképpen azt kell mondjuk, hogy ez a Debrecenben elmélyített kálvinista biblikus felkészültségből származtatható.
0: Ez is nagyon izgalmas, ahogy mi most értjük a himnuszt, és az, amilyen értelmezési lehetőségei vannak például az első sorának.
1: Ez nagyon érdekes, mint ahogy itt említettem is, hogy a mi nyelvi tudatunk sok évszázadra visszanyúlik, tehát egész régi szövegeinket megértjük, halotti beszédig. Nagyon-nagyon jól értjük a régi magyar szövegeket. Ugyanakkor vannak nagyon finom nyelvi elmozdulások, ami egészen természetes, és ez az áldás, az Isten áldja meg a magyart, az áldás kérdése a jókedvel, bőséggel. Ez merült fel, és ez nagyon szépen dokumentálva van, hogy igenis beszélhetünk kettős jelentésrétegről. Egyrészt arról a jelentésrétegről, ahogyan ma általában értjük. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez egy, ugye hoz rá víg esztendőt, új esztendei köszöntés, ez egy műfaj, ez egy szokás. A közköltészetben is jelen van, és így tovább, tehát egy ilyen fajta. Hoz rá víg esztendőt, ebben a kontextusban a jókedv és a bőség teljesen értelmezhető, mert hát miért ne, mindjárt azt szeretnénk, hogy a következő évben jókedvben és bőségben teljen. Ugyanakkor pedig jól dokumentált az, és a irodalomtörténeti kutatás föltárta, hogy a jókedv szószerkezet, ami nem is okvetlenül szószerkezet, hanem együtt is szerepel, egy szót alkotva, megjelenik írott forrásokban, mint az adakozó kegyesség jelentésében. Ez a, hogyha nem sorolom fel, de a pápai Párizs szótárban, aminek sok kiadása volt. Ha csak a pápai Párizsból szemezgetünk, akkor a Benignus melléknév az jókedvű. A fordított, helyben a magyar latin részben ugyanezt olvassuk, hogy jókedvű Benignus. Tehát, és a Benignus alapjelentése az a kegyes adakozó. Magyarul szinonimákról beszélhetünk a Benignus fordításában, az adakozó, a nagylelkű, a támogató, a jókedvű. Tehát az adakozó jelentés. A bőséggel pedig ez a Károlyi Bibliában mindvégig, ugye ez a valvel rag, az határozói rag, a magyarban nem csak eszközhatározót jelent, hanem módhatározót is jelent. Ez erre egy példa a mai mostani nyelvünkből, az, hogy én örömmel voltam itt, vagy örömmel láttalak. Ez nyilvánvalóan nem eszközhatározó, nem módhatározó, hanem hogy hogyan. Tehát a bőséggel ugyanilyen értelmezésben határozóként szerepelhet, tehát hogy bőségesen. Na most, ha összerakjuk így a mondatot, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel, azaz kegyesen és bőségesen, azért itt van egy nem elhanyagolható különbség a kettő között, ugye? És igazában az Isten képünk, a teológiai képünk, vagy a biblikus képünk alapján szabad azt mondanunk, hogy érvényesebb egy kicsit a bőségesen és adakozóan, hiszen az ember ne jelölje ki az Istennek, hogy mit adjon, hanem hát bízza rá az Istenre, hogy mit ad. De mind a két értelmezés valid, tehát a félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy a jókedvű és bőséges ellátottságot akarná, mind a két értelmezés valid, de azt gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta értelmezés is, amit itt megmutattam néhány példán.
0: Mit gondol, hogy a himnuszban inkább Kölcseinek a saját küzdelmei, nehézségei jelennek meg, vagy egy átfogóbb, a magyar nemzet aktuális helyzetére reflektáló költemény ima született?
1: Azért jó a fölvetése, mert egybeesik. Tehát, ha ezt az életszakaszt megnézzük, és nem csak ezt az életszakaszt, egyéb szövegeit Kölcseinek, amelyek részben később keletkeznek, egzisztenciális kérdés volt számára, tehát személyes, egzisztenciális kérdés volt, ami egyrészt az ő személyes tudatában is, másrészt pedig költőként. Tehát ez egy az ő, költészetének egyik legfontosabb építőelemeként jelenik meg ebben az időszakban. A ősök által bűnös feledékenység nem pótlása, mert ugye pótolni nem lehet, hanem az, hogy megfogalmazódjék a magyarság történetének hőstettei és nagy tragédiái is, mert ezt a fajta tudatot, a patriotizmus, a nemzet szeretetének, a nemzet becsülésének a tudatát mindkettő építi. És igazából a maga számára mindenképpen személyes programnak, költői programnak is tekintette, ezt egyéb egykorú versei is bizonyítják, hogy tudatosan építkezzen ebből. Tehát személyesség és egy ilyen fajta etikai kötelezettség teljesen egybeesik, én úgy látom.
0: Az elmúlt percekben a himnusz kéziratáról és Kölcsei Ferenc életéről Földessy Ferenccel, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárának vezetőjével beszélgettünk. A következő percekben Konzsuzsa énekel, majd következik a nap áhítata.

A mai nap áhítatának címe Válasz a haragra. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve 7. részének 9. verse. Ma Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk áhítatát halljuk. Nemrégiben felhívtam egy online ügyfélszolgálatot egy általam vásárolt hibás termékkel kapcsolatban. Először azonban egy hangfelvételt kellett meghallgatnom, amelyen elmondták, milyen lehetőségek közül választhatok. Ezután hosszú ideig várakoztattak, miközben kénytelen voltam egy silány minőségű zenét hallgatni. Végül a hívásomat átirányították egy másik osztályra, ahol aztán megszakadt a kapcsolat. Újra kellett kezdenem az egészet. Mire végre sikerült elérnem egy segítőkész embert, már dühös és követelőző voltam. Aztán rájöttem, hogy nem úgy viselkedtem, ahogy egy szerető kereszténynek kellene. Vajon én is feldühítettem az ügyfélszolgálati munkatársat? Megbántottam az érzéseit? Csak egy gyors bocsánatkérés kellett ahhoz, hogy barátságos beszélgetésbe kezdjünk. Végül is nem ő dühített fel, hanem maga az eljárás. Pál mondja, a nap ne menjen le haragotokkal. Bár a napjaim talán nem mindig kellemesek, dönthetek úgy, hogy keresztény szeretetről tanúskodó szavakkal, hozzáállással és tettekkel válaszolok a kihívásokra.

Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy megnyugtatóan jelen vagy az életünkben. Segíts, hogy szereteted megjelenjen a másokkal való bánásmódunkban. Ámen. Szavaimnak, hozzáállásomnak és cselekedeteimnek mindig Isten szeretetét kell tükröznie. Üzeni Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait hallhattuk. Ma imádkozzunk az ügyfélszolgálati munkatársakért.

A mai áhítatot hallottuk, és ezzel lassan ébresz információs magazin műsorunk végéhez érkezünk. Adáson legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor Ungvári Szende számít figyelmükre. Online azonban tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon. Itt hírekre számíthatnak óránként, meghallgathatják a Határtalant, a tegnapi zenélő köntös és keresztény élet rovatunkat is. Déli műsorunkban pedig aranyszalagtár, illetve hangos könyvtár és keresztény élet rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. A nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Kós Károly építész, író és szerkesztőtől választottunk, aki 1977-ben ezen a napon hunyt el. Kérem azért az én Istenemet hívő igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják és meg is tartják ezt a kis világot, itt, a nagy hegyek között. Ez a mai nap gondolata. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Áldott szép napot kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Magnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Kivizsgálják Bolozsán és az alkotmánybírósági elnök találkozóját. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Szaringrind János képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grind János hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon, és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetné az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Agger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődően vezeti be az új középiskolai felvételit és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Jóváhagyta a szenátus plénuma az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök és Elena Simina Tanaseescu alkotmánybírósági elnök augusztus 14-i találkozójának parlamenti kivizsgálását célzó kezdeményezést. A tegnap elfogadott határozat szerint a vizsgálatot az Alkotmányossági Bizottság végzi, amely elemzi a szenátusi elnök irodájában lezajlott találkozó körülményeit és a megbeszélés témáját, illetve kivizsgálja az esetleges etikai vagy jogszabálysértéseket. A felsőház szerint a találkozó célját átlátható módon tisztázni kell, írja az Agger Press. A vizsgálat eredményeiről a szakbizottság 14 napon belül jelentést készít, és elküldi azt a házbizottságnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez, bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agger Press. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Gruják-Vádu-Oi szakaszon, és stagnál a Brailá-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaár folyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcs hőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agger Press hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel és rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Felvételt hirdet a Beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium.
9: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenkiben tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel egyenesen arányos az, hogyha valaki most esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás.
8: Szegedi Csaba, református lelkipásztorral beszélgetünk.
10: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
8: Fiatalok a városért. Online szavazás zajlik a Kámon Kolozsvár fiatalok által benyújtott projektjeire.
11: Kámon Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a városlakók hozzák meg.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jól kezemet, el ne bukjam újból.

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

0: Kárpátalja. Felvételt hirdet a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégium a 2026-27-es tanévre. A szakkollégium olyan fiatalokat vár, akik felsőoktatási tanulmányaik mellett közösségben szeretnének élni, szakmailag fejlődni és hitükben is megerősödni. Hogy kik jelentkezhetnek, milyen lehetőségeket kínál a szakkollégium, és mit érdemes tudni a felvételiről, arról Margitics János református lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Hát a mai adásunkban kicsit a Kálvin kollégiumnak az életéről, működéséről és az új kívásairól beszélgetünk, mert 2026-ban egy újabb tanév veszi kezdetét, amely nem csak a tanintézmények számára új kezdetet jelent, hanem a Kálvin kollégium életében is rengeteg új arcot jelent majd, a régiek mellett. A felvételi felhívások kimentek, mit kell tudni ennek az időszaknak a lényegéről?
2: Az egyetemre való jelentkezés az még nem jelenti automatikusan a kollégiumi elhelyezést, ez egy olyan információ, amit sokszorosan alá szeretnék húzni, és mindenképpen tudatosítani, hogy bár az is a folyamatnak egy neheze, amit jól és precízen kell teljesíteni, de ezzel legyenesen arányos az, hogyha valaki most egy esetleg nem olyan helyen lakik, ahol a közlekedés mindenféle szegmensbe kielégíti az ember igényeit, akkor a kollégium, mint ősi találmány még mind a mai napig az egyik legjobb megoldás. Több kollégium is van a városban, de azt gondolom, hogy a miénk egy kiemelkedő a kínálatát tekintve. Az elmúlt évek áldásos közreműködései nyomán magyar állam támogatásával gyönyörű szépen megújulhatott. Ennek következménye, hogy az amúgy is professzionális kollégiumi lakhatási feltételek egy olyan csomagolásba kerültek bele, ami azt hiszem, hogy nem csak a szemnek, hanem a léleknek is nagyon jót tesz. Hozzátéve még azt, hogy a kollégiumi elhelyezésbe igyekeztünk a kényelmet és azokat az otthonos alapfeltételeket megteremteni, amivel egy diák úgy tud betérni a szállás helyére, hogy azt második otthonoként is tudja használni. Ehhez hozzájön még az, hogy mi nem csak az épület falaiban és szolgáltatásokban gondolkodunk, hanem egy olyan diák életet is igyekszünk minden tanévben megszervezni, ami jóval több ideig elkíséri a diákot, mint az, hogy kellemes és kényelmes volt a szoba. Ezzel kapcsolatban meg annyi történet áll rendelkezésre, de hogy valaki ide be tudjon kerülni, ahhoz szüksége van arra, hogy végigmenjen a felvételi eljárásunkon, ami plakát formájában megtalálható, kihelyezve különböző helyein a városnak, internetes formában a Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet Facebook oldalán található meg. Ugye itt még a név nem követte le az egyetemmé válásnak a dolgait, de ezt a szót, hogy frígy, ezt a kis gyűjtőszót átalakítani, óriási munka, és talán szép fájdalom is, mert egy több mint egy évtizednek az emlékei vannak ez alatt, a kis hívószó alatt. A betűjátékok azok nem kecsegtetnek túl jó lehetőségekkel, úgyhogy itt még mindig a kreatív energiákkal próbálunk dolgozni e téren, de ez minden esetre egy másodlagos kérdés, hiszen a fiataloknak a szállás kérdés az egy nem megkerülhető dolog. Igyekszünk figyelembe venni azokat a kéréseket, kérdéseket, amelyeket elhelyezésnél megfogalmaznak úgy univerzálisan, és a felvételi eljárásunknak egy két lépcsős rendszere van. Egyrésztről bekérjük mindenkitől online az adatokat, megfelelő módon egy Google űrlapon keresztül. Erre azért van szükség, hogy a későbbiekben az adatok keresése és mindenféle egyéb dolog az könnyen megtörténhessen, és csalódva a technika által nyújtott stabilitásban, ezt papírformában is kérjük. Sajnos akármennyire is ez lenne a kívánatos, hogy minél kevesebb fizikai eszközzel kelljen egy ilyen felvételének lebonyolódnia, sajnos még mindig ez jelenti a stabil pontot, ahova vissza lehet nyúlni a mai világba, hogyha az eljárásrendbe meg akarunk nézni valamit. Egyébként a legfrissebb posztokban ott megtalálható a felvételinek a menete. Egy egyszerű megoldás, amiből kiemelném a lelkészi ajánlásnak a fontosságát. Sokszor felmerül a kérdés, hogy csak reformátusok vehetik-e igénybe a kollégiumnak a szállási lehetőségét. Nem, ez nem egy kizárók, ha valaki más felekezetből érkezik, abból a felekezetben is feltalálható pap vagy lelki pásztor, és akkor az ő ajánlásával kérjük a jelentkezést benyújtani, és a felvételi elbeszélgetés, ami augusztus 31-én lesz, ez egy hétfői nap, Erre várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel. Ebből a három dologból tevődik össze a hozzánk való jelentkezés, és igyekszünk mindenkinek biztosítani azokat a lehetőségeket, hogy egy stabil, kiszámítható körülmények között tudja a diák éveit eltölteni. Szeretném még népszerűsíteni, hogy a már itt lévő hallgatóink felé van egy olyan gesztusunk, egy olyan rendszerben tudják a maguk dolgait elképzelni és tervezni, amelyben számukra könnyített újrajelentkezés van. Tehát, hogyha valaki egyszer már a felvételin sikerrel teljesített és elnyerte a helyét, akkor onnantól kezdve, hogyha a kollégium rendszabályzatával és ritmusával együtt mozog, él és bekapcsolódik, akkor számára a szeptemberi kollégiumi elhelyezés nem egy kérdőjel. Én úgy gondolom, hogy ez rövid és hosszú távon is egy óriási előnyt jelent, és én ezzel szeretném többszörösen hangsúlyozni, hogy egyedülálló lehetőségeket biztosítunk ilyen szempontból.
1: A Kávin kollégium egy szakkollégium, amely többet ad, mint egyfajta szállást éjszakára. Közösséget teremt, szolgáltatási tereket biztosít, illetve azt gondolom, hogy mindenféle szempontból egy családias légkört próbál kialakítani a tagok között.
2: Igen, a legfőbb célkitűzésünk, hogyha kárpátalja keresztény értelmiségének a felnövekvő generációja kegyelemből ide közel helyeztetik hozzánk. Szándékosan a szenvedő szerkezetet használom, mert valahol mindnyájan Isten vezetését véljük felfedezni ezekben a dolgokban. Akkor ezeket az értékes, nagyon sokra való fiatalokat igyekszünk becsatornázni azokba a dolgokba, ahol egyrészről ők is fejlődhetnek, másrészről ők szolgálhatnak egymás irányába. Média csoporton keresztül, dicsőítő csoporton keresztül, négy érzék színházon keresztül, konyhatündéri szolgálaton keresztül, és nem utolsó sorban, a Fridge Bandet talán már mondtam, az is az erősítésen keresztül. Ezek olyan lehetőségek, amikbe a fiatalokért szolgálnak, és én azt gondolom, hogy ez bőven meghaladja a szakkollégiumi képzésnek a természetét, mert ez egy későbbi társadalmi létezésben is egy olyan alapvetés, amitől azt mondják a mai világban, hogy egy-egy társadalom nagyon jól tud működni, ha ilyen képességei vannak. Hát ezt nem tudományos kutatások nyomán fedeztük fel, hanem ez a Szentírásnak az alap gondolata, hogy az ember az Isten szavára szolgálja az Urat, és ennek egy nagyon erős következménye az, hogy szolgálok az embertársaim felé. És ebből óriási dolgok szoktak kijönni, akár ha hitmélyítő heteinkre gondolok, akár azokra a fél évkezdő hétvégékre, amikor együtt vagyunk, építjük a közösséget, beszélgetéseket folytatnak le egymással az emberek, igei gondolatokat fogalmazunk meg, ami egy egész évre elkísérheti az embert. Próbáljuk a még ismeretlen szereplőket egymáshoz közelebb hozni, hogy amikor találkozunk a folyosón, akkor egy biccentésen túl talán még egy mosoly is beleférjen, vagy egy hogy vagy kérdés. Igyekszünk nemzetközibb vizeken is ott lenni, a fiataljainkat bekapcsolni a Kárpát-medencei egyetemi gyülekezetek találkozójába, ahol a Kárpát-medencében működő egyetemi közösségeknek a diákságával lehet találkozni, lelkészeivel. Olyan programokra megyünk, amelyek országhatárokat átívelnek. Már jó pár éve van egy egyetemi gyülekezeteknek a kirándulása, ahol Krakkó, Zágráb és sorolhatnám még hány és érdekes helyszínt jártak már be a különböző évfolyamokból, évadokból oda sereglett fiatalok, és ezek messzire elvezetnek, és ami azt gondolom, hogy egy kollégiumi élménycsomagnak egy nagyon jó visszajelzése, hogy ez mennyire egy mély dolog. Rengetegszer lehet beleszaladni abba, hogy egykor nálunk itt lakott szobatársak, egymás koszorús lányai, kereszt szülők, és olyan szövetségek, olyan emberi kapcsolatok.
1: Férj-feleség
2: természetesen, tehát olyan emberi kapcsolatok szövődnek itt, amikben sokkal több van annál, mint hogy egy jó tanévet együtt töltöttünk. Nyilván ez nem automatikus, nyilván ahogy az élet minden területén, ezbe is lehet jóval több munkát belefektetni, és kell is. A mi célkitűzésünk, hogy Szentírás értékeit, a feltámadott Úr Jézus Krisztust felmutassuk, és a tanulmányokhoz szükséges alapfeltételeket magas színvonalon a lehetőségeinkhez mérten biztosítsuk. És ezzel a meghívással fordulok oda minden diákhoz, aki gondolkodik, hogy hol legyen a szállása, hogy próbálja ki a mi közösségünket, nem fogja megbánni.
1: Mit kell tudni a különböző technikai adatokról? Hány ember fér el, milyen szobák vannak, hány fős a közösség?
2: Többféle szobánk van. van két ágyastól egészen hat ágyasig, és ami számomra az egyik legérdekesebb dolog, hogy mindig azon aggódunk, hogy vajon a hat ágyas kinek kell majd, és ki akar ilyen nagy csapatokba együtt élni, és nem egyszer és nem kétszer megjelenik az igény, hogy az az X ember, azok a fiatalok, egy liceumból érkezve, egy másik helyről, iskolából érkezve, igénylik azt, hogy egy ilyen tágas térbe együtt tudjanak lenni. Úgyhogy a kollégiumunkban megtalálható ezek közül az adottságok közül majdnem minden, és jó felszerelt konyháink vannak, olyan lehetőségünk van, ami egy fejlesztés nyomán megvalósulhatott, hogy a téli áramszünetekben fényünk van. Ez egy ritka és nagyon nagy ajándék, nem adatik meg sajnos mindenkinek, de a kollégium közösségében egy ilyen lehetőséget lehet. Tehát egy ilyen lehetőség támogatja a fiatalt, és szerintem ez egy olyan valami, amit így talán most a könnyebb mindennapokban nehéz a helyére tenni, de télen azért én maguktól, a fiataloktól hallom azt, hogy hát azért ez nem semmi, hogy nekünk ilyen adatot.
0: Az elmúlt percekben Margitics János református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: az anyaország. Ragály, Trizs és Imola települések reformátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
1: Nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. Aktelek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben. Itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, a 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a Diadalíbben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyháza, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk ide, mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer dobozzal mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, a magán autókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több százal meglátogatták a templomokat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkész, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
2: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkálkodik-e. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy 2 hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek-e padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék, és egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy ottani gyülekezet még azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok. És amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezet, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz. És így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van az olajfesték alatt, az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékre, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehet

0: támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy ő hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását. És nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet. Gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült el a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejte szinte, nem is érződött így bemenved, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
0: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságban hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, két rend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát szépen most már látjuk a templomnak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
0: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, ami szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
0: A Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját. Minden alkalommal, nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozta a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalommal, 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedette. És így az 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon

0: készségesek. Hát ebbe a kis településbe, vagy a kis gyülekezetbe, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élettúljá mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
1: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A Come On Kolozsvár egy fiataloknak szóló részvételi költségvetési program, amely lehetőséget kínál arra, hogy a 14 és 27 év közötti Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó fiatalok saját ötleteikkel járuljanak hozzá a helyi közösség fejlődéséhez. A programot Farkas András, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatója mutatta be, a riporter Pilbák Kincső.
1: A Kolozsvár egy olyan ifjúsági részvételi költségvetési folyamat, aminek az a célja, hogy kolozsvári fiataloknak adja meg a lehetőséget, hogy a városban a közösségi tevékenységeket, közösségi projekteket valósítsanak meg, amelyekkel úgy gondolják, hogy valami olyan problémát, olyan kihívást oldanak meg, amivel szembesülnek a saját környezetükben, legyen ez a saját iskolai környezetük, baráti környezetük, vagy szélesebb értelemben is vett város. És ez olyan formában történik a fiatalok megsegítése, hogy konkrétan anyagi támogatást is nyújt arra, hogy ezek az ötletek meg is valósuljanak, és nem tudom, sorban a döntést arról, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, nem döntéshozók, hanem konkrétan a város.

0: most lakók hozzák meg. Ebben a fázisban, ebben a pillanatban a szavazási fázisban vagyunk, amikor gyakorlatilag bármely Kolozsváron lakó, dolgozó vagy tanuló személy, aki betöltötte a 14. életévét, megnézheti a már javasolt ötleteket a fiatalok részéről, és döntést hozhat arról, hogy melyikeket szeretné megtámogatni.
1: Milyen ötletekkel, kezdeményezésekkel, projektekkel jelentkeztek inkább idén a fiatalok?
0: Nagyon röviden, idén 98 olyan ötlet érkezett fiatalok részéről, ami bement a szavazási fázisba, és készítettünk egy rövid elemzést arról, hogy összességében véve körülbelül mikről szólnak ezek az ötletek. Azért nem emelnék ki egyet se konkrétan, mert ugye mivel szavazás van, ezért nem szeretnék esetleg egy előnytelen helyzetet létrehozni egyes csapatok számára, mások kárára. Tehát legalább 3 főből álló fiatal csapatok javasolhattak ötleteket. Ez az ötletelési fázis július végéig tartott. És nagy összességében véve 3, meg mondhatni plusz 1 témakör az, ami kisejlik ezekből a javasolt ötletekből. Az első az főképpen ez a közösségi szellem, a közösségi kapcsolódás és a mentális jóléthez kötődik. Vagyis olyan fiatalat szeretnének a kolozsváriak, ahol könnyebb kapcsolódni egymáshoz, közösséget lehet találni, és biztonságosan jelen lehet ezekben a közösségekben lenni. Sok ötlet szó például olyan közösségi programokról, offline találkozókról, amelyek a mentális egészség kérdéskörét, az önismeretet, vagy akár a sportot hozza előtérbe, vagy olyan tereknek az aktiválásáról szól, ahol nem kell semmit fogyasztani ahhoz, hogy valaki tartozhasson valahová és létezhessen. Tehát ilyen szabadtérről lehet szó, különböző találkozóhelyekről. A másik fontos ilyen klaszter az igazából a tanulásról, az alkotásról és mondjuk ugye az egyéni kibontakozásról szól. Itt például erős igény látszik a gyakorlatias tanulásra, a kreatív önkifejezésre és különböző típusú új készségek megszerzésére. Itt jelenik meg a kultúra, a művészet, technológia, pályaorientáció, mentorálás és a közvetlenül a fiatalok közötti egymástól való tanulás. Ezek mind azt mutatják, hogy a fiatalok igazából alkotó és kezdeményező is szeretnének lenni a város életének. És harmadik, amit szintén látunk, hogy megjelent, mint tendencia, az a befogadóbb, zöldebb és hozzáférhetőbb város. Tehát egy olyan városi környezet igazából, a javaslatok arról szólnak, hogy egy kicsit mondhatni igazságosabb és élhetőbb város jöjjön létre, nagyobb hozzáférés legyen a fiataloknak különböző szolgáltatásokhoz, különböző tevékenységekhez, a különböző hátrányos helyzettel rendelkező fiatalok, ha ez a fogyatékosság, ha egy egyéb típusú egészségi probléma, ezeknek a fiataloknak is megközelítőleg legalábbis egyenlő esélyük legyen hozzáférni különböző dolgokhoz a városban. Igazából összességében ezzel foglalnám össze az ötleték jellegét. Valahogy az mutatkozik meg, hogy a fiatalok városalakítók szeretnének lenni. És igazából, amikor a Kaman Kolozsvárt ezelőtt most már 12 éve, 11 éve létrehoztuk, akkor is abból a kiinduló pontból, vagy abból a motivációból tettük, hogy úgy gondoltuk, hogy van egy ilyen fiatal környezet, egy ilyen fiatal közeg, amely szeretne városalakító lenni. Akkor ezt inkább érzésből gondoltuk úgy. Azóta igazából a statisztikák, az elemzések, az ötletek, amiket ugye 10 év alatt megkaptunk, mind azt mutatják, hogy van egy ilyen fiatal generáció. Ez nem azt jelenti, hogy minden fiatal a városba szeretne cselekedni, és nem is várhatjuk ezt el, de van egy olyan maga viszont, amely viszont ezt szeretné tenni, és a Kamaskolozsvár itt jön be igazából azzal a következő lépéssel, hogy egyrészt forrásokat mobilizál, főképpen ugye az önkormányzat részéről, amely megtámogatja ezeket az ötleteket, és mi magunkban megteremtjük azt a folyamatot, amin keresztül ezeket az ötleteket a fiatalok megtehetik, javasolhatják, a városlakók eldönthetik, hogy melyik ötletek valósuljanak meg, és utána a pontcsoport révén ugye anyagilag is nem megtámogatjuk azt, hogy ezek az ötletek megvalósuljanak, és a fiatalok konkrétan megkapják a pénzt arra, hogy ezek az ötletek kivitelezésre kerüljenek.
1: És megfigyelhető-e valamilyen változás így a fiatalok gondolkodásmódjában az elmúlt évek során? Tehát melyik időszakban inkább mire fókuszáltak, vagy a mostani újabb generáció esetleg mennyire tér el mondjuk a 10 évvel ezelőttitől?
0: Nem szeretnék olyan átfogó következtetésbe bemenni, ami esetleg még nem valós, de érzésből, és nagyon jónak tartom a kérdését, az biztos, hogy a járvány előhozott egy fokozottabb érdeklődést a mentális egészség irányába.

0: mentális egészség az egy jelentősen megjelent. Persze hozzá lehet tenni, hogy a közösségi média is generálja ezt a dolgot, vagyis van egyfajta, nem frusztrációnak nevezném, de ez az általános szorongás, ami ellen cselekedni próbálnak. És a cselekvés abban nyilvánul meg, hogy javasolnak egy olyan tevékenységet, amiben egy fiatal nem egyedül vesz részt, hanem maguk azok, akik javasolták, és csapatokra javasolták. És a megvalósításban is azt szeretnék, hogy a fiatalok és egyébként mások is találkoznának. Tehát van egy ilyen fajta eltolódás, az egyértelmű. Azt hiszem, hogy ami szintén, bár jelen volt régebb is, de most talán egy kicsit hangsúlyosabb, ez a, mit jelent ez a személyes fejlődés, ez a tanulás, pályaorientáció, hogyan hozok döntéseket az életemről, és milyen irányba megyek tovább, és kitől kapok segítséget, hogy ezeket a döntéseket meg tudjam hozni. Tehát mire van igazából szükségem a város részéről, a támogató rendszer részéről, mármit jelentsen ez, mentorokat, különböző szervezeteket, amelyek engem megsegítenek, vagy egyáltalán csak egy-egy olyan képzés, amiből valamit tanulok, olyan valamit tanulok, amit esetleg nekem az iskola vagy akár az egyetem nem nyújt. Tehát, hogy látok egy ilyen fajta eltolódást. Azt hiszem, hogy a környezetvédelem, illetve a környezet tudatosság, inkább így fogalmaznám, az jelen volt 10 évvel ezelőtt is, 10-12 évvel ezelőtt is, az egyértelmű, hogy annak tükrében is merre halad ugye a klímaválság, vagy egyre több extrém esemény jelenik meg. Ez egy kicsit megjelenik, vagy visszatükröződik abban is, hogy olyan tevékenységeket javasolnak, amelyek ezt a környezettudatosságot érintik, mondjuk úgy. És persze ez nem azt jelenti, hogy egy kis kezdeményezés egy klímaválságot meg tud oldani, de az biztos, hogy ahhoz hozzátesz, hogy egy generáció ezt még tudatosabban élje meg, és ezt olyan formában vetítse le a saját valóságára, hogy a saját cselekvése révén ő már környezettudatosabb, és ezáltal is akar üzenni, hogy az az életmód, amit folytatunk, az lehet, hogy nem elég fenntartható, és ezt lehet fenntarthatóban is csinálni.
1: És akkor hogyan és hol lehet szavazni ezekre a kezdeményezésekre?
0: Szavazás egészen augusztus 18-áig tart, vagyis még mintegy hét van hátra. Gyakorlatilag bármely, még egyszer Kolozsváron élő, tanuló vagy dolgozó személy, aki betöltötte már a 14. életévét, szavazhat a Kaman Kolozsvárban. Gyakorlatilag azt kell tegye, hogy be kell menjen a kamanklus.ro oldalra, de igazából, ha valaki beírja a keresőből Kaman Kolozsvár, akkor ki fogja adni a weboldalt a kereső. Ott egy helyen meg lehet nyitni az ötleteket, amik javasolva voltak, és akkor ott lehet megnyitni egy szavazási szessziót igazából, ahol az ember megadja a kontaktadatait, ezáltal kap egy biztonsági kódot, és szavazni tud. Ami nagyon fontos, hogy egy személy, vagyis ha én szavazok például, akkor a létező 98 ötletből legalább 3 és legtöbb 10 ötletet szavazhatok meg. Rajta múlik az, hogy melyikeket szavazom meg, és a végső rangsor igazából ezeknek a szavazatoknak az összeadásából alakul ki, és igazából sorra vesszük a létező költségvetés tükrében, sorra vesszük szavazatszám szerint az ötleteket, és ezáltal tudjuk a támogatásokat megítélni. Két fontos részlet még, hogy van két külön kategóriánk, a csapatok, ahol csapatokat néztük, hogy ezekhez a külön kategóriákhoz tartoznak-e. Az egyik egy teen, vagyis tini külön kategória, ahol a 19 év alatti fiatal csapatok külön futnak, vagyis nekik van egy garantált díjalap, ami félre van téve, és van egy másik, egy connect kategóriánk, amelyhol azoknak a fiataloknak az ötleteit külön számoljuk, amelyek esetleg valamilyen hátrányos helyzetű környezetből jönnek, ez lehet gazdasági, társadalmi, szociális, egészségi, egyéb típusú hátrány. Ezt azért teszünk mind a két külön kategóriát, mert ezáltal különlegesen is arra akarjuk sarkalni az ilyen környezetből jövő fiatalokat, hogy ők is jöhetnek értékes ötletekkel, és a város külön is figyel rájuk, és ezért szeretnénk, hogy ők is jelen lennének, és részt vennének a kamandban. Úgyhogy még egyszer augusztus 18-áig, keddig zajlik a szavazás. Még egyszer bármelyik önmagáról nyilatkozó személy, amely Kolozsváron dolgozik, lakik vagy él, részt vehet a szavazáson, és be kellett töltse a 14 éves korhatárt, felső korhatár az nincs.
2: Az elmúlt percekben Farkas Andrást, a Pont csoport szervezetének stratégiai igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Rádiónk híreit hallják, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, híreink először címszavakban. Meghallgatást tart ma a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nicoletta Pagliuk szenátor, a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke mára meghallgatásra hívta a szakbizottságba a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, a Külügyminisztérium, a Román Tengerészeti Hatóság, a Konstancai Kikötőigazgatósága és a Román Tengeri Mentőszolgálat képviselőit. A szenátus tegnapi közleménye szerint a találkozó célja, hogy közösen találjanak konkrét megoldást arra, hogy a tengeri drónok által jelentett fenyegetést minél korábban észleljék. Várhatóan tisztázzák azt is, hogy drónincidens esetén ki avatkozik be, ki irányítja az adott műveleteket, valamint eldől, szükség van-e törvénymódosításra a Fekete-tenger parti övezetének, kikötőinek és stratégiai infrastruktúrájának védelméhez, tette hozzá a szenátus. Szar Ingrid Jánó képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grindánó hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetni az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Edger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődően vezeti be az új középiskolai

0: felvételét és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál, a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez, bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Ager Press. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Grujá-Vádu-Oi szakaszon, és stagnál a Brailá-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton a Szamosvalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják. Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. Adásunk mai témája a stressz. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Ágnus Rádió készített. Ezt követi egy bizonyságtétel, amelyet az Európa Rádió szerkesztett. Majd szakértői tájékoztatóval folytatjuk műsorunkat a Beregszászi Pulzus Rádió jóvoltából. Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Most következzen egy általános tájékoztató. A stressz különböző ingerek hatására az emberi szervezetben bekövetkező válaszreakció. A stressz betegséget napjaink népbetegségének tartják, azonban már évezredekkel ezelőtt is ismert volt. Ilyen válaszreakciók alakultak ki őseink mindennapjaiban az élelem megszerzése kapcsán előforduló vészhelyzetek esetén. Mielőtt a szervezetünk válaszát vizsgálnánk a stresszfaktorokra, tudnunk kell, hogy a stressznek két fajtáját különíthetjük el. Megkülönböztethetünk pozitív és negatív stressz hatásokat. A pozitív stressz serkentőleg hat, segít a vészhelyzet elhárításában, és ezt követően rövid időn belül visszatér a szervezet a normális szintre. A negatív stressz inkább lelki folyamatokon nyugszik, általában egy élethelyzet idézi elő. Ezek a hatások különböző testi és érzelmi tünetek kialakulásához vezetnek, úgy mint kézremegés, verejtékezés. Fenyegető szituációban a szervezetben fokozódik az úgynevezett stresszhormonok, az adrenalin és noradrenalin termelése. A fokozott stresszhormon szint mozgósítja a szervezetet. A vérnyomás emelkedik, fokozódik a szívverés, a gyomor és a bőr erei összehúzódnak, és csökkentik az odajutó vér mennyiségét, biztosítva a szív megnövekedett munkájához a tápanyagot. A stressz helyzetekben az adrenalin és a noradrenalin mellett egy szteroid hormon, a kortizol termelődése is fokozódik, amely hatására cukor és zsír szabadul fel a szervezet raktáraiból, energiát biztosítva az agy és az izomzat fokozott munkájához. A stressz folyamata három szakaszra osztható. Az első a veszélyi helyzet riadó, mely a szervezetet fokozott állapotba helyezi. Második, az ellenállás a kialakult helyzet megoldására mozgósítja a testet. A harmadik, kimerülés stádiumában a nyugalmi

0: egyensúly már nem tud visszatérni, állandósul a fokozott készültség állapota. Minden reakció azt a célt szolgálja, hogy felkészüljön a test, a szervek és izmok a vészhelyzet elhárítására. A rohanó mindennapokban a szervezet stressz válasza sok esetben már olyankor is aktiválódik, amikor nem vészhelyzet elhárítása a cél, és a fokozott feszültség valójában nem is segíti a helyzet megoldását. Ilyenkor a test kilendül a nyugalmi egyensúlyából, fokozottan reagál a külső ingerekre, és folyamatosan az egyensúly helyreállítására törekszik, ami a stresszes állapot állandósulásához vezet. A stressz tünetei az ingerlékenység, a fáradtság, a gyakori fejfájás és az alvászavar. Ha a szervezet nem képes megbirkózni az adott élethelyzettel, testi és lelki szinten is számolni kell a káros hatások kialakulásával. A káros stressz hatások a szív- és érrendszert érintik leginkább. A stressz helyzetre bekövetkező vérnyomás emelkedés, a szívfrekvencia fokozódása egy magasabb szinten stabilizálja a szív munkáját, és magas vérnyomást okoz. A fokozott verejtékezés a só- és vízháztartás egyensúlyát befolyásolja, a tápcsatornától elvont vérmennyiség pedig tartós fennállás esetén vérellátási zavart okozva fokozza a fekély kialakulási hajlamot, rontja az emésztést. A test erőforrásainak kimerülése gyengíti az immunrendszert és esendővé teszi a szervezetet a fertőzésekkel szemben. A stressz helyzeteket elkerülni szinte lehetetlen, az életünk velejárója. A negatív stressz hatások csökkentése legyen a célunk. Találjuk meg a számunkra leghatékonyabb kikapcsolódási lehetőséget, relaxáció, hosszú séták a természetben, masszázs a káros következmények elkerülés érdekében. Következzen egy bizonyságtétel az Európa Rádiótól. Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesél nekünk őszintén Szirák Sára interjúja.
1: A munkája során említette, hogy gyógyszerész milyen stressz helyzetekkel találkozik.
2: Hát a stressz helyzetek azok elkezdődnek reggel az ébredéssel, amikor megszólal a vekker. Aztán utána, hogy tudunk összekészülni, időben elindulni, időben bejönni a munkahelyre, mindenki a családból, két gyermekünk van, és hogy ők is odaérjenek az iskolába időben, minden ott legyen, ahol lenni kell. Aztán ott odabent folytatódik, sok mindent hoz a nap, megérkezik-e a gyógyszer, időben megérkezik, van-e, amit a beteg keres, pontosan küldi a nagykereskedő, ha nincsen, mert hiányzik, elfogadja a helyettesítőt, szóval egy csomó olyan dolog a mindennap életben, aminél az embernek szembesülni kell azzal, hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy szeretnénk.
1: És hogyha nem csak a munkára gondolunk, hanem akár a magánéletre, amit már érintettünk, de hogyha mégis erről esetleg mesélni, hogy az élete során melyek voltak azok a stresszesebb helyzetek, amelyeket kezelni kellett, melyek voltak azok?
2: Hát nem stresszmentes az életünk, bár olyan igazi nagy megrázkódtatás, megpróbáltatásról nem tudok beszámolni eddig még, de hát sok minden volt. Szerintem vannak olyan stressz helyzetek, amiket el is lehet kerülni. És itt azért szeretnék a párválasztásra kitérni, mert azért nem mindegy, hogy az ember ki mellett éli az életét. Valamelyik nap beszélgettünk ugye gyerekekkel, párválasztás kapcsán előkerült, hogy az értékrendek, azok, ha valaki bekerül egy közösségbe vagy valahova, azok valamilyen módon ütköznek. Ha valakinek van egy keresztény értékrendje, ami a teljes íráson, a Biblián alapul, akkor ez valahogy mindenkinek tüske lesz, aki nem ezt az értékrendet képviseli, és ezt valahogy megpróbálja tépni, cibálni, belerondítani, vagy bármi. És az embernek, aki kereszténynek vallja magát, őneki az a feladata, hogy ezt az értékrendet, ahol van, úgy képviselje, ahogy ezt tudja. Tehát semmiképpen ne az legyen, hogy ő simul a másikhoz, és felad bizonyos dolgokat, hanem én azt gondolom, hogy olvassuk a Bibliában is, hogy de te maradj meg mindazokban. És azt mondtam, hogy azt nem bírtam volna elviselni, hogyha nekem a házasságban kellene ezeket a konfliktusokat, vagy értékrendi problémákat megvívni napról napra. És azzal, hogy a párválasztásban mertem Istenre hagyatkozni. Tulajdonképpen egy csomó olyan stressz helyzetet elkerültem, ami szerintem sok mindenkinek ott lehet az életében, hogyha hazamegy, és azzal kell szembesülnie, hogy meg kéne győzni a férjemet, feleségemet, mindegy, hogy hát most inkább ne ide menjünk, hanem oda menjünk, vagy hát vasárnap délelőtt van, akkor hozzátartozik az életünkhöz az Isten tisztelet. Reggelenként az igeolvasás, esténként az igeolvasás, elcsendesedés, gyerekek nevelésében, ez egy nagyon fontos dolog. Hát nem volt problémamentes az életünk, azért néztünk szembe nehézségekkel, nem akarok senkit ijeszgetni, tehát nem a házasságunkban voltak problémák, hanem gyermekkérdésben azért nem volt egyszerű, de Isten az igéjével jött, segített, bátorított, biztatott, és olyan lehetetlen dolgokban is megerősített, amikor más azt várta volna, hogy esetleg lázadunk, vagy megkeményedünk, és tudtunk úgy ott állni mások mellett, hogy vigasztalva, vagy együtt örülni az ő örömüknek.
1: És hogyha meg kellene fogalmaznia, hogy az ön személyes életében a Isten hit, vagy akár egy gyülekezethez, vagy ehhez a közösséghez való tartozás élménye mit jelent, nem csak a stressz helyzetekben, hanem a mindennapokban, azt hogyan tenné meg?
2: Én úgy szoktam összefoglalni, hogy amikor Jézus Krisztusra rábíztam az életemet, akkor gazdája lett az életemnek. Tehát nem egy olyan véletlenszerű dolgok irányítják az életemet, hanem tudhatom, hogy egy olyan úr tartja a kezében mindent, ami velem kapcsolatos, aki erős, aki bölcs, és aki nagyon-nagyon szeret. És bölcsen szeret, tehát nem ilyen majom szeretettel, hanem ő jól tudja, jól látja, hogy mi használ nekem. És azt gondolom, hogy az Isten képünk az, ami igazában segíthet ezekben a dolgokban. Tehát miért mondja ki nehezen az ember azt, hogy legyen meg a te akaratod? Én azt gondolom, hogy emögött is az van, hogy milyen az Isten képem, hogy mi formálja, hogy mi alakítja. Mert hogyha én tudom azt, hogy egy olyan valaki hordoz és tart szemmel, és segít nekem, és pásztorolgat, akinek nem mindegy, hogy én mit csinálok, vagy mi lesz velem, vagy hova kerül az életem, akkor sokkal könnyebben kimondja azt az ember, hogy legyen meg a te akaratod, legyen úgy, ahogy te szeretnéd.
1: Hogyha valaki önhöz fordulna tanácsért, hogy hogyan kerülje el a stressz helyzeteket, vagy hogyan csökkenthetné, akkor mit tanácsolna, mit javasolna neki?
2: Hát az egyik az lenne, hogy kezdje el olvasni a Bibliáját elejétől végig. Én hiszem és vallom, hogy a teljes írás az Istennek tévedhetetlen kijelentése, és igazából ezen keresztül ismerhetjük meg az örökkévaló Istent, aki elrejtőzködő, de kijelentette magát. És látható módon pedig Jézus Krisztusban jelent meg, és ő benne mutatta meg, hogy mennyire szeret bennünket, hogy mennyire fontosak vagyunk neki. Nagyon kedvességem a római levélből, hogy az Isten a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk meghalt. Tehát amikor semmi szeretnivaló nem volt rólunk, mert Istenről azért tudni kell, hogy ő haragszik a bűnre. Tehát ő nem elkeni meg, jó, nem nézek oda, vagy már nem is olyan nagy dolog az. Az halálosan komoly dolog. Tehát az, hogy mi nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, és hogy nem egy hiába való életet kell élni, ahogy ezt is olvashatjuk. Ez egy olyan hatalmas nagy dolog, hogyha valaki ezzel a szeretettel találkozik, egy igazságos, tehát egy igazságos Istennel, aki nem lép túl azon, hogy én hogy viselkedem, egyáltalán, hogy bűnben születtem. Tehát még mielőtt bármi jót vagy rosszat tudtam volna tenni az atyáinktól örökölt hiába való, tehát amit Ádámék elkövettek, annak a következményeit mi is hordozzuk, és hogy erre Isten azzal válaszolt, hogy az ő legkedvesebbjét, az egyetlen egyét elküldte értünk, és nem csak úgy, hogy egy diadalmenet, hanem hogy egy megszégyenítő kínhalára. Én nekem ez az, ami nagyon segít. És ezt tudnám tanácsolni, hogy ezt az Istent keresse, és próbálja megismerni.
1: Ön is egy gyógyító segítő szakmát választott magának, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy milyen egy jó gyógyszerész, vagy melyek azok a célkitűzések, amelyeket a munkájába kitűzött, és el szeretne érni a mindennapokba, vagy hosszú távon, akkor mik lennének azok?
2: Hát nyilván empátiával, azzal, hogy megértem a beteget, hogy ő egy beteg ember, ő másképp érez, másképp gondolkodik. Nagyon sokan magányosak is, tehát egyedül vannak, nincs, aki segítsen nekik. És hát amit, tehát a lehetőségekhez képest, hogy továbbítsam azt a szeretetet, amit én is érdemtelenül kaptam. Talán így tudnám összefoglalni, hogy ezt közvetíteni ő feléjük.
1: Van-e esetleg olyan emlékezetes élmény, esemény, emlék, amelyet szívesen felidézne?
2: Egyetemista voltam, még Szegeden jártam egyetemre, és ott az egyik vizsgáztatónkról az a hír járta, hogy ha esik a hó, akkor nagyon sok embert megbuktat, az utolsó ember pedig akár esik, akár nem, akkor is megbuktatja. Reggel felkeltem, széthúztam a függönyt, láttam, hogy Szeged hófehér. És hát úgy elmosolyodtam, hogy hát Úr Jézus, te ennek is ura vagy, és köszönöm, hogy nekem nem kell ennek alá kerülni, és elmentem. 7:30-ra értem oda, a folyosón már nem találtam senkit, benyitottam a terembe, és láttam, hogy már írják a beugrót. Integettek, hogy nyugodtan bemehetek, nem késtem el, nincsen semmi baj, de ezzel egyértelművé vált előttem, hogy én leszek az utolsó. Mindenki nagyon félt, hogy nehogy az utolsó helyre kerüljön, mert akkor az biztos bukás. És hát ezt is elmondtam egy rövid sóhajtásban az Úr Jézusnak, hogy hát Uram, te tudod, és annyira kedves, kegyelmes volt hozzám az én Uram, hogy egyrészt nem kellett magam felettébb stresszelni ezek miatt, másrészt pedig nagyon kedvesen megáldotta a tanulásomat, és nem kellett erősíteni a szabályt. Egy igehirdetésből egy rövid részlet, hogy az evangélium azt mondja el, hogy Isten rendelt és küldött számunkra, megmentésünkre valakit. Az evangélium szíve az, hogy van valakink a mennyben. Van számunkra valaki, aki ismer és tudja a mi dolgainkat. Van valakink, akinek fontos a mi örök sorsunk. Van valaki, aki szánalomra indul gyarlóságunkon. Van valaki, aki szeretett, és önmagát adta értünk, hogy kiszabadítson minket a bűnünk hatalmából, ítéletéből, veszedelmünkből. Van valakink, akit mi nem értettünk, de ő pontosan értette a mi helyzetünket. Van valakink, akit mi kereszthalálosan megtagadtunk, de aki nem tagadta meg az övéit. Van valakink, aki teljesen ember, bűntelen ember, és egyszersmint teljesen Isten is. Van valakink, aki halálával Isten ítéletét rólunk elvette, atyai szívét hozzánk fordította, a mi kemény szívünket pedig mennyei atyánkhoz fordítja, és azt akarja, hogy ne legyünk hitetlenek, hanem hívők.
0: Dr. Nagy Péterné Klára gyógyszerészként dolgozik, és mind a mindennapokban, mind a munkahelyén gyakran találkozik stressz helyzetekkel. De párja, családja és mély Isten hite erőt ad neki, hiszen az Úr Jézus kegyelme folyamatosan áramlik az életünkben. A jó stresszkezelési gyakorlatokról és hitéletéről mesélt nekünk az elmúlt percekben, Szirák Sára interjúját hallották. Most jöjjön egy szakértői tájékoztató, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatója a stresszről és annak típusairól. Aki kérdez, Birta Zoltán.
3: Iskola kezdés előtt állunk néhány nappal, és mondhatnánk, hogy is, hogy gyakorlatilag az elmúlt hónapok, a szabadságolás és a talán lájtosabb munkavégzés sok esetben csökkentette a hétköznapi stressz hatást. Itt az iskola előtt, szeptember előtt néhány nappal úgy a gyermekek, mint a szülők azt gondolom nagyon komoly stresszben vannak, hogy vajon milyen lesz, és persze megint megváltozik az élet, újra állandósulnak dolgok, amely megint csak a stressz növekedésével jár majd. Mit kell tudni a stressz fogalmáról, miről is beszélünk?
4: Hát a stressz az alapvetően egy válaszreakció a külvilágban történő eseményekre. Talán ez a legegyszerűbb megfogalmazása. Minden, ami történik a külvilágban, stresszt okoz, bár a hétköznapi embernek a fejében, hogyha avval a szóval szembesül, vagy fogalommal szembesül, hogy stressz, akkor nem az jut eszébe, hogy minden, hanem csak a rossz. Tehát, hogy a stressz az a szükséges rossz. Valamikor konfliktológiából olvastam egy nagyszerű idézetet. Konfliktusokkal kapcsolatban egy tudós ember azt írja, hogy mióta ember az ember, azóta van az életében konfliktus. Ha az ön életében nincsen konfliktus, nézze meg, van-e pulzusa. És hát ebből fakadóan én egy kicsit tovább gondoltam ezt az egészet a stressznek a fogalom körében, és azt mondtam, hogy mióta ember az ember, azóta van stressz. Ha az ön életében nincsen stressz, nézze meg, van-e pulzusa. mindig, minden egyes pillanatban stresszben vagyunk, bár tény az, hogy egyébként kétféle stressz van, és ez Selye János nagyszerű stresszkutató, stresszelmélet megalkotója, Nobel-díjjal kitüntetett tudós ember mondta azt, hogy egyébként van eustressz, tehát jó stressz, és van distressz, tehát a rossz, a megbetegítő stressz. Például valaki nyer egy nagyszerű tárgyi ajándékot, boldog állapotba kerül, stressz, valaki elveszít valami értékes tárgyat, nehéz állapotba, szorongásba kerül, szintén stressz. Szervezet szempontjából ugyanaz történik, az érzelmi hozzáállásunk az változik. Tehát akár jó dolog ér bennünket, akár rossz dolog ér bennünket, ugyanarról beszélgetünk, stressz. Érdekes, hogy a stressz önmagában megmozgatja a testünket, úgynevezett humorális úton, tehát a belső szabályozás, a belső folyadéktereknek az útján hormonok segítségével elkezdi mobilizálni a szervezetet, mert hogy a stressznek egyébként, mint válaszreakciónak három szakasza van, az egyik a vészjelzés, hogy valamit csinálni kell. A szervezet érzékeli a stresszort, tehát azt a tényezőt, ami kiváltja bennünk a magát ezt a válaszreakciót, és megmozgat bennünket, nevezzük így odabent, bár kívülről is érezzük azt a, hát hogyha jó dolog történik, pozitív feszültséget, ha rossz dolog történik, pedig a negatív feszültséget. Mi történik? Mellékvese által adrenalin lökődik be a vérkeringésünkbe, felpörgeti a pulzusunkat, kicsit feljebb tornázza a vérnyomásunkat, kicsit szaporább lesz a légzésünk, megfeszülnek az izmaink, magasabb lesz egy kicsit a vérnek a cukorszintje, kitágul a pupillánk, egyre komolyabban kezdünk el odafigyelni minden egyes apró mozzanatra, mint hogyha lelassulna az idő, vagy akár az ellenkezője felgyorsul. Emésztésünk kicsit leáll, vagy pedig, hogyha kényelmetlenebb vagy kellemetlenebb a stressz, épp az, hogy beindul, tehát hogy mindenféle változás indul el a szervezetünkbe. Ehhez hozzá vannak rendelve az érzelmi változások is, mint említettem, szituációtól függően érzünk boldogságot, vagy akár elég komoly félelmet is stresszornak a jellegétől függően. A második szakasz az már nevezük így a védekezésnek a pozíciója, tehát az elsőnél megtörténik egy vészreakció, a másodiknál pedig elkezdünk védekezni. Viszont a védekezés elég komoly erőket emészt fel a szervezetünkbe, amiben kifáradhatunk, és ekkor következik el a harmadik stádium a stressznek, ami az elgyengülés, vagy egy kifáradás, mert hogy nem sikerült megküzdeni a stresszel, és emiatt padlóra kerülhet az ember. És talán emiatt van az, hogy az embereknek a nagy százaléka, hogyha stresszt hallja, akkor inkább egy negatív dologgal köti össze. Betegségeket lát, félelmeket lát, kellemetlen helyzeteket lát, és hát ezek az úgynevezett nem szeretem pillanatok. Pedig valójában az örömteli pillanatok is stresszt okoznak, tehát mivel változik valami, és ez a szervezetünknek, illetve saját magunk életének az alkalmazkodását kicsit kiborítja, kicsit ki kell mozdulni a komfortzónából, ezért mindenképpen stresszt élünk meg. Így egy békés szünidőben 3 hónapja pihenő diák számára a szeptember 1-e vagy ilyen, vagy olyan, de stresszt fog okozni, tehát hogyha kicsit nyugtalanabbul alszik, vagy már nincs olyan étvágya, és már arra gondol, hogy az ellenőrzőjét valaki el fogja kérni, vagy azért, mert nagyszerű jegyet szeretne adni, vagy azért, mert el akarja marasztalni, mindenképpen a stressz állapotába kerül. Ha kamaszkorról van szó, akkor például érdekes, hogy a kamaszkori változásoknál a pattanások, azok úgy ellepik az embert, és amikor békésen, nyugodtan a szünidőben van, kellemes napsütésnél ott elmúlnak a pattanások, és ahogy jön a feszültség, ahogy jön egy vizsgaidőszak, úgy előkerülnek. Kérdés, hogy az ember hogyan küzd meg ezekkel a stresszorokkal, stressz helyzetekkel.
3: Felnőtt korban tapasztalja, hogy a túlzott stressz az teljesen kimeríti a szervezetet, hogyan lehet védekezni, vagy hogyan lehet szabályozni a túlzott, talán fárasztó és kimerítő stressznek az érzését, mire kell figyelni, milyen életmódot kell folytatnunk, hogy mégsem teperjen le bennünket a folyamatosan erős impulzusú negatív stresszhatás.
4: Érdekes, hogy a megküzdésnek többféle stratégiája van, és most itt szeretném aláhúzni azt, hogy valaki úgy tud megküzdeni a stresszel, hogy nem betegszik bele, valaki pedig kicsit másképp oldja fel, mert például egy alkoholfogyasztás, az csökkenti a szorongást, csökkenti úgymond a stresszt, de romboló hatással van, tehát van a pozitív és negatív megoldási sémák. Pozitívnál Bagdi Emőkénél olvastam egy nagyszerű írást, ő pszichofitnessnek nevezi a stresszel való megküzdést, olyan gyakorlati útmutatást ad, 5 pontban, illetve 5 módszer segítségével, ami egy, nem kerül pénzbe, mert hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy ér a stressz, és elmegyek, veszek valamilyen szorongásgátlót, vagy elkezdek gyógyszereket szedni, mondjuk azt, hogy lelki eredetű megküzdési problémákra tablettákat szedegetni, viszont a pszichofitnessbe pont ez az érdekes, vagy pont ez a lényeges, hogy nem kerül semmibe. Odafigyelés kell, tudatosság kell, de egyébként nem anyagi múlik. Az öt módszer: kacagás, kocogás, lazítás, érintés és segítség. Bármelyiket kezdjük el sorra venni. Szerintem felnőtt és tudatosan élő ember nem tudja azt mondani, hogy naponta azt a 15-20 perc kacagást nem tudná elérni, vagy pedig legalább rámosolyogni a tükörre, már hogyha más nincs körülötte, mert hogy bizonyított tény, hogy ha az ember rossz kedvében, nevezzük így egy nagyon stresszes állapotában, hajlandó arra, hogy a nevető mimikáját, mint olyat magára vegyen, mint egy állarcot, tehát nincs jó kedve, csak mosolyog, akkor fél percen belül elindulnak azok a pozitív folyamatok, ami egyébként a boldogság a nevetés hatására, vagy a mosolygás hatására, tehát egy örömteli pillanatnak a hatására már ott lennének. Tehát ha csak erre hajlandóak vagyunk, vagy hajlandóak vagyunk fogadni a másik ember mosolyát, akkor már tettünk valamit azért, hogy a szervezetünkben lévő egyébként negatív hatást kifejtő stressz hormonokat csökkentsük, és boldogság hormonokat, endorfinokat vegyünk, anélkül, hogy mondjuk kábítószerkereskedőhöz kellene menni. Tehát saját magunk védekező rendszere megvan. Tehát kacagás. Kocogás, mint ahogy azt már szerintem mindenkivel egészségtanórákon tanítják 6-7 éves kora óta, sőt, talán már az óvodában is, bár óvodában azt hiszem nem is kell annyira a mozgást, nevezzük így a kocogást tanítani, annyira, hát, elkezdett a 21. század embere inkább helyhez kötött életmódot folytatni. Nem azt mondom, hogy növényi alakult át, mert hogy gyökerek nincsenek a talpán, de valahogy oda gyökereztünk az íróasztalaink elé, vagy a számítógépeink elé, mert akár fizikai munkát kifejtő embert, akár irodában dolgozó embert nézünk, valahogy a szórakozása, mint olyan, tehát a kikapcsolódása, mint olyan, eléggé passzív. És most ez alatt nem az alvást értem, hanem egy számítógép, egy közösségi oldal 2-3 órán keresztül gyakorlatilag a székbe teperi bele az embert. Na most a stressz reakció, mint olyan, az viszont felpörgeti a szervezetet. Tehát az adrenalin egy olyan feszült, vagy egy olyan aktív állapotot idéz elő a szervezetben, amire Seje János azt mondja, hogy jön a megküzdés, üss vagy fuss. Tehát vagy arra aktivizál, hogy túl nagy a stresszor, szaladj el, vagy arra aktivizál, hogy meg tudsz küzdeni a stresszorra, szedd szét. Viszont ha az ember íróasztal mögött, vagy számítógép mögött van folyamatosan ebben a stresszkeltő helyzetben, tehát a krónikus és visszatérő stresszben, akkor a belső mutatók fel vannak pörögve. Tehát mondjuk azt, hogy a motor az túráztatva van, de nem engedjük ki. Tehát, hogy valami ott ég, és nem dolgozzuk ki magunkból. Tehát a kocogás, mint olyan, ritmikusan végzett, vagy folyamatosan végzett mozgással töltött időszak, az viszont, hát nevezzük így neves egyszerűsége, kidolgoznánk saját magunkból a feszültséget, és oda bent aztán nem okoznának szívérendszeri problémákat, emésztőrendszeri problémákat, daganatos megbetegedéseket, immunrendszernek a problémáit nem okozná. Tehát mozogni kellene, mozgásra vagyunk egyébként megteremtve. Tehát ez nagyon fontos. Lazítás egy másik érdekes dolog, ki hogyan lazít. Beépítjük egyáltalán a napi rendünkbe, a heti rendünkbe, vagy az éves rendünkbe azt a fajta lazítást, ami tényleg a feszültséget kioldja. Direkte lazítani, tehát már olyan szempontból, hogy azt mondom, hogy valaki szorong és rászólok, hogy figyelj, lazíts már, hát nem feltétlenül megy, tehát ennek a technikáját is el lehet külön sajátítani, csak észre kell saját magunkba venni azt, hogy jé, egyébként tényleg ott van a feszültség is. Hogyan fogunk lazítani. Az a hobbink lesz, az egy favágás lesz, az egy kertészkedés lesz, az egy kirándulás lesz, kinek mi, de mindenképpen azt mondom, hogy egy test és lelki feltöltődés legyen. Keressük meg, és a napi rendünkbe, a heti rendünkbe intaksuk be, hiszen jól tudjuk felnőtt emberként, hogy amit betervezünk, abból sem tudunk 100%-ot megvalósítani. Ha pedig be sem tervezzük, akkor valószínűleg még kevesebb marad belőle. A következő az érintés. pusztán emberi érintésről van szó. Egy hátba veregetés, egy ölelés közelebbi embereknél, ez mondjuk az, hogy megszokott dolog, bár ahogy nézzük a 21. század emberét, mondjuk az, hogy készfogásra redukálódik le, ha házastársi vagy tehát élettársi kapcsolatokat, ha nem számolok, vagy családon belüli kapcsolatokat, hogyha nem veszek figyelembe, esetleg még ott van a masszázs. Erre is vannak nagyon érdekes kísérletek, hogy hogyan lehet az embert megérinteni, és most értsük azt, amikor ember találkozik a világban érdekes dolgokkal, akkor azt mondjuk, hogy ez engem úgy megérintett. Érdekes, hogy a bőrünk az fejlődésüken tekintve olyan, mint a külső idegrendszerünk. Tehát az idegrendszerünk érzékel mindent, és a bőrünk a legnagyobb szervünk, bár nem szoktunk itt tekinteni rá. Tehát fontos ez a fajta érintés is, hogy ott legyen. És az ötödik dolog az a segítség, a szolgálat a mindennapokban, amire hát a mostani világnak a filozófiája alapján azt mondja, hogy nem fogok segíteni, mert avval én kopok. Aztán, tehát hogy elkopnak a külső és belső erőforrásaim, tehát a segítség az, mintha nekem kerülne valamibe. Viszont érdekes állat és emberi kísérletek is vannak, hogy aki hajlandó segíteni, aki hajlandó megosztani saját magát másokkal, azok sokkal jobb állapotba kerülnek a segítségnyújtás után, a szolgálat után, mint ahogy voltak előtte. Tehát, hogy látszólag egy paradox matematika, hiszen ha van valami és ketté osztom, akkor csak a fele marad, viszont a szolgálatnál az az érdekes, hogy ha van valami és megosztom másikkal, akkor megduplázódik. Nem csak neki, hanem nekem is.
0: Gogola István pszichológus szakértői tájékoztatóját hallották a stresszről és annak típusairól. Birta Zoltán beszélgetett vele. Igei tanítással zárjuk mai műsorunkat, amelyet szintén a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Csernyiga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása következik a stresszről.
5: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Csernyiga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. És a mai napon, most következő percekben a stresszről lesz szó. Valamennyien úgy gondolom, hogy ismerjük a fogalmat legtöbbször, nem is csak elméletben, hanem az életünknek bizony számos területére rányomja a bélyegét a stressz, ott van, jelen van, és nagyon sokszor komoly kihívást is jelent, mert állandó feszültségben vagyunk, állandó feszültségek között élünk, és hol itt, hol ott kell bizonyítani, hol itt, hol ott kell valamit teljesíteni, biztosítani a saját magunk helyét, helyzetét, nagyon sokszor a munkahelyen, a családban egyszerre, egyaránt. És az is előfordul, hogy keresztény emberként még a szolgálat is. A szolgálat végzése is okozhat stresszt, mert keveseljük. Kevésnek ítéljük meg, vagy mások jelzik felénk azt, hogy hát azért lehetne ezt jobban csinálni, lehetne többet dolgozni, lehetne többet szolgálni az Úrnak, hiszen mégiscsak az Istennek szolgálunk. Mégiscsak egy jó úgyért küzdünk. És mindezek ellenére, hogy sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy utolér a fáradtság, a fásultság, és nyomásnak, tehernek érezzük azt, amit teszünk, amit tehetünk, még akkor is, hogyha az Isten tetszésére szolgálhat. És emellett még ott vannak azok a dolgok, amiket sokkal kevésbé vezérelnek ilyen nemes érzések. Sokkal kevésbé vezérelnek olyan gondolatok, olyan lelkület, ami az Isten szemében nemes és jó. Sokkal kevesebbszer lehet észrevenni a jövő embernek a hálaadásából fakadó válaszait, cselekedeteit. Egyszerűen csak van, amit meg kell tenni. Van, amit el kell végezni. Muszáj. Meg kell csinálni. A stressz egészségügyi következményeiről jó magam keveset tudhatok, annyit azért bárki leszűrhet a világi médiából is, hogy nem egy pozitív jelenség. Nem hat ránk pozitívan. Nem hat pozitívan az emberre, hogyha huzamosabb ideig stressz alatt van, és ezt is érezhetjük magunkon. Érezhetjük a mi viselkedésünkön, a kedély állapotunkon. Sokkal több veszekedés, félreértés, acsarkodás, elhallgatott sérelem, vagy éppen nagyon is a felszínre kerülő sérelem, tüske, ami kikezdi ilyenkor a kapcsolatainkat. És ennek a lelki vonzata, a pszichés vonzata talán még nagyobb mélységeket rejt. És most ne a pszichikai következményekre gondoljunk, hanem tekintsünk úgy az emberre, mint lélekkel rendelkező teremtményre, mint test és lélek együtteséből álló teremtményre. És a lélek helye, a lélek miben léte ugyan nincs pontosan körülhatárolva a Bibliában, de nagyon sokszor jelenti a lélek az emberi életnek az egészségét, a teljességét, és legtöbbször talán a szív, a lelki tevékenységeknek a szintere. A szívből indulnak ki a gondolatok, és oda raktározzuk el a kincseinket, mindazt, ami értékes a számunkra, ami kedves a mi számunkra. Ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek, mondja Jézus Lukács evangéliumában, amivel meg van rakva, ami kitölti a szívünket. Értsük alatt a mi lelki életünket, ami kitölti a mi lelki életünket, érzéseinket, gondolatainkat, mindazt, amit a mindennapok forgatagából a nap végéhez érve magunkkal tudunk vinni, el tudjuk raktározni magunknak, amit esténként valahogy úgy magunkkal viszünk, tovább viszünk, velünk marad, és betölti a mi gondolatainkat, érzéseinket. Nagyon sokszor ez határoz meg mindent az életünkben. Ez tölti ki az életünket. Ez határozza meg a kedélyünket, a hangulatunkat, azt, ahogyan szólunk egymáshoz, a családban is és a munkahelyen is. És a stresszben az a félelmetes, hogy nagyon könnyen felkavarja és összezavarja a gondolatainkat, az érzéseinket, és nem ad módot a pihenésre, állandó készenlétre sarkal, és azt veszük észre, hogy a legegyszerűbb dolgokat sem tudjuk már örömmel elvégezni, és a legegyszerűbb sikereknek, a legkisebb sikereknek, vagy a nagy sikereknek sem tudunk már igazán örülni, mert azt látjuk, hogy mi minden feladat van még. Áldás békességgel köszöntöttem a hallgatókat, így szokás nálunk reformátusoknál, Királyhágom melléken és Erdélyben a békesség Istentől köszöntési formula az elterjedt, de mind a kettőből ott van az Isten békessége. Ott van az Isten békességének a kívánása, amely jó sok mindenben támasza a keresztény embernek. A stressz romboló hatása ellen az Isten békességével tudunk védekezni. Ha ez a békesség tölti be a szívünket, ha ez a békesség ott van a szívünkben, akkor nem marad hely a kínzó gondolatoknak, a félelmeknek, a bizonytalanságnak. János evangéliumában a 14. részben, a 27. versben Jézus így tanítja a tanítványait: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Valójában ebbe tudunk belekapaszkodni. Ezt a békességet kell kérnünk. Látnunk kell, hogy ez a békesség nem olyan, mint a világ békessége. Nem pusztán a harcnak a hiánya, a háborúskodás hiánya. Bár sokszor valljuk be, hogy már ez is nagy áldás lenne, ha nem lenne annyi harc, nem lenne annyi küzdelem körülöttünk, és nem lenne részünk annyi sok harcban és küzdelemben. Jézus azt mondja, hogy én nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert ez más békesség. Ez a békesség az Istentől jön, és ez a békesség velünk van a harcok, a küzdelmek közepette is. Akkor is, amikor egyik nap a másik után, egyik percről a másikra újabb és újabb kihívások, elvárások, akadályok tornyosulnak elétünk, megtorpanunk, talán olykor meg is ijedünk, félünk, de az Isten békessége ott lehet velünk. Arra biztat Jézus, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, én veletek vagyok, és az én békességemet adom nektek. Ez a keresztény ember kiváltsága, és ez a mi kiváltságunk is, kedves testvérek, a bizalom az Istenben megtalált békesség, ami nem a harcok hiányát jelenti, és nem is azt jelenti, hogy olykor nem fogy el a mi erőnk, de jelenti azt, hogy az Isten akkor is ott van velünk. Hogy az Isten, ami harcainkban is ott van velünk, az Isten, ami erőtlenségünkben is ott van velünk, és tőle kérhetünk erőt, tőle várhatunk útmutatást. A stressz tulajdonképpen a diabolos, a szétdobáló, és ennek a munkája a földön. Megpróbálhatunk különböző jó tanácsokkal enyhíteni a világ fejedelmének a törekvésén, ahogyan mindent szét akar dobálni, mindent le akar rombolni. És úgy gondolom, hogy kell is nagyon sok bölcs gondolatot figyelembe vennünk, tanulni, de a stresszt az Isten békessége oszlatja el. Ez az a kincs, ami az Isten ajándéka, és hadd legyen ott a mi szívünkben, hadd formálja ez a mi életünket, hadd tudjuk ennek a fényében, ennek a bizonyosságával, ennek a bizalmával, ennek az erejével élni a mi mindennapjainkat. Kívánom, hogy így legyen. Ámen.
0: Csernyiga Gyula a beregszászi református gyülekezet lelkészének ikei tanítását hallották. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei református rádiók együttműködésével. Mai témánk a stressz volt. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Én megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264 441 968-as telefonszámon. Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Kivizsgálják Bolozsán és az alkotmánybírósági elnök találkozóját. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. Szaringrind János képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grind János hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon, és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetné az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Agger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődően vezeti be az új középiskolai felvételit és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Jóváhagyta a szenátus plénuma az Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök és Elena Simina Tanaseescu alkotmánybírósági elnök augusztus 14-i találkozójának parlamenti kivizsgálását célzó kezdeményezést. A tegnap elfogadott határozat szerint a vizsgálatot az Alkotmányossági Bizottság végzi, amely elemzi a szenátusi elnök irodájában lezajlott találkozó körülményeit és a megbeszélés témáját, illetve kivizsgálja az esetleges etikai vagy jogszabálysértéseket. A felsőház szerint a találkozó célját átlátható módon tisztázni kell, írja az Agger Press. A vizsgálat eredményeiről a szakbizottság 14 napon belül jelentést készít, és elküldi azt a házbizottságnak. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez bár 300 köbméteres növekedést

0: Lent vasárnaphoz képest továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Agerpress. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Gruják-Vádu-Oi szakaszon, és stagnál a Brailá-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Kós Ádám, a Magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa. És műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Kegyelmi ajándék című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most hallgassuk meg Isten üzenetét az ő igéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor könnyen mondunk ítéletet, mint imádságot. Kérünk, adj nekünk olyan szívet, amely nem közömbös, de nem is kemény. Taníts szeretni téged úgy, hogy abból szeretet fakadjon embertársaink felé is. Különösen azok felé, akik távol vannak tőled, vagy még keresik az utat hozzád. Amen. A 119. Zsoltár 129. versétől kezdődően olvasom Isten igéjét, egészen a 136. versig. Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Kinyitom a számat, és csak sóhajtozom, úgy vágyódom parancsolataid után. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet. Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, és ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság. Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat. Ragyogó arccal néz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre. Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt napokban együtt olvastuk a 119. Zsoltárt. Egy különleges énekez, amelynek szinte minden sora Isten igéjéről, törvényéről és rendelkezéseiről szól. Első olvasásra talán ismétlődőnek tűnhet, de ahogyan újra és újra végigolvassuk, egy ember lelkébe nyerünk bepillantást. Ez a Zsoltár mély Isten szeretetről tanúskodik. A szerző újra meg újra Isten szavához fordul, abban talál vigasztalást, és abból kér bölcsességet. És ahhoz igazítja az életét. Szinte minden megszólalásából azt érezzük, hogy számára az Úr nem egy távoli hatalom, hanem a legfontosabb személy, akihez ragaszkodik. Talán jobban megérthetjük a Zsoltárírót egy egyszerű példán keresztül. Úgy érzi, a Zsoltár

Határíró, mintha az édesapját, vagy ha úgy tetszik, az atyát bántanák meg a bűnökkel. Gondoljunk bele, ha valaki a szüleinket sérti meg, szóval vagy tettel, az nekünk is fáj. Ugyanezt érzi a zsoltáríró is. Fájnak neki az Isten ellen elkövetett bűnök, az Isten iránti hűtlenség, mert szereti az Urat teljes szívéből, lelkéből, elméjéből és erejéből. Különösen ezért megrendítő, amikor a mai ige szakaszban ezt mondja a 119. Zsoltár 136. verse. Könny patakzik a szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet. Ezek a könnyek arról árulkodnak, hogy ami az Istennek fontos, az a zsoltáros szívének is fontossá vált. De nem csak az Isten iránt érez rendkívüli szeretetet, hanem ez a szeretet, ez könnyet csal a szemébe az emberek miatt is. Irántuk is felelősséget érez. Azok iránt, akiket szeret, akiknek az életét félti. Így érez ma sok nagyszülő az unokái iránt, vagy szülő a gyermekei felé. Talán nekik is könyszökik a szemükbe, amikor arra gondolnak, vajon gyermekeik és unokáik ismerni fogják-e azt az Istent, aki az ő életünknek biztos támasza lett. Nemrég református oldalakon és a híradásokban is sok szó esett azokról a felmérésekről és arról a felmérésről, amely szerint 10 év múlva eltűnhet az a nemzedék, amelynek még természetes és hagyományokból fakadó volt az egyházi kötődése. Ez sokat megijeszt, vagy elszomorít. Talán ugyanazt érezzük, mint az zsoltáríró. Ugyanakkor érdemes egy másik oldalról is tekinteni erre a helyzetre. Lehet, hogy valóban véget ér egy korszak, amikor sokan elsősorban a családi hagyomány vagy a megszokás miatt tartoztak az egyházhoz, de a hit mindig több volt puszta örökségnél. Minden nemzedéknek személyesen kell választ adnia arra a fontos kérdésre, hogy fontos-e számomra az Isten? Akarok-e tartozni hozzá? Imádkozzunk azért, hogy gyermekeink, unokáink ne csupán örököljék a hit külső formáit, hanem személyesen is megismerjék az Urat. Hogy egyszer ők is ugyanazzal a szeretettel tudjanak ragaszkodni az Istenhez, mint a zsoltár szerzője, és ugyanazzal a szeretettel tudjanak fordulni az emberekhez, mint a zsoltár szerzője. Hogy könnyezni, sírni, felelősséggel tudnak tekinteni az emberekre, és rendkívüli szeretettel tudnak tekinteni az Istenre. Legyen ez így majd a jelenben és a jövőben is. Amen. Istenünk, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, és mindazokat, akiket ránk bíztál. Kérünk, szólítsd meg őket abban az időben, amikor te jónak látod, de kérünk, ne engedd őket elveszni. Őrizd meg bennünket attól, hogy csak aggódni tudjunk értük. Inkább taníts minket kitartóan imádkozni és hitelesen élni előttük. Add, hogy a következő nemzedék is személyesen ismerje és szeresse Jézus Krisztust. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad.
fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.

Isten üzenete, Kós Ádám a magyarországi Rakamazi Református Missziói Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 119. Zsoltár 129-től 136-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A Mester nyomdokában. Freshman Károly rabbi önéletrajza. Freshman Károly 1819-ben született Liptószentmiklóson. Egy csodálatos fekvésű, vág folyó melletti településen az akkori Magyar Királyság területén. Szülei elkötelezett hívei voltak a zsidóvallásnak. A legjobb prágai jesivában szerzett diplomát, majd visszatért hazájába. Házasság kötése után üzleti tevékenységgel is próbálkozott, de többszöri kudarc után hitközséget keresett és rabiként tevékenykedett. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején más zsidókhoz hasonlóan csatlakozott a jogokért és a szabadságért folytatott küzdelemhez, ezért a leverése utáni bizonytalan helyzetben elhagyta az országot, és Kanadában költözött családjával. A rabbi önéletrajza. Első éveim. 1819-ben születtem Liptószentmiklóson, egy csodálatos fekvésű vág melletti településen a Magyar Királyság területén. Szüleim mindketten Magyarországon születtek, és nagyon elkötelezett hívei voltak a zsidóvallás sajátos hitvilágában. Nagyapám apai ágon Miskolcon, Magyarország egyik északi városának zsinagógájában volt rabbi. Anyai nagyapám örök életében sámesz volt egy zsinagógában. Apámat 13 gyermekkel áldotta meg a Teremtő, akik közül én voltam a legidősebb. Testvereim közül mindössze 4-en maradtak meg mostanáig. Apám egyetlen gyermek volt, de valamilyen okból nagyon fiatalon elhagyta atya házát, és Itáliába, a ragyogó égbolt és balzsamos szellők országában költözött. Ott is maradt, mindaddig, amíg férfi korban nem lépett. Bár nagyon felvirágzott az üzlete, úgy érezte, hogy nem jó az embernek egyedül. Úgy tűnik, Itália szép lányai nem felelte meg ízlésének, hisz visszatért szülőhazájába, és letelepedett Szentmiklóson, ahol röviddel ezután feleségül vette jó anyámat, aki akkoriban a legcsinosabb lány volt a zsidó hitközségben. Itt folytatta kereskedését, ami miatt egy hosszú életen át ki volt téve a forgandó szerencsének. Sosem volt gazdag, de mindig becsületes és lelkiismeretes, pontos volt vallási kötelességeinek teljesítésében. Hitében diadalmasan halt meg, 71 évesen érett korban. Őseink hagyománya szerint családunk Benjamin törzséből származik. Ezt azonban sosem lehetett bizonyítani. Nincs ma olyan élő zsidó a világon, aki képes megmondani, hogy a 12 törzs közül melyikhez tartozik. Legtöbbjüknek még a hagyományon alapuló ismeretük sincs törzsükről. Mára már a levitákban sem lehet bízni, akik a leghosszabb ideig megtartották ezt a tudást. Kétségtelenül sokan állítják azt, hogy ebből a törzsből származnak minden alap nélkül. A különböző törzsi kapcsolatok bizonyításának lehetősége ellehetetlenült, amikor Nagy Heródes elégette a nemzetségtáblákat tartalmazó összes kéziratot. Ezzel az volt a célja, hogy megakadályozza, hogy bárki bebizonyítsa, hogy olyan hatalom bitorlója, amelyre nincs jogos igénye, amit egyébként megtehettek volna. Amikor még egészen kicsi gyermek voltam, olyan gyönyörűnek tartottak, hogy emberek jöttek közelről és távolról is, hogy megnézzenek. Most nagyon nehéz ezt elhinnem, ha a tükör bizonyságára hagyatkozom. Minden gyermekről azt mondják, hogy szép. Sok ember vallja, hogy a legegyszerűbb módja az anya szívélyességének megnyerésére az, hogy hízelejni kell a babának. Talán többet kaptam ebből, mint ami megillett. Amikor 3 éves voltam, elvitt az iskolába egy nem zsidó szolga, akinek az volt a dolga, hogy oda-vissza hordozzon a vállán. Később gyakran gondoltam rá, milyen furcsa, hogy először egy nem zsidónak kellett elvinni az iskolába. Ott kezdtem el tanulni a Héber ABC-t, amely minden bizonnyal az első lecke, amelyet egy zsidó gyermek kap az iskola megkezdésekor. Az első vallási parancs, amit megkaptam, a rojtok szertartásával kapcsolatos volt. Ezt anyám tette meg azzal, hogy rám adott egy ruhadarabot, amelynek mind a 4 sarkán volt egy rojt. Ezt attól fogva állandóan hordtam. Amikor már egy kicsit tudtam beszélni, minden reggel étkezés előtt anyám megkért, hogy kérjek áldást és csókolja meg a rojtokat.
Ez a szertartás nagy jelentőséggel bír az ortodox zsidók körében, összhangban van Isten Mózesnek adott parancsával. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd nekik, hogy készítsenek maguknak rojtott ruháik szögleteinek nemzedékeiken át, és tegyenek mindegyik szöglet rojtjára két bíbor zsinort. E ruhadarab viseletének szerepe az volt, hogy minden alkalommal, amikor a rojtokra néztünk, megemlékeztünk az Úrnak, ami Istenünknek minden parancsolatáról, és megtettük azokat, és hozzájárult ahhoz, talán épp annyira, mint a többi előírás, hogy emlékeztessen minket arra, hogy különleges nép vagyunk. Az első megtanított szentírási lecke, amelyet minden zsidó apa és anya megpróbál gyermekei szívébe vesni, a következő volt. Halljad, Izrael, az örökkévaló, ami Istenünk, az örökkévaló egy. Szeresd az örökkévalót, a te Istenedet, egész szíveddel, egész lelkeddel és egész erőddel. Milyen kár, hogy nem fűzték hozzá szabadítónk gyönyörű kiegészítését és a fele barátodat, mint önmagadat. Sajnos arra tanítottak minket, hogy gyűlöljük és megvessük nem zsidó szomszédjainkat. Ezt olyan igazságként adták át, mint ami tökéletesen összhangban áll azzal, hogy szeressük Isten teljes szívünkkel. A fent idézett verset szinte minden alkalommal elmondjuk áhítatunk részeként, minden egyes reggel, amikor felkelünk, és este, mielőtt visszavonulunk pihenni. A szavak Sma Izrael, ami azt jelenti halljad Izrael. A zsidók sibboletje az egész világon. Az első emlékem arra az időre nyúlik vissza, amikor 4 éves voltam. Világosan emlékszem rá, hogy körülbelül ez időtájt apám csinált egy nagy ünnepet a házunkban, amelyet Sudának neveztek. Az ortodox zsidók között szokásban volt, hogy amint a gyermekük el tudja olvasni az Ószövetség első fejezetét héber nyelven, a gyermek valamennyi barátját, rokonát és társat meghívták, hogy találkozzanak egy bizonyos szabbaton azért, hogy ezt megünnepeljék. Ez rendszerint bőséges étkezésből áll, mint például finom sütemények, szilva, diófélék, stb. Egy pohár tiszta szőlőből készült borral. Az a kisgyerek, akinek tiszteletére rendezték az ünnepséget, kapott egy új ruhát. Ezúttal én voltam az, akinek az áhított kincset szánták. Ó, kicsi szívem, hogy duzzadt a büszkeségtől, amint lepillantottam a mellényemre, ahol egy sor ezüst gomb csillogott, és arra gondoltam, mennyivel csinosabb vagyok, mint bármelyik társam, vagy bárki a társaságomból. A hiúság, vagy a büszkeség talán a bukott emberiség természetének egyik jellemzője. De úgy vélem, hogy egyik szegény halandó sem kapott belőle akkora részt, mint amikor rám esett. Ha a frenológia tudományában megbízhatunk, nagy fejlettséggel kellett rendelkeznem a koponyának azon részén, ahol az önérzet helye található. Alázatosan be kell ismernem, hogy legkorábbi emlékeimtől mindaddig, amíg Isten végtelen irgalmában meg nem változtatta lelkemet, ezt a gonoszságot tápláltam magamban, ami már ilyen korán, ezen a szertartáson megmutatkozott. De ez nem feltétlenül egy természetes hajlam vagy fejlődés miatt lehetett, hanem inkább az oktatás miatt. Sohasem tanítottak arra, hogy ezt bűnnek tartsam. Ellenkezőleg. Abban a hitben nőttem fel, hogy ez erény, amit Isten a bölcseknek és a gazdagoknak adja, és mivel bölcseknek és gazdagnak is tartottam magam, úgy véltem, ezt szükségszerűen táplálnom kell. Bízom abban, hogy amit a képes lettem arra, hogy levetkőzzem az óembert a maga cselekedeteivel, ezt is letettem a többi óemberi tulajdonság közé. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden érdeklődő számára, ugyanakkor sok más kiadványunk is vannak az evangéliumi kiadótól, akik érdekeltek ebben, bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposszú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hátralevő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.

kegyelmi ajándék. A görög kifejezés jelentése. Az a görög kifejezés, amit az Új Szövetség itt használ, így hangzik: kariszma. Ez a kariszból, a kegyelem szóból származik. A kariszma ajándék. A kariszma olyas valami, ami lenyűgöz, csodálkozást és örvendező meglepetést okoz. Az az ember, akinek karizmája van, olyan benyomást gyakorol ránk, mint amilyent akkor érzünk, ha valakiről azt mondjuk: ez Isten áldotta ember. Karizmán egyúttal mindig nagy és gazdag adományt értünk, ahogyan az méltó egy hatalmas adományozóhoz. Valami olyant, amit bőséggel adnak úgy, hogy a megajándékozott a teljességből meríthet. A kegyelmi ajándékokat szolgálatra kapjuk. Egyes helyeken az Istentől kapott új életet is karizmának nevezi az írás, például a Római Levél 5. részének 16. versében. Általában azonban olyan közvetlenül a lélek által munkált különös adományt vagy képességet értünk ezen, amelyet a keresztjének a gyülekezet szolgálatára kapnak. Ezek a kegyelmi ajándékok sosem arra valók, hogy egyes személyiségeket mások fölé emeljenek, mert velük kapcsolatban mindig a közjavára gondol Isten. Erről szól a Korintusbeliekhez írott 1. levél 12. részének 7. verse, vagy a 14. rész 4. verse, ahol az ember ilyen ajándékokat nem állít odaadással és alázatosan az összesség vagy egyesek szolgálatába, ott a legragyogóbb ajándékok is üresek és jelentéktelenek. Szól erről az 1. Korintusi levél 13. részének 1. verse. Az ilyen ajándék minden értékét elveszti, amint elválik a megajándékozott az adományozótól és annak akaratától. A kegyelmi ajándékok közül különösen a következőket említi az írás: a szólásban való bölcsességet. Ez az az ajándék, amikor az ember azt mondja, ami az adott pillanatban célba talál, és ezt úgy mondja, hogy a hallgatóknak ne legyen módjuk az igazság elől kitérni. Például István beszéde. A megismerés beszédét, vagyis azt a képességet, amely az igazságot belső összefüggésében tárja fel, és behatol Isten titkainak mélyére. A hitet, azt a különleges hitbeli erőt, amely hegyeket mozdít ki helyükből, amely semmiféle meggondolástól nem riad vissza, és utat tör az egész gyülekezetnek a legnagyobb nehézségeken keresztül is. A beteggyógyítás ajándékát, amely felülről való megelevenítő erőnek közvetlen közléséből ered. Cselekedetek könyve 3. részének 6. verse. Különleges erőkihatás ajándékát, Cselekedetek könyve 9. részének 36. verse. A jövendőlést vagy profétálást, amin nem csak a jövendő hirdetésének adományát kell értenünk, hanem azt az ajándékot, amely múltat, jelent és jövőt isteni módon áttekint. A szellemek megvizsgálását, megpróbálását, ami megtanít éles szemmel különbséget tenni isteni és sátáni szellemi hatások között. A nyelveken szólás ajándékát, az a képesség, amely időnként ismeretlen nyelveken szól,
legyen az emberi nyelv, vagy az angyalok nyelve. Első Korintusi levél 13. részének első verse, Apostolok cselekedetei könyve 2. részének 4. verse. Megemlít az írás még különleges ajándékokat a tanításra, a pásztorolásra, a gyülekezet vezetésére, az irgalmasság szolgálatára. Erről olvasunk az első Korintusi levél 12. részében, valamint a Római levél 12. részében. Az ajándék határa a szolgálat határát is jelenti. A gyülekezeti szolgálatok azok szerint a kegyelmi ajándékok szerint oszlottak meg, amit kiki felülről kapott, úgy, hogy az adomány és a feladat összhangban áll egymással. Pál nyomatékosan figyelmeztet arra, hogy a gyülekezeti munkában senki se lépje túl kegyelmi ajándékának határait, mindenki ajándéka mértéke szerint szolgáljon, és engedje át azokat a munkaterületeket, amelyek nem neki valók, azoknak, akiknek erre karizmájuk van. Római levél 12. része, 38. vers. Különbséget kell tenni a léleknek a gyülekezetben való különös szolgálatára képesítő adománya és a Szent Lélek mint ajándék között, aki egyedül létesít kapcsolatot Krisztus és a gyülekezet között.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Kegyelmi Ajándék című részt felolvasta rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Forever. Oh, hallelujah. Oh, yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Híreink először címszavakban. Meghallgatást tart ma a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke. A munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont a közalkalmazotti bértörvényről. Két évvel elhalasztják a középiskolai felvételi rendszer átalakítását. Jó hírek jönnek a Dunáról. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. Nicoletta Pagliuk szenátor, a Szenátus Védelmi Bizottságának elnöke mára meghallgatásra hívta a szakbizottságba a Védelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Román Hírszerző Szolgálat, a Külügyminisztérium, a Román Tengerészeti Hatóság, a Konstancai Kikötőigazgatósága és a Román Tengeri Mentőszolgálat képviselőit. A szenátus tegnapi közleménye szerint a találkozó célja, hogy közösen találjanak konkrét megoldást arra, hogy a tengeri drónok által jelentett fenyegetést minél korábban észleljék. Várhatóan tisztázzák azt is, hogy drónincidens esetén kiavatkozik be, ki irányítja az adott műveleteket, valamint eldől, szükség van-e törvénymódosításra a Fekete-tenger parti övezetének, kikötőinek és stratégiai infrastruktúrájának védelméhez, tette hozzá a szenátus. Szaringrind János képviselőházi elnök tegnap kijelentette, hogy a munkaügyi, az oktatási és az egészségügyi minisztérium között még nem alakult ki közös álláspont az egységes közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, tehát nagyon nehéz lesz a projektet időben elfogadtatni, hogy Románia ne veszítsen uniós támogatásokat az országos helyreállítási terv keretében. Grind Jánó hangsúlyozta, Romániának szüksége van egy bértörvényre, de annak igazságosnak kell lennie, és a partnerekkel közösen kell megvitatni. A szociáldemokrata elnök véleménye szerint nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, hogy ma vagy holnap olyan törvénytervezettel álljanak elő, amelyet a szenátus elfogad, majd sikeresen megúszza anélkül, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon és az államelnökhöz kerüljön kihirdetésre. A képviselőház plénuma tegnap elfogadta a középiskolai felvételi rendszer átalakítását két évvel elhalasztó törvénytervezetet. A jogszabályjavaslat felfüggeszti azt a rendelkezést, amely az országos képességfelmérő mellett már az ősszel kezdődő tanévtől bevezetni az egyes középiskolák által szervezett közvetlen felvételi vizsgát, írja az Edger Press. A tervezet szerint az oktatási törvény csak a 2025-2026-os tanévben 5. osztályt elkezdett korosztálytól kezdődő vezeti be az új középiskolai felvételit és a 8. osztály végi országos képességfelmérés átalakított rendszerét. Az ügyben a szenátus lesz a döntőház. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnap kiadott előrejelzése szerint a Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál, a következő napokban várhatóan másodpercenként 1600 köbméterre nő. Ez, bár 300 köbméteres növekedést jelent vasárnaphoz képest, továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres augusztusi sokéves átlagtól, írja az Ager Press. Vaskapu alatt a vízhozam az első napokban növekedni fog a Gruják-Kalafát szakaszon, és stagnál a Beket-Tulcsá szakaszon. A hét második felében pedig nőni fog a Grujá-Vádu-Oi szakaszon, és stagnál a Brăila-Tulcsá szakaszon. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,50 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében ma enyhén felhős égboltra és 31 fokos csúcshőmérsékletre kell Kolozsváron számítani, az esti órákra pedig esőt jósolnak. Az éjszaka folyamán 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
0: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit augusztus 25-én kedd déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Makós Károly gondolatával köszöntöm Önöket, aki ugye építész, író és szerkesztő volt, és 1977-ben ugyanezen a napon hunyt el, és így szól. Kérem azért az én Istenemet hívő, igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják, és meg is tartják ezt a kis világot itt, a nagy hegyek között.

Most pedig nézzük, mivel várom Önöket a következő közel 3 órában. Nem sokára áhítat, kalendárium és névnapköszöntő csendül fel. Ezek után aranyszalagtárovatunkkal sugározzuk. 13 órakor híreket mondok. Utána pedig a legkisebbeknek kedveskedünk mesekosárovatunkkal. Ezután hangos könyvtárovatunk következik, melyben ma Tamási Áron, Ábel az országból című regényében hallgatunk meg egy részt. 14 órakor ismét híreket mondok, majd 14 óra 15 perckor versrovatunkkal sugározzuk, melyben Revicki Gyula, Ima könyvem című verse csendül fel. 14 óra 20 perckor pedig, ahogy megszokhatták, Keresztjén élet felekezet közé műsorunkat közvetítjük Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom tehát hallgatóinkat a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velünk!

A mai nap áhítatának címe Válasz a haragra. Ne bosszankodj föl lelkedben hirtelen, mert a bosszankodás az ostobák szívében tanyázik. Prédikátor könyve 7. részének 9. verse. Ma Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk áhítatát halljuk. Nemrégiben felhívtam egy online ügyfélszolgálatot egy általam vásárolt hibás termékkel kapcsolatban. Először azonban egy hangfelvételt kellett meghallgatnom, amelyen elmondták, milyen lehetőségek közül választhatok. Ezután hosszú ideig várakoztattak, miközben kénytelen voltam egy silány minőségű zenét hallgatni. Végül a hívásomat átirányították egy másik osztályra, ahol aztán megszakadt a kapcsolat. Újra kellett kezdenem az egészet. Mire végre sikerült elérnem egy segítőkész embert, már dühös és követelőző voltam. Aztán rájöttem, hogy nem úgy viselkedtem, ahogy egy szerető kereszténynek kellene. Vajon én is feldühítettem az ügyfélszolgálati munkatársat? Megbántottam az érzéseit? Csak egy gyors bocsánatkérés kellett ahhoz, hogy barátságos beszélgetésbe kezdjünk. Végül is nem ő dühített fel, hanem maga az eljárás. Pál mondja, a nap ne menjen le haragotokkal. Bár a napjaim talán nem mindig kellemesek, dönthetek úgy, hogy keresztény szeretetről tanúskodó szavakkal, hozzáállással és tettekkel válaszolok a kihívásokra.

Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megnyugtatóan jelen vagy az életünkben. Segíts, hogy szereteted megjelenjen a másokkal való bánásmódunkban. Ámen. Szavaimnak, hozzáállásomnak és cselekedeteimnek mindig Isten szeretetét kell tükröznie. Üzeni Doug Wingert, Arizonában élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait hallhattuk. Ma imádkozzunk az ügyfélszolgálati munkatársakért.

0: A napáhítatát hallhatták Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. A következőkben a napkalendáriumát lapozzuk fel, szintén Janicskó Mihály Noémivel.
1: Augusztus 25-ét írunk. Ez az év 237. szökő évben 238. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 128 nap van hátra. Tekintsük át augusztus 25-i kalendáriumunkat. Nézzük, milyen események, illetve évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1609-ben Galileo Galilei bemutatta első távcsövét a velencei törvényhozóknak. 1690-ben a keresztény szigeti országgyűlésen az Erdély három nemzet, a magyarok, a székelyek és a szászok képviselői Tököli Imrét Erdély fejedelmévé választják. 1938-ban megjelenik Hegedűs Gyula és Pető Sándor által alapított Magyar Nemzet című napilap első száma. 1991-ben a fiatal finn egyetemista Linus Benedict Torvalds elküldi levelét az egyik Minix levelezési listára, melyel a Linux kernel operációs rendszer a nagy nyilvánosság elé kerül. 2006-ban tűz üt ki a Szentpétervári Szentháromság székesegyházban. A Vasilij Stasov által tervezett 19. századi műemléképület kupolája beomlik. A következő percekben azokra emlékezzünk, akik az évszázadok folyamán, augusztus 25-én születtek. 1744-ben jött a világra Johann Gottfried Herder, német költő, műfordító, teológus, filozófus. 1793-ban született Aulich Lajos honvéd tábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú. 1845-ben jött a világra II. Lajos bajor király. 1851-ben pedig Charles Wiener, osztrák-francia földrajzi felfedező, nyelvész, leírásai nyomán fedezték fel Machu Picchut. 1880-ban született Robert Stolz, osztrák zeneszerző, dalszerző, karmester. 1903-ban jött a világra élőhárpát sakkozó, fizikus, sportvezető, az élő pontszámok rendszerének kidolgozója. 1918-ban ezen a napon született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester. 1930-ban jött a világra Sir Thomas Sean Connery, Oscar-díjas skót színész. Ugyanebben az évben Székelyudvarhelyen született Csíki András színész. Szakmai tanulmányait 1949 és 1953 között Kolozsváron végezte, a Szent György István Színművészeti Intézetben. Tagja volt annak a színészgárdának, amely Harag György főrendező vezetésével megalapította a Nagybányai Állami Színház magyar tagozatát. A magyar társulat Szatmár Németi beköltözése után tagja az akkor Szatmári Állami Magyar Színház nevet viselő, későbbi Északi Színháznak. 1960 és 69 között a színház igazgatója, egyben a magyar tagozat vezetője is. 1977-től a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, majd örökös tagja. 1940-ben született Benkó Sándor, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar klarinétos, a Benkó Dixieland Band alapítója és zenei vezetője. 1970-ben született Claudia Schiffer, német fotomodell.

A következőkben azokra az ismertebb személyekre emlékezzünk, akiknek halálozási évfordulója augusztus 25-éhez kötődik. 79-ben ezen a napon hunyt el idősebb Plinius római író polihisztor. 1693-ban hunyt el Johann Christoph Bach, német zenész, Johann Sebastian Bach nagybátyja. 1776-ban távozott az élők sorából David Hume, skót filozófus és történész, a skót felvilágosodás egyik legfontosabb alakja. Hírnevét elsősorban filozófiai munkásságának köszönheti. A mára matematikai fogalommal lett Hume elv az ő nevét viseli, hiszen alapgondolata tőle ered. 1822-ben hunyt el William Herschel, az Uranusz bolygó felfedezője, megfigyelő csillagász. 1867-ben pedig Michael Faraday, angol fizikus és kémikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. 1900-ban távozott az élők sorából Friedrich Nietzsche, német klasszika filológus, költő, filozófus. 1940-ben hunyt el Pető Sándor újságíró, a Magyar Nemzet című újság alapítója. 1977-ben hunyt el Kós Károly, erdélyi magyar műépítész, író, politikus. Kós Károly százszármazású négy gyermekes postatisztviselő egyetlen fiaként született. Édesanyja Sidonia Sivé francia-osztrák származású volt. Középiskolai tanulmányait a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte, ezután a Budapesti József Nádor Műegyetem mérnöki szakára jelentkezett. Két év múlva átiratkozott az építész szakra, ahol 1907-ben szerzett diplomát. Kezdőépítészként különböző építészet irodákban dolgozott, majd a Székelyföld építészetét tanulmányozta. Tervezői munkájában elsősorban a kalotaszegi népi architektúra, az erdélyi népművészet és történelmi építészeti emlékek motivumait igyekezett felhasználni. 1916-ban őt bízták meg IV. Károly király koronázási ünnepsége díszleteinek tervezésével. 1910-ben földet vásárolt a kalotaszegi sztánán, felépítette nyaralóját, későbbi lakóházát, és feleségül vette a türei református lelkész leányát, Balázs Idát. 1924-ben írótársaival megalapította az Erdélyi Írók önálló könyvkiadó vállalatát, az Erdélyi Szépmíves célját, alapító tagja volt a Helikoni közösségnek is. Élete során több közéleti szerepet vállalt. 1912 telén sztánán kalotaszeg címellapot indított. 1921-ben Pál Árpáddal és Zágon Istvánnal közösen megjelentette a Kiáltó Szó című röpiratát. Alapító tagja volt az Erdélyi Néppártnak, és 1922-ben Vasárnap címmel képes politikai újságot indított és szerkesztett. 1931-ben Szolnai Sándorral közösen megalapították az Erdélyi Magyar Képzőművészek Egyesületét, a Barabás Miklós célját. Munkái között tartják számon a Fővárosi Állat- és Növénykert több pavilonját, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot, a kolozsvári Kakasos templomot, a kolozsmonostori haranglábat, a kolozsvári Iris porcelángyárat. Több templomot is tervezett, mint például a kolozsvári Iris telepen, Feleken, Bánfi-Hunyadon, Kispetriben, Sztánán, Körösfön és Ketesden is. Szakmai és irodalmi művei folyamatosan íródtak és jelentek meg. Varjú Nemzetség című regényében az erdélyi fejedelemségkori kalotaszeg múltját eleveníti meg. Budai Nagy Antal című drámájában, amelyet Bánfi Miklós rendezésében a Budapesti Vígszínházban mutatnak be, az erdélyi huszita mozgalmaknak állít emléket. Az Országépítő című regénye Szent István korába vezet vissza. Egyházpártfogói tevékenysége is említése méltó. Évtizedeken át 1936 és 1965 között a Kolozsvári Református Egyházkerület főgondnoka volt, az Egyházkerületi Műemlékbizottság tagja. 2012-ben hunyt el Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdon járt. Emléknapok is kapcsolódnak augusztus 25-éhez, ez Szent Lajos emléknapja, illetve Kalazanci Szent József a piarista rend alapítójának is emléknapja. Uruguayban pedig a függetlenség napja.

0: A napkalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk fel. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: Augusztus 25-én a Lajos és Patrícia névnapokat ünneplünk. Nézzük, hogy honnan származnak ezek a nevek. A Lajos a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik. Az ős germán Luda és Viga összetételéből, amelyek jelentése híres és háború. Női párja a Ludovika és a Luisa. A Patrícia a patricius férfi név női párja, amelynek jelentése rómainak született nemes. Ma tehát köszöntjük Lajos és Patrícia nevű hallgatóinkat, s mindazokat, akik születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik augusztus 25-én. Szóljon nekik a következő dal.

0: A nap ünnepeltjeit Charlie, menjünk tovább című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket! A mai aranyszalagtár rovatunkban a 2009. augusztus 20-ára készített megemlékezést közvetítjük, melyet Kis Gábor szerkesztett.
1: Aranyszalagtár.

1083. augusztus 20-án, azaz 926 éven szentté avatták első István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Erre a napra emlékezve ünnepeljük minden évben Szent István királyt és a keresztjén magyar állam alapítást. Szent László uralkodása idején az első István által minden évben Nagy Boldogasszony napján, azaz augusztus 15-én tartott törvénynapokat áttette augusztus 20-ára, István király szenti avatásának napjára. 1342-től Nagy Lajos uralkodásától kezdve Szent István ünnepének napja, a keresztény magyar államalapítás emléknapja, a legősibb magyar ünnep, egyházi ünnep volt. 1771-ben Mária Terézia nemzeti ünnepként felvette a naptárakban, elhozatta a Szent Jobbot Bécsbe, majd Budára, amelyet ettől kezdve minden évben körmenetben vittek végig a városon. 1891-ben Ferenc József az ünnepet munkaszüneti napán nyilvánította.

A pontos idő 12 óra 15 perc, a következőkben lássuk, hogy mit is tudunk első István királyunkról. Első Szent István király eredetileg Vajk, körülbelül 975-ben születhetett Esztergomban, és 1038. augusztus 15-én halt meg Székesfehérváron. Az első keresztény magyar király, aki a Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig levertem. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot, és az 1000 éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat, nevéhez fűződik a tudományosság magyarországi kezdete is. Apja Géza fejedelem, anyja pedig az erdélyi Gyula vezér Sarolta nevű, Konstantinápolyban keleti rítus szerint megkeresztelkedett leánya volt. Anyai nagybátyja Prokói erdélyi vajda volt, aki István születése környékén költözött át a tiszántúli területeiről Erdélyben. István a 970 és 980 közötti időszakban születhetett. Születésekor a török eredetű pogány Vajk nevet kaptam, mivel a mainzi érsek által a magyarok számára küldött térítő püspök Ekotártájt már nem tartózkodott a Kárpát-medencében. Ennek következtében a magyar fejedelmi trón örököse rövid ideig pogány maradt. Adalbert prágai püspök gondoskodott a fiú keresztény szellemi tanítatásáról, és ő volt az is, aki megkeresztelte Istvánt, feltehetőleg 994 és 996 között, akinek a névadója az első keresztény vértanú István volt. Vannak olyan feltevések is, miszerint Vajkot apjával, Gézával együtt 972-ben keresztelte meg a Sankt Galleni Brunum. Ennek az elméletnek két tény is ellentmond. Az egyik az, hogy egyes források 975-re teszik Vajk születését, a másik pedig az, hogyha ilyen korán átért volna a keresztény hitre, nem ismerték volna nyugaton sokáig csak Vajkként. Emellett több forrás kútfők a korán legkorábbi István legenda, illetve egy 14. századi krónika is említi Vajk keresztelőjének nevét, Adalbertet.

László Gyula történész szerint török nyelvű volt Vajk, a név feltehetőleg török hős vezér jelentésű szóból származik. Adalbertnek amellett, hogy megkeresztelte István, feltehetőleg szerepe volt házasságának létrejöttében is. István 996-ban vette feleségül Henrik bajor herceg leányát, a későbbi második Szent Henrik német császár testvérét, Gizellát. Bajor hagyomány szerint az esküvő Sejern bencés apátságban köttetett. Német krónikások feljegyezték, hogy a bajorok a házasságtól a kereszténység gyors terjedését várták, és ennek érdekében minden segítséget igyekeztek István számára biztosítani. Gizellával együtt jelentős számban érkeztek bajor papok és lovagok is az országban.

A következőkben István király egyház politikájáról lesz szó. István, Géza és Sarolt egyház politikájának folytatásaként püspökséget szervezett, falvaikban templomokat építetett. A feltehetően istváni alapítású egyházmegyék a következők: az esztergomi, a veszprémi, a győri, az erdélyi, a pécsi, a kalocsai, az egri, a csanádi, a váci és a biharim, melyek közül kettő érseki rangra emelkedett, az esztergomi és a kalocsai. Kopány legyőzése után korábban tett fogadalmának megfelelően folytatta és befejezte a pannonhalmi bencés apátság építését. Ezen kívül megalapította a veszprémvölgyi apácakolostort, a bakonybéli apátságot és a pécsváradi monostort, felépítette az esztergomi és a székesfehérvári székesegyházat és az óbudai Szentpéter és Pál templomot. Az apátságok, kolostorok keretén belül megindult a latin írásbeliség, iskolák működtek és azok váltak a művelődés szellemi központjaivá. A szerzetesek ezekben az iskolákban az európai keresztény kultúrát tanították, diákjaikból pedig nem csak a hittérítők kerültek ki, hanem a művelt írástudó réteg, a király és a vármegyék fő emberei is. A papok és szerzetesek a vallásos szövegeken kívül a jogi és politikai okmányokat is megfogalmazták. A Kárpát-medencén áthaladó és a Szentföldre tartó zarándokokat fogadta a királyi udvarban, bőségesen ellátta őket és biztosította számukra az országon való biztonságos áthaladást. A Szentföldre, illetve Rómába igyekvő magyar zarándokok számára pedig vendégházakat épített Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Ravennában és Rómában. Gellért velencei szerzetes, a későbbi püspök, aki szintén zarándokként érkezett az országban, a pécsváradi monostorban tartotta első ige hirdetését. Ezt követően mutatták be a királynak, aki itt marasztaltam, és őt választotta a fia nevelőjéül is. Gellért az egyházi reformmozgalom híveként Deliberáció című művében elítélte az erőszakos birtokszerzést és az ágyasságot épp úgy, mint a papi házasságot. István bőkezően adakozott az egyházaknak, gyakran látogatta őket. Kálti Márk képes krónikája, a magyar történelem egyik fontos dokumentuma, amely 1358 és 1370 között íródott. Szerinte ezüst dinárokkal teli erszényt hordotta az övén, és mikor szegényt látott, saját maga gondoskodott róla.

A következőkben István király Imre fiához írt intelmeiből fogunk idézni. Ez a 9. fejezetből az imádság megtartásáról szól. Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság 9. regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás, a bűnöktől megtisztulás és a feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal a király fiával, magad is király lévén mindig mondjad, küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. És ismét, Uram, Atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem álnokságnak gondolatában, az én szemeimnek ne adj kevéséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságit, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétket eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, és így legyőzhest látható és láthatatlan ellenségeidet, hogy valamennyi alattvalóiddal együtt, gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhest életed pályáját.

István király emlékezete a modern művészetekben is megnyilvánul, az István a király rockoperában például. Zenét Szörényi Levente szereztem, szövegét Bródi János írtam, Boldizsár Miklós Ezred forduló című drámája alapján. Az első bemutatója 1983. augusztusában volt Budapesten, a Városligeti Szánkózó dombon. A mű a Géza fejedelem halála utáni helyzetet, a Szent István és legnagyobb ellenfele Koppány vezér közötti hatalmi csatározást dolgozta fel. A darab négy részből, felfonásból áll. Az örökség Esztergom, Koppány vezér és István a király. Az örökségről lássunk néhány szót. Az Illés együttes száma nyitja a művet, te kit választanál. A dal felütésként teszi fel a nép kérdését, hogy vajon a két rivális közül kimaradhat hatalmon. Menet érkezik, a külföldről érkezett katolikus papok Isten áldását kérve vonulnak be, latinul énekelve. Veni lumen cordium, töltsd el szívünk fényesség. Felcsendül Gizella és István fohásza is, amint összeházasodnak, majd a nép együtt imádkozik a párért. Az emelkedettséget a három mindig elégedetlen magyar úr, Súr, Solt és Bese törik meg, volt is, lesz is. Belépő Doluk előre bemutatja őket, gyarló az ember. A templomban Koppány vezér keresztény leánya, a szép és fiatal Réka imádkozik, Istenem, nézd el nekünk, hogy nem vagyunk még hozzád méltók. Az áltatosságot apja egyik fogány embere Laborc szakítja félben, ő elutasítja az idegen csak latinul értő új Isten képet, nem kell olyan Isten. Gyászmenet jelenik meg a színen, Géza fejedelem koporsójával, a kórus latin imával kér az elhunyt lelkének irgalmat, Kyrie eleison. A temetésen Koppány és István összetűzésbe kerül. Koppány reméli, hogy Géza halála feloldja az ő ígéretét, amely szerint a trón Istvánt illeti. István azonban nincs más út, csak az Isten útja. Koppány elviharzik, és István imájába merül.

Nincs más itt, csak az Isten útja, énekelte István az előbbiekben. Az István a király rockoverából hallottuk az első rész, az örökségnek a záró dalát. A következőkben az Esztergom következik. Isten békéjét kéri a nép, Da Pacem Domine, majd Istvánt és anyját saroltott regősök látogatják meg, szerencsét kívánva az új fejedelemnek. Üdvözl légyen, Géza fiam! Ám amikor felemlegetik a dicső múltat, Sarolt ezt lázításnak tartja és elküldi őket. Ebbe a jelenetbe csöppen Laborc, aki Koppány követeként kéri Saroltot. Koppány küldött, jó úrnőm, azért, hogy az ősi hagyomány szerint Koppányhoz menjen nővér, és ezzel emelje őt fejedelemmé. Sarolt ingerülten küldi el őt, felszínszenve, mit képzel Koppány. Emondatát visszhangozva jelennek meg a haszonleső urak, Súr, Solt és Besem, akik István jó indulatát igyekeznek megnyerni, Apcu, Koppány. Istvánra azonban nem hat a hízengés. Az urak távoztával magába roskad és enged kétségeinek, ám anyja erőt ad neki, István fiam. Gizella közben egy német kísérőjével, Vecelinnel mulatja az időt. A fiatal asszony nem örül István elfoglaltságainak, unatkozik, jaj, de unom a politikát. Asztrik, a térítők vezetője, Istvánt teszi meg fejedelemmé, amit a nép ünneplésen kísér, fejedelmünk István. A trónra emelés után István imájával Istenhez fordul, oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Réka feltűnésével a dal duetti alakulva zárja a felvonulást.

Új távol vagy tőlem hangzott el, ugyancsak István énekeltem. A következőkben a rock opera harmadik részét a Kopány vezért ismertetjük. Kopány vezér és Torda, Kopány sámánya népgyűlést tartanak, a vezért támogatók kórusban zengik. Szállj fel, szabad madár! Ez a koronázás mellett talán a darab legismertebb jelenetem. Kopányt három felesége, Picur Enikő és Boglárka igyekeznek az államügyektől elcsábítani. Te vagy a legszebb álmunk. A vezérnek azonban a készülő küzdelem minden idejét lefoglalja. A három haszonleső úr nem adja fel, hanem István akkor Kopány oldalán igyekszik eladni magát. Apcuk István zengik, ám Kopány sem támogatja őket és állnak ötleteiket. Torda kihasználja ezt és tovább tüzeli a vezér harci kedvét. Minden eszköz, mely a trónra téged juttat, elfogadható, mert szent a cél. De Kopány a tisztességes harc mellett dönt, majd az égek segítségét is kéri. Torda áldozatot mutat hát be, és kéri az ősi istenségeket. Áldozatunk fogadjátok, amit kérünk, megadjátok. A harci tüzet Réka igyekszik oltani, rémálmáról mesél atyának, akit árulóként felnégyelve a négy legnagyobb várfokára tűzve látott álmában. Azonban hiába kéri apját, Kopány szerint elkésett a békevágy. István is megjelenik, felajánlva a hatalmat a vezérnek, ha az elfogadja a Rómát és a nyugat felé forduló jövőt, ám Kopány nem fogadja el így a hatalmat. Torda érkezik a hadba hívó jellel, véres kardot hoztam. A csatában Kopány vezér megsemmisítő vereséget szenved. A következőkben az utolsó dalt, a véres kardot hoztam című részt fogjuk meghallgatni.

Az István a király rokopera harmadik felvonásának a kopány vezérnek az utolsó dalát hallottuk az előbbiekben, véres kardot hoztam. A negyedik és egyben utolsó felvonás István a király címet viseli. A csata áldozatait gyászolják, a regős ősi énekével siratja a békét, gyászba öltözött csillagom, míg a térítők immár magyar imával töltsd el szívünk fényesség. A győztes seregek dicsőségben ünneplik Istvánt, hála néked fejedelem. A lakoma zajában érkezik Réka és kísérete, akik kérésükkel Istvánhoz fordulnak, halld meg uram a kérésem. A fiatal úrnő atya holttestét kéri, hogy tisztességgel eltemethessem. István hajlani is a szépséges lány kérésére, de Sarolt nem engedi, ki is adja a parancsot felnégyelni. István hasonlóan imádkozik, mint az esztergomi felvonás végén, ám most Gizellával énekli, oly távol vagy tőlem. Kopányt felnégyelik a nép, Istvánt üdvözli, Gloria in excelsis Deum. Asztrika pát Isten nevében a pápától kapott koronával királlyá koronázza Istvánt, akit ünnepel a magyarság, felkelt a napunk. István uralkodóként először Istenhez szól, király vagyok, uram, a te akaratadból, minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

Búcsúzásképpen felolvasnám Szent István intéseiből a 10. fejezetet, a kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját és a parancsok közt a 10., mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítsen, de a többi erény is hassa át és ékesítsen. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezném. Ennek okából hát, szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménységem, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindezekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt, mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őriz szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Légy türelmes mindenekhez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztas. Légy szelíd, hogy soha se harcolja az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illes. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bolyaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát. Nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba eljutni. Amen.

0: A mai aranyszalagtár rovatunkban a 2009. augusztus 20-ára készített megemlékezést hallhatták, melyet Kis Gábor szerkesztett. Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit keddéli magazin műsorunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, majd ezután mesekosár és hangos könyvtár műsorunkat sugározzuk. A pontos idő 1 óra. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Drónt észleltek Vilkove városától 4 kilométerre. A Roalert riasztást adtak ki. Nikus Ordán szeptemberben végre új miniszterelnök jelöltet nevez meg, az egyik tanácsadója szerint. Állampapírokra is lehet majd hitelt felvenni.

0: Kezdődik ma a roncsautó program újabb szakasza. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. A Védelmi Minisztérium ma reggel közölte, hogy a radar rendszere 7 óra 30 perc körül légi célpontot észlelt az ukrajnai Vlkove városától mintegy 4 kilométerre keletre, miközben dróntámadás érte a román-ukrán folyami határ közelében fekvő ukrajnai polgári és infrastruktúrális létesítményeket. A tájékoztatás szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmet, amely 7 óra 31 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyekre Tolcsián megye északi részének lakosságát. Légi felderítésre riasztották a spanyol légierő két F-18-as vadászgépét, közölte a tárca. A minisztérium tegnap késő esti közleményt is kiadott arról, hogy a radarrendszere 22 óra 37 perckor két légi célpontot észlelt, az ukrajnai Kígyó-szigettől 25 kilométerre északnyugatra, amelyek a román határ felé haladtak. A spanyol légierő két F-18-as vadászgépét riasztották akkor is légi felderítésre, az 57-es légibázisról. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Nikus Ordán államfő szeptemberben újabb miniszterelnök jelöltet nevez meg, a pártokkal folytatott újabb tárgyalások után, jelentette ki Eugene Tomák, az elnök tiszteletbeli tanácsadója. Eugene Tomák tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának beszélt Nikus Ordán terveiről. Remélem, hogy az ősz kezdetén mindannyian egy politikai tárgyalások szempontjából sokkal észszerűbb helyzetben találjuk magunkat, és itt természetesen a pártokra gondolok. Úgy vélem, olyan helyzet előtt állunk, amely arra kényszeríti a pártokat, hogy Romániát és a román állampolgárokat helyezzék az első helyre, hangsúlyozta Tomák. A tanácsadó felrotta, hogy eddig a pártok túlságosan a saját érdekeikre koncentráltak. Tomák kijelentette azt is, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezetővel folytatott megbeszélései nyomán optimista abban a tekintetben, hogy sikerül majd olyan megoldást találni, amely biztosítja a szükséges parlamenti többséget. A tervezett változtatás újabb érve mellett, hogy állampapírba fektessük megtakarításainkat. A hitelfelvételt megkönnyítő szabályzatmódosítás dolgozott ki a Román Nemzeti Bank, adta hírül az ekonomika.net. Ennek értelmében hitelgaranciának minősülne minden olyan uniós kormány és jegybank által kibocsátott állampapír, amellyel a tőzsdén lehet kereskedni. Ennek a feltételnek a bukaresti értéktőzsdén jegyzett Fidelis megfelel, a Tezaur azonban nem. Mostanáig a lakossági hitelek bizonyos jövedelemszinthez és megszabott típusú biztosítékokhoz voltak kötve. Most szélesedik utóbbiaknak a köre. Ha az állampapírok tulajdonosainak gyorsan pénzre van szükségük, hozzájuthatnak majd anélkül, hogy értékesíteniük kellene a kötvényeket. A Bennerre tervezetének értelmében a bankok az állampapírok fejében azok értékének legfeljebb 80%-ával megegyező lejalapú hitelt nyújthatnak. Ha az állampapírok euró vagy dollár alapúak, akkor ez az arány 10%-kal csökken, míg más valuták esetében 20%-kal. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hiszen ma délelőtt reggel 10 órától elindult a roncsautó program második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt, ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral szerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljes elektromos és plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak, tájékoztat a news.ru. A támogatási összegeket tekintve az elektromos és hidrogén meghajtású autók vásárlásához igényelhető ökoutalvány értéke eléri a 18.500 lejt, míg a hibrid modelleknél ez az összeg 12 ezer lei. A jelentkezés ma délelőtt 10 órakor vette kezdetét, a regisztráció pedig egészen december 31-ig nyitva áll, kivéve ha a pénzügyi keret még a határidő lejárta előtt teljesen lemerül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, az esti órákra pedig esőt is jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok lesz, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ezse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportáluk értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Gyerekek, remélem már a rádió közelében vagytok, mert kezdődik a mesekosár rovatunk.
9: Mesekosár!

a praja nagyja. Cica forma tálon, cica kaja torta, rajta van a gyertya, az is cica forma. Gyere ide, cica gyerek, megcibálom a füledet.

család, a praja nagyja, kutyaforma tálom, kutya kaja torta, rajta van a gyertya, az is kutyaforma, gyere ide kutya gyerek, megcibálom a füledet, levegőbe feldobállak, sokáig éderig állak, ide gyere öreg kutya, meghívok egy jó buliba.

Szunyóka. Szunyóka egy fóka. Fóka országban él, valahol messze-messze északon, ahol kéklő jéghegyek úsznak az óceán jeges vizén, ahol a csípős hóvihar fütyörészik, ahol mindent-mindent hóborít. Szunyóka nem gonosz, nem harap, nem bánt senkit. Ő egyszerűen csak lusta. De olyan lusta, hogy erről hosszú történeteket lehetne mesélni. Miközben a barátai a vízben lubickolnak, halat fognak, Szunyóka csak heverészik egy jégtáblán, és még a farkát sem moccintja. Épp csak a száját tátja ki, arra várva, hogy a halak beleugorjanak. Hé, Szunyóka! Kiabálnak neki ilyenkor a fókák. Ne aludj már! Elszalasztod a halakat! Nem szalasztom én el, feleli erre Szunyóka. Majd ásít egyet, a másik oldalára fordul, és Szunyókát tovább. Egyszer a következő eset történt meg vele. Szunyókát meghívták egy névnapi összejövetelre. Már minden vendég ott volt, csak ő hiányzott. Biztosan megint elaludt, mondta az ünnepelt. Ekkor egy kis fóka gyerek mászott oda, és azt visította. Elvitte a víz a jégtáblát! Elvitte a víz a jégtáblát! Milyen jégtáblát? Riadtak fel a fókát. Hát azt, amelyiken Szunyóka alszik! Rögtön Szunyóka segítségére siettek a fókák, de a jégtáblának nyoma veszett. A jégtáblának is, Szunyókának is. Szegény Szunyóka, mondta egy vénséges vén fóka. Igaz, hogy nagy naplopó volt, de azért sajnálom. De fél év múlva a jégtábla újra a part közelébe sodródott. Nézik a fókák, s nem hisznek a szemüknek. Ott fekszik a jégtáblán Szunyóka, és szundikál, mintha mi sem történt volna, de még a bajszát sem mozdítja. Szervusz, Szunyóka, örülünk, hogy visszajöttél! Kiabáltak a fókák egymás szavába vágva. De Szunyóka csak ásított egyet, és álmos hangon azt motyogta, hagyjatok aludni. Hát ilyen lustaság ez a Szunyóka. Egy fél év sem volt elég ahhoz, hogy kialudja magát.

0: baj? Mamma mia, mondd, hogy mi ez a nagy ricsaj?
1: Hogy?

lövisnek, hogy állj. Ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz. Mamma mia, tűzzel, vízzel sose játsz. Mamma mia, ahol az energia dúl. Mamma mia, ott a természet nagy úr. Mamma mia, mamma mia.

0: Mesekosár rovatunkat hallották, holnap ugyanekkor folytatjuk. Most hangos könyvtár rovatunk következik, melyben Tamási Áron, Ábel az országban című regényéből hallgatunk meg egy részt Fekete Ernő felolvasásában.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.

0: De közben az idő is eltelt, mert közeledtünk Kolozsvárhoz. Egyik-másik utas hamarosan szedelőzködött is. És ezen közben én nagyon cikcakos perceket éltem, mert ahogy a nagy munka után ott ültünk ketten az egyik padon, úgy ugráltak a gondolataim, mint a sáskák. Örvendettem is, de egyben szomorkodtam is. Örvendettem annak, hogy a város, amelyet annyit forgattam a fejemben, immár itt van, és lakosa lehetek. De szomorkodtam azon, hogy vége szakad a könnyű, s mégis tisztes keresetnek. Mert hát Garmada úr nem szólott semmit, hanem csak ült, és maga elé nézett. Szerettem volna megfogni a kezét, és azt mondani neki, hogy ne eresszen el engem, hanem szövetkezzünk a további keresetre. Azonban a magam becsülete mégis azt súgta, hogy nem lenne méltó dolog, ha ajánlgatnám magamat. Ezokból tehát a jó szerencsére bíztam mindent, s csupán annyit segítettem a szerencsének, hogy nagy sürgésforgással vettem le a hátizsákot, majd pedig a szívemre helyeztem a jobb kezemet, és olyant sóhajtottam, hogy nyögésnek is beillett volna. Garmada úr rám nézett a sóhajtás miatt, és így szólt. Tehát nincsen szívbajod?
1: Eddig nem volt,
0: mondtam. Erre ő orvosi módon a mellemre fektette a fejét, s úgy hallgatta a szívem dobogását. Nincsen semmi baj, jelentette ki.
1: Bár ne volna, mondtam.
0: Érzel valamit?
1: Igen. Nehéz a válás.
0: Erre Garmada úr nem válaszolt, hanem vizsgálni kezdett engem. Levétette a kalapomat, megnézte a fejem alakzatát, a fülem és a hajam állását, majd pedig mind a két kezemet. Végül felállított, s megnézett úgy is. Végül pedig így szólt.
1: Borotválkoztál-e valaha?
0: Még nem.
1: Pedig már kéne.
0: Nem tudtam, hogy mit feleljek erre, csak az államat babráltam a szőrössége miatt.
1: S hát a lányokkal miképpen állasz?
0: Kérdezte megint.
1: Én úgy, ahogy adódik. Vagy mellettük, vagy előttük, vagy a hátuk mögött.
0: Garmada úr némi megrovással nézett reám.
1: Úgy értem, hogy szereted-e őket?
0: Mondta.
1: Én igen, ha szépen felöltöznek.
0: De szerelmes voltál-e már?
1: Nem tudom, hogy a szemérmesség miatt-e, vagy más egyéb okból, de úgy éreztem, hogy egyszerre pír lepi el az arcomat.
0: Annyira még nem mentem, feleltem neki. Ennél többet aztán nem is beszéltünk, de valami sokat nem is tudtunk volna, mert a vonat már lassított. Felálltam hát, és kezet nyújtottam Garmada úrnak.
1: No, az Isten megáldja a doktor urat, mondtam.
0: Én is leszállok, felelte ő. De akkor már le is ugrottam a vonatról, s elindultam a mozdony felé, hogy bolhát visszaszerezzem. Egyszer-kétszer még ugyan hátra néztem, s hízelkedő érzéssel láttam, hogy Garmada úr szemmel tart engemet. A mozdonyhoz érve odaszóltam bolhának, hogy megérkeztünk, s szálljon le, mire ő egy ugrással lent is termett. A mozdonyvezetőnek még megköszöntem a jóságát és az ügyeletet, aztán körülnéztem, s hát látom, hogy Garmada úr várakozik reám.
1: Ez a dög ki?
0: Mutatott a kutyára.
1: Miféle dög?
0: Ütköztem meg.
1: Hát ez a kutya.
0: Az enyém,
1: de nagyon híres, mondtam.
0: És miről?
1: Arról, hogy dög létire megy, ugat, és harap.
0: Garmada úr megvetőleg nézte bolhát, s nem akart mozdulni, sem szólani nem akart. Az emberek sűrűn jöttek, mentek mellettünk, s én is szerettem volna már valamerre irányt venni.
1: Na gyerünk!
0: Szólott végre mégis. Megindult elől, s én bolhával utána. Amikor az állomás nagy veres épületéből kiléptünk az utcára, ismét megállott, és kérdést intézett hozzám.
1: Hogy hívnak?
0: Szakállas Ábel.
1: S valakid van-e ebben a városban?
0: Van.
1: S kid van?
0: Az Isten.
1: S más nincs?
0: Még ez ideig nincs.
1: Na, akkor gyerünk,
0: mondta, s már mentünk is.
1: Útközben én a nagy városi házakat néztem, és a szép, hosszú utat, amely pompásan ki volt kövezve. Bolha a járókelőket nézte, s azok között is inkább a kutyákat.
0: Garmada úr semmit, vagyis a levegőt.
1: Egy idő múlva befordultunk egy kisebb utcába, s ott haladtunk. Bolha és én az út közepén, Garmada úr pedig jobb szélről a járdán. Pompás járás eshetett ott, de én a kutya miatt nem mertem oda menni, s a kutyán kívül az is a fejemben járt, hogy talán csak az uraknak szabad ottan járni. Hát így mendegéltünk, s közben pedig nem váltottunk egy szót sem, hanem csak haladtunk, mintha nem is ismernők egymást. Végre elértünk egy kicsi házhoz, amely kőből volt ugyan, de azért erősen szomorú állapotban. A födele vedlett, s vedlett a zöldre festett fala is. Egy ablak rajta az utca felé, de olyan alacsonyan, hogy még nekem is le kellett volna hajolnom, ha be akartam volna nézni rajta. Garmada úr kinyitotta a korhadó rossz kaput, és hátra szólt nekem.
0: Gyerünk be!
1: Az udvar olyan burjános volt, mintha legalább 10 esztendeje senki sem gondozta volna. Hátul felől egy nagy hordó állott, bizonyosan esővíznek, mert a hordó teteje ki volt ütve. S annál is hátrább egy jókora szemétdomb.
0: Na, ennek is ki lehetne húzni a fogát,
1: mondtam.
0: Minek?
1: Kérdezte Garmada úr.
0: Ennek az udvarnak.
1: Jól van ez így, felelte. Gondoltam, jobb lesz talán, ha nem találok ilyen hamar mindenben hibát, s nem is szóltam többet, hanem a burjános udvaron csak mendegéltem Garmada úr után. A ház hosszú volt, s két ajtó rajta. Minket úgy látszik a hátulsó ajtó várt, mert a foghúzó mester egyenesen arra tartott, s én is közel a nyomában. Nem vett kulcsot elő, hanem otthonos bátorsággal benyitott az ajtón.
0: Ki az?
1: Szólt odabent, s abban a percben egy nő, de Garmada úr csak ennyit felelt vissza.
0: Jó napot, Blanka!
1: Az ajtó nyitva maradt a mester után, s már ott álltam én is a küszöbnél. S onnét betekintvén a szobába eleven szememmel egy fiatal nőt láttam, és egy fiatal urat. A nő kistermetű volt, és vékony, szép fekete haja neki, s az arca is tetszetős. A fiatal úr szorongva és borzasan süllöngött, mint víz láttán az űrge.
0: Látom, tavasz van, Blanka,
1: mondta a foghúzómester.
0: Igen, doktor úr,
1: felelte Blanka.
0: A vőlegényem meglátogatott.
1: Erre Garmada úr nem szólott semmit, hanem kedvetlen arccal bement a másik szobába.
0: Hát te mit bámulsz?
1: Szólt rám Blanka. Ilyen helyzetben még sohasem voltam, s így feleltem.
0: Nem tehetek róla, hogy nekem is van szemem?
1: Erre a kisasszony bekiáltott a másik szobába.
0: Doktor úr, ki ez a falusi fiú? Jöjjön be a konyhába, s ott pakoljon le!
1: Felelte vissza Garmada úr. Az volt a konyha, minek a küszöbén állottam, s ahol Blanka és a vőlegénye tartózkodott. Oda pedig éppen a jelen helyzetben egy harmadik ember sok lett volna. Éppen azért eljöttem az ajtóból, s a ház oldala mellett meghúzódtam. Bolha is odajött hozzám, s úgy nézegetett rám, mintha nem tetszett volna neki a dolog. Még ráncigált is engem, hogy menjünk el a háztól, s próbáljunk máshol szerencsét. Én azonban a hontalan árvaságomra és a 65 lejre gondoltam, amit Garmada úr mellett oly könnyűszerrel s olyan kevés idő alatt megkerestem. Bolhának azt mondtam, hogy nézzük a jövőt, minek az érdekében, ha már ilyen ez a világ, a rossz tapasztalásokat is el kell viselnünk. És amint ott állottunk, emígy osztozkodván mi ketten a kutyával, egyszerre csak megnyílt lassan a kapu, s a nyílásban egy fej jelent meg, amelyen tarka sapka volt. Úgy kukucskált be az udvarra, mintha nem lett volna biztos, hogy kerülhet-e beljebb. Gondoltam, mindenkitől lehet valamit tanulni, s intettem neki, hogy ereszkedjék csak felé. egy segédforma fiatalember volt.
0: Itthon van-e a doktor? Kérdezte titokzatosan.
1: A játék miatt, s hogy a sorsomat is vidámabbra fessem, arra gondoltam, hogy én is hozzákeverek még valamit a rejtelmességhez, odasúgtam tehát neki.
0: Valahol a vonaton működik, csak Blanka kisasszony van itthon. Egyedül-e? Tiszta egyedül.
1: Erre levette a sapkáját, a haját megigazította, s meg a ruházatát is. Aztán nagy bátran, mint egy biztos vitéz, elindult az ajtó felé. Ahogy azonban a küszöbre tette volna a lábát, már futni is kezdett visszafelé, de igen, a vőlegény is utána. Úgy látszik azonban, hogy a kergető vőlegény nem csak otthonosabb volt abban a házban, hanem jobb futó is, mert utolérte a másikat még a kapu előtt. És ahogy utolérte, egyetlen ugrással rászökött a másikra, mint a farkas. Leestek abban a percben a búriános földre, s nagy ordítozások és káromkodások között marcangolni kezdték egymást. Ekkora romlás láttára Bolha is megbojdult rögtön, és ugatni kezdett. De a következő percben én már ott voltam mellettük, s hamarosan ott volt Blanka is, aki egyre jobban jajveszékelt. Majd kezdett sikoltozni is. Ne búsuljon, vigasztaltam Blankát, hiszen az egyik győzni fog. S akkor, hogy senki se hiányozzék, ingben s hirtelen rántott nadrágban odafutott Garmada úr is.
2: Hát itt mi van? Kérdezte.
1: Itt ismét tavasz, mondtam. Garmada úr azonban nem szerette úgy a verekedést, mint én, mert nagy handabandával topogni kezdett a verekedők körül, miközben hol a fejét fogta, hol pedig a nadrágját. A helyzet kezdett erősen cifra lenni, mert a verekedők arcáján már a vér is mutatkozott. Erre Garmada úr, mint a bolond kakas, még jobban verdesett, Blanka még jobban jajgatott, s Bolha még jobban ugatott. De megdagadt az én félelmem is, mert azt mondta bennem egy hang, hogy idegen lévén a városban könnyen rám foghatják, ha valamelyik megtalálja ölni a másikat. Elszántam hát magamat, s valahogy a segédnek megfogtam a lábát, és húzni kezdtem. Nagy nehezen úgy elhúztam, hogy már egymás végtiben voltak. Akkor a vőlegény még rúgott egyet a segéd fején, s ez a verekedésre pont lett.
2: Álljanak fel, stakarodjanak! Mondta
1: Garmada úr. Amikor kimentek valahogy a kapun, Garmada úr a kaput bezárta, majd odafordult a kisasszonyhoz, s neki azt mondta.
2: Blanka, ha ez még egyszer megismétlődik, magát is kidobom.
3: Én nem tehetek róla, doktor úr, felelte Blanka.
2: Erre Garmada úr dúlva-fúlva bement a házba.
1: Melyiket szereti? Kérdeztem a lánytól, ahogy csak ketten maradtunk. Blanka mérgesen nézett rám, aztán a tekintete a kutyára esett, és hirtelen így szólt.
2: Ezt a kutyát?
1: Mert a férfiak csak bajt szereznek, mondta Blanka, és befutott a házba. Mi pedig ismét ott maradtunk árván Bolhával ketten. Egy pillanatig az volt az eszemben, hogy csak ugyan felveszem szép lassan a hátizsákot, s a Bolha intelme szerint úgy elmegyek onnét, mintha ott sem lettem volna. De akkor Blanka kiszólt a konyhából.
2: Gyere be és pakolj le!
1: Hát erre mégis bementem, s szívélyesen így szóltam.
2: Itt vagyok.
1: Tedd le a hátizsákot, mondta Blanka.
2: Hova?
1: Egyelőre oda az ágy mellé.
2: Jól van, én oda teszem, de aztán nem leszek hibás, mondtam.
1: Miben nem leszel hibás?
2: Abban, ha a segédek visszajönnek, s megbotlanak benne.
1: Blanka furcsán tekintett rám, de csak ennyit szólt.
2: Ugyan?
1: Akkor láttam meg, hogy Bolha már ott is fekszik az ágy előtt egy mocskos báránybőrön. Oda mentem melléje, a fejemet megtekergettem, és én is így szóltam.
2: Ugyan.
1: Ki ez a kutya? Kérdezte Blanka.
2: Az enyém,
1: feleltem.
2: Hát te azt hiszed, hogy én tűrni fogom itt?
1: Úgy szerettem volna, hogy a kutyát is megvédjem, s a szállást is megtartsam, és azért így feleltem. Bolhának hívják, de nem Csíp. Hát téged hogy hívnak?
0: Engem Ábelnek.
1: Erre a szóra Garmada úr urasan öltözve kilépett a szobából. A fején új kalap volt, a karján pálca és a kezében kesztyű. Megnézte, hogy mi hogyan van a konyhában, aztán rendelkezni kezdett.
0: Blanka, én most elmegyek a kávéházba.
2: Rendben van, doktor úr, felelte Blanka.
0: Aztán nem jövök haza, csak vacsora után,
1: folytatta Garmada úr.
0: Maga is rögtönözzön itt valami vacsorácskács, adjon ennek a fiúnak is. Tudnilik, ez a fiú az én segédem, és itt fog lakni. Rendezze el valahogy. De mindenek előtt szedje őt rendbe egy kicsit. Ott van az én régi barna ruhám, azt vegye fel, és ott van az a régi sárga cipő, azt húzza fel. És nem ártana, ha meg is fürödne. Különben most elviszem a borbélyhoz, hogy egy kicsit szépítsen rajta.
1: Blanka nagy szemekkel hallgatta ezt a beszédet, én pedig még nagyobb ámulattal. De sőt, valami olyan érzéssel is, amiről azt szokták mondani, hogy az Isten kezében vagyunk. Szólani azonban nem mertem semmit, hanem vigasztalásomra azt gondoltam, hogy fel bizonyosan nem akasztanak, s egyebet pedig valahogy elszenvedek.
0: Na gyerünk, Ábel!
1: Mondta Garmada úr. Rögtön menésre készülöttem, s hát Bolha is csóválja a farkát.
0: Ne nekem csóvált, hanem a doktor úrnak,
1: mondtam neki.
0: A kutya nem jöhet a borbélyhoz,
1: jelentette ki Garmada úr, aztán pénzt vett elő, azt odaadta Blankának, és csak ennyit fűzött hozzá.
0: Este itt lesznek a barátaim, legyen minden, ahogy szokás.
1: Azzal megindultunk ketten, és kimentünk a kapun. Én az útról még visszafordultam, s jól megnéztem, hogy hová kell visszajönnöm. Aztán a Szűz Mária oltalma alá helyeztem magamat, s igyekeztem rendesen menni. Még 5 percet sem haladtunk, amikor Garmada úr 2 fényes résztányér között benyitott egy ajtón. Én is utána léptem, s azzal a lépéssel már bent is voltam egy kis műhelyben, ahol 2 fehér köpönyeges ember szorgoskodva így köszönt nekünk. Ás szolgálja, van szerencsém! 2 nagy tükörrel szemben 2 karosszék állott, s Garmada úr az egyikbe beleültetett engem. Aztán a fiatalabbik köpönyegeshez így szólt.
0: Hajvágás alul és oldalt, fejmosás, borotválás.
1: Mindjárt fizetett is, majd búcsú nélkül elment. Engem egy szorongás fogott el a nagy karosszékben, mert a manapig fehér köpenyes embert csak egyszer láttam, s az is mészáros volt. Mégis eltökéltem, hogy bátran és otthonosan fogok viselkedni, s amíg nem lesz muszáj, nem is szólok egy szót sem. Közben a fiatalabbik fehér lepedőt terített a nyakam köré, s láttam, hogy kacsint egyet a másiknak, aki a szoba sarkában ült kifent bajusszal. A kacsintás után munkához látott menten, s amikor már körüljárt a géppel a fejemet, s kezdett az ollóval is csesszegtetni, végre megszólalt mondván.
0: Erős és sűrű hajad van, hécskám!
1: Bár eltökéltem volt, hogy végső szükség nélkül nem szólok, az emberi rend érdekében mégis úgy gondoltam, hogy a borbénak a tisztes és helyes beszédből most leckét adok.
0: Talán az úr is csicsai?
1: Kérdeztem.
0: Hát az mi?
1: Állott meg a borbé.
0: Az egy falu Csíkban. Nem oda való?
1: Nem.
0: Na elég kár,
1: mondtam.
0: Miért ugyan?
1: Azért, mert ha nem odavaló, akkor nem mondhatja nekem, hogy hécskám.
0: Hát mit szabad mondanom?
1: Tudakolta a segéd. Jól emlékeztem, hogy Garmada úr a vonaton miképpen szólott volt a közönséghez, s abból tanulva így feleltem a borbénak.
0: Csak azt, hogy ön, vagyis ilyen és ilyen haja van önnek.
1: A borbé olyan lett, mintha a fejére koppantottam volna egyet. Hamarjában felelni sem tudott semmit, s az olló is megállott a kezében.
0: Ha így dolgozik, a szerszám megrosdásodik,
1: mondtam neki.
0: Erre a bajuszos felállt és odaszólt. Ne kaszinozzék, segéd úr, hanem dolgozzék!
1: Mint a szomjas ember, ha ihatik, olyan jó érzés lepte el a lelkemet. Így sikert aratván magamat is ahhoz léve tartottam a székben. Amikor pedig a beretválásra került a sor, a bajuszos főnökhöz illendő módon így szóltam. A beretválást végezze ön, mert mindenkinek dolgoznia kell. Egy hanggal sem ellenkeztek, hanem a főnök átvette a beretvált, és végig nagy ügyelettel dolgozott rajtam. Akkor pedig meghajtotta magát, s így szólt. Tessék parancsolni. Köszönöm, mondtam én is. Aztán megnéztem magamat a tükörben, s hát bizony egy sokkal ügyesebb fiút láttam benne, mint amilyen bejött volt. Vettem a kalapomat, s megkérdeztem. A doktor úr mindent kifizetett? Igenis, mondta az öreg.
4: S köszönő pénz?
1: Néztem a segédre. Láttam, hogy nem érti a dolgot, de én sem akartam magyarázgatni, hanem kivettem 10 lejt. Gondoltam, én is könnyen kerestem, és odaadtam neki.
4: Kösz,
1: mondta a segéd. S vége lévén a játéknak mind a hárman nevetni kezdtünk. Aztán félrevágtam a kalapomat, és kijöttem. De a kalapot nem csak zsenge korom miatt csaptam hegykére, hanem azért is, mert boldog voltam. Otthon azzal fogadott Blanka, hogy 100-szor szemrevalóbb vagyok, mint azelőtt. A kutya ellenben olyan büdös, hogy nem lehet a konyhában megtűrni. Azt feleltem neki, hogy künn az udvaron mindjárt csinálok valami vackot, s oda kivisszük. Na, az jó lesz, örvendett Blanka. De előbb mosakodjál meg, s cserélj ruhát is, mert nagyon kíváncsi vagyok. A barna ruhát és a sárga cipőt már elő is szedte volt, s teli vízzel ott állott egy nagy mosdótál is, csak éppen azt nem tudtam, hogy miképpen kezdjek a dologhoz. Jobbra-balra néztem, s zavaromban úgy totyogtam, mint ahogy Garmada úr tette volt a verekedőknél. Blanka várakozó pillantásokat vetett rám, de nem segített, hanem még így szólt.
4: Nem ártana, ha egészen megfürödnél.
1: De nem ebben a mosdótálban.
4: De ebben.
1: Hát én nem vagyok csóka, mondtam.
4: Én sem vagyok csóka,
1: felelte Blanka, és mégis ebben szoktam fürödni.
4: Ezt pedig te is megteheted.
1: Nem a Jordán vize.
4: Na hát.
1: Minden szava után jobban féltem, hogy most immár mi lesz. S hát még, amikor Blanka azt mondta, hogy ne húzódozzam, hanem vetkőzzem le, s lépjek bele a mosdótálba. Hát akkor a két lábam remegni kezdett, s a térdem mögött annyira citeráztak az inak, hogy le kellett ülnöm. A fejemet a két karomra hajtottam, s éreztem, hogy miközben egész testemben zsongottam, egyszer a meleg hullám, s egyszer a hideg hullám futkorászott rajtam. Blanka odajött hozzám, és megsimogatta a hajamat, amit az igyekvő borbé nem csak megfésült volt, hanem be is szagosított.
4: – Na, mi lelt, te gyerek? – kérdezte tőlem.
1: – Semmi.
4: – Félsz a víztől?
1: – Attól nem.
4: Hát kitől?
1: Az ördögtől.
4: Blanka olyant kacagott erre, mintha csengettyűt ráztak volna meg. Nagy gyöngyvirág csengettyűt, aminek bódító illata van. Aztán egészen odahajtotta a fejét az enyémhez, s csak annyit mondott.
1: Kis szamár, te!
4: Nem tudom miért, de egyszerre úgy meglobbantam, hogy felugrottam a székről, és Blankára kiáltottam.
1: Boszorkány!
4: Blanka olyan zavaros ijedelemmel nézett rám, hogy megsajnáltam. Szinte kiesett a könnyem, hogy én vele ezt cselekedtem. Odaléptem hát szelíden hozzá, megfogtam a kezét, és azt mondtam.
1: Bocsánat.
4: Blanka egyszeriben kivirult ismét. Kiragyogott valósággal, mintha a felleg, mely ráfutott az előbb, hirtelen oda lett volna. De azért mégsem változott egészen a régire vissza, vagyis a verebes lányból fecskemadár lett. A fürdéssel sem erőszakoskodott tovább, hanem azt mondta, hogy ő bemegy a Garmada úr szobájába, s én csináljak, amit akarok. Első pillantásra ez így helyesnek is látszott, de amikor egyedül maradtam, az ördög sugdosni kezdett a fülembe.
1: De hát rákiáltottam az ördögre is, majd pedig derékig levetkőztem, s odaállottam a nagy mosdótál mellé, amelyikben úgy tündöklött a szép tiszta víz, mint valami hegyitóban. S ahogy ott álltam és néztem, a bőröm bizseregni kezdett, s egy hirtelen gondolattal így szóltam magamban. Mégis csóka leszek. Letettem hát a nagy tálat a fal mellé, hamar nekivetkőztem, és beléptem a vízbe. De közben az ördög mégis folyton leselkedett, s így nem csoda, ha oly hadra készen állottam ellene, mintha török basának nevelt volna édesanyám. Csak akkor szálltam békességbe lassan, amikor a hideg vízzel locsolni kezdtem magamat. De akkor a békességem olyan nagy lett, hogy egész életemre megtanultam belőle, miszerint az ördög incselkedése ellen nincs jobb orvosság, mint a hideg víz. Egy fél óra is elmúlhatott talán, amikor átkiáltottam Blankának. Be lehet jönni? Akkor már a Garmada úr barna ruhája is rajtam volt, s rajtam a sárga cipő. Egy kicsit kotyogott rajtam mind a kettő, de csúnya városi fiúnak sem lehettem, mert amikor Blanka meglátott, a kezét összecsapta, s így szólt. Nem is az vagy, aki voltál. De nem csak ő nézett engem, hanem nagy figyelemmel Bolha is. Neki azonban alig sem tetszett, hogy a régit ilyen egyszerre levedlettem, mert félretartott fejjel pillogott rám, mintha előbbi magamat megettem volna. Lehajoltam hozzá, megsimogattam, és így szóltam. Halad a világ, Bolha. Blanka azt akarta, hogy még jobban haladjon, vagyis hogy vegyek más inget is, városit, s kössek nyakra valót. Honnét varázsoljam azokat? Kérdeztem. Van a doktor úrnak, mondta Blanka. Nem akarván kakuk lenni, azt feleltem Blankának, hogy a nyakam éppen eleget fog nyúlni addig is, amíg a ruhát és a cipőt ledolgozom, nem akarom hát az ing és nyakra való miatt tovább nyújtani. Blanka nem hallgatott rám, hanem elővette az inget és nyakra valót, felém nyújtotta, és így szólt. Van rossz fog elég. Vedd fel! Húzódoztam ugyan, hogy az ingemet Blanka előtt levessem, de aztán azzal nyugtattam meg magamat, hogy emberek vagyunk. Amikor azonban ott áll,

0: Erre ő teát főzött, s a hátizsákból előkerült a hazai is, melyből igen jó ízűen táplálkoztunk ketten. Vacsora után, ahogy azt megígértem volt, künn az udvaron vackot csináltam Bolhának, s oda le is fektettem. Én is kiültem Blankával az udvarra, s abban a hasznos csendességben elmondtam neki a származásomat és az addig való viszontagságaimat, s majd azt a hő vágyamat is, hogy szeretnék ember lenni a városban. Blanka kedvesen hallgatott engem, majd nagyon elmélázva azt kérdezte. A szüleid élnek-e? Apám igen, feleltem én is elmélázva, s anyámra gondolva. Jó, akinek van szülője, folytatta erre Blanka, majd elpanaszolta, hogy neki bizony sem szülője, sem testvére nincsen. Nem is ismerte őket, mert olyan szerencsétlen volt, hogy a lelt gyermekek között nőtt fel, s majd az árvák házában. Onnét hozta el Garmada úr 14 éves korában. Nem lehet mondani, hogy itt rossz dolga volna, csak éppen a meleg szeretet, az az egy hiányzik. De hát a doktor úr sem úgy nőtt fel, hogy a meleg házi szeretetben sok része lett volna, mert ugyanis az ő apja kóbor kereskedő volt, az édesanyja pedig korán elhunyt. Akkor sok mindent értek, mondtam. Mert értem a Garmada úr kóbori doktorságát, s értem azt is, hogy Blanka kisasszony miért vágyik oly szertelenül a szeretetre. Csak éppen egyet nem értek. Tudom, tudom, szólalt meg Blanka. Mit tud? Ezt a dolgot, hogy ilyenek járnak hozzám. De mit tegyek, mondd meg! Mindegyik a lelkivel jön először, de a következő alkalommal már úgy meghabarodik, mintha az üdvösségit látná bennem. Küldj el, mondtam. Egyszerre ijedelem és elsteklés látszott a Blanka arcán, s így szólt. De ha szeretnek? Hirtelen indulatomban, hogy ismét bogozza a dolgot, szinte rákiáltottam, de aztán elöntött a lélek, s azt mondtam neki. Ha szeretet kell, itt vagyok én. Te még gyermek vagy, szólt csendesen Blanka. Hát erre nem tehettem mást, egyet-kettőt nagyot sóhajtottam, majd hol egymásra pillantottunk, hol pedig a fiatal tavaszi csillagokat néztük. Ott ültünk még akkor is, amikor Garmada úr három barátjával megérkezett. Rendes úriembereknek látszottak a barátok, bár az egyik jó kedvében igen handázott. Nekünk nagy bőséggel köszöntek, majd bevonultak a szobába. Blanka bort szolgált nekik, s mindenféle édességet és süteményt. Így telt múlt az éjszaka, s az én fejem bizony lassan az álmosságtól már olyan nehéz lett, hogy biztosan 10 kilót is nyomott. De mindent inkább tudtam, mint azt, hogy a lefekvés miképpen lesz, mert az urak egyre lármásabban mulattak a szobában, a konyhában pedig csak egyetlen ágy volt. Végre mégis történt valami, mert Blanka pokrócot terített a konyha földjére, s adott melléje egy párnát és egy takarót is nekem. És én ott úgy elaludtam, hogy még azt sem vettem észre, amikor elmentek a zajos barátok.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit keddéli műsorunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Híreink következnek.
3: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok az ország több megyéjében. Claudio Nussuit, az USZERE parlamenti képviselőjét nevezi ki, gazdasági miniszterré Vasily

0: Letofán, moldovai miniszterelnök. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma. Cseke Attila, elértük a célt, felépítettünk 110 új bölcsödét, és folytatjuk a családok támogatását. Az előrejelzések szerint ma kisebb borús, de meleg időre várhatunk. Az este folyamán viharok is előfordulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közel 20 megyében. A hidrológusok közlése szerint ma 16 órától éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon, villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Visó, Iza, Lápos, Mára Maros megyében, Nagyszamos, Beszterszenaszód megyében, Kisszamos, Bihar és Kolozs megyében, Sebeskőrös, Kolozs és Bihar megyében, Feketekőrös, Bihar és Arad megyében, Fehérkőrös, Hunyad és Arad megyében, Maros, Hargita, Maros és Beszterszenaszód megyében, és Aranyos, Fehér és Kolozs megyében. Szintén elsőfokú a riasztás a következő folyók vízgyűjtő területén. Maros, Fehér, Szeben, Hunyad és Arad megyében, Béga, Temes és Arad megye, Temes, Krassószörény és Temes megyében, Zsíl, Hunyad és Gorzs megyében, Gilort, Gorzs megyében, Olt, Vilcsiá és Árgyes megyében, Oltez, Gorzs és Vilcsiá megyében, a Beszterce, Szucsiáva, Neámc és Hargita megyében, Moldova, Szucsiáva és Neámc megyében, Szucsiáva, Szucsiáva megyében, és Zsizsiá, Botosán és Jás megyében. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet szerint nagyobb intenzitással következhetnek be a jelzett események egyes Máramaros, Kolozs, Hunyad, Temes, Maros, Hargita és Szucsiáva megyei kisebb folyóvizeken. Claudiu Nőszújt, a Mencsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselőjét nevezi ki, gazdasági miniszterré Vasile Tofan, moldvai miniszterelnök. Nőszújt, aki Románia volt gazdasági minisztere, elfogadta a felkérést. Tofan a közösségi oldalán közzétett mai bejegyzésében az általa kezdeményezett reformok, a privilégiumok megszüntetésének kísérlete és a fölösleges kiadások megszüntetésére tett erőfeszítések miatt méltatta a Florin Kücü vezette kormányban 2020. decemberre és 2021. szeptembere között a gazdasági minisztertárca vezetőt, aki jelenleg 41 éves. Fő prioritásai az állami apparátus bürokráciájának leépítése, az állami vállalatok problémáinak megoldása, a költségvetési kiadások csökkentése, valamint a kis és középvállalkozások előtt álló akadályok felszámolása lesznek, írta Tofan a román politikusról. Nőszújt szerint bejegyzésében jelezte, hogy elfogadja a felkérést, és közölte, célja az, hogy Moldova befogadó legyen a vállalkozókkal szemben. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja a mai elemzésében az IAR-ról Financiár gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 27.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,5%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,90%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. Az üres állások száma a pandémia első évében is jóval nagyobb volt a jelenleginél, 34,164 volt. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, 56,90%, a mezőgazdaságban 38,90% és a kereskedelemben 34,10% következett be. A közigazgatásban a látványos csökkenés a Bolozsán kormány által bevezetett létszámstopp következménye. A szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. Elértük a helyreállítási alap keretében kitűzött célt. Megépítettünk 110 új, korszerű és környezetbarát bölcsödét. Közösségünk most sok gonddal néz szembe, de a mindennapi feladatok mellett a hosszú távú tervezés is szem előtt kell tartanunk. A népességcsökkenés lesz az egyik legnagyobb kihívás, amely Romániának meg kell oldania. A sok színes, barátságos új bölcsöde is ösztönzi a gyermekvállalást. Nyilatkozta Cseke Attila, az RMDS fejlesztési minisztere a Máramarosszigeti új bölcsöde átadásán. Az RMDS-es miniszter emlékeztetett, Románia a helyreállítási alap keretében azt vállalta, hogy legalább 110 új, korszerű és környezetbarát bölcsödét épít, valamint legalább 4500 új férőhelyet hoz létre a fiatal családok számára az állami bölcsödékben. Az RMDS által 2021-ben elindított Szent Anna bölcsődeépítési program keretében az RMDS vezette Fejlesztési Minisztérium uniós finanszírozásból összesen 6520 új férőhelyet hozott létre, és mind a 110 bölcsőde megépült. Közülük több tucat olyan településen épült, ahol magyar közösség él, áll az RMDS közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, az esti órákra pedig esőt is jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok lesz, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Ravicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám, örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák is kopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék selyem szállal összekötve van itt hajambul egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vízna képe, és egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. Vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet és emléket szentül őrizém.

0: Versrovatunkat hallották, melyben Revicki Gyula Íma könyvem című verse csendült fel. A következő percekben Keresztény élet felekezet közű műsorunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád kollégám.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora, Szövérfi Mihály. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm. Megkérném akkor arra, hogy mutassa be nekünk a mezőcsávási gyülekezetet, és hát, hogyha lehet, egy kicsit néhány szóban ismertesse a falut is, hogy mit lehet tudni erről a faluról, mezőcsávásról.
3: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Szövérfi Mihály vagyok, a mezőcsávási református lelkipásztor. Mezőcsávás Marosvásárhely közelében lévő település, 14 kilométerre Marosvásárhelytől északirányba helyezkedik el. A Székely mezőség határvonalán, tehát ez az utolsó Székely mezőségi község Sámsonddal karöltve. A település már 1505-ben feljegyzésekben szerepel a településnek a neve, Sávás néven 9 kapuval, és a településnek a történetéről tudjuk, hogy 614-ben Bethlen Gábor lustrája is leírja, hozza, és a mai formában fordul elő már 614-ben a település neve. Korábban a Csávás az CHY-nal szerepel. A gyülekezet szempontjából mondhatnánk a település történetéből is kiemelkedő az a gyülekezetünk haranglábja, amely a harangláb régi gerendájának felirata szerint valamikor 1570-re teszi az építését. Egy ilyen felirat szerepel, hogy 1570-ben hallottam egy 100 éves öreg embertől, hogy a harangláb épült, és nagy valószínűség szerint a haranglábunk közel 500 éves múltra tekint vissza. Itt történelmi érdekesség, hogy 1661-ben a török-tatár dúlás kapcsán a templomot felégetik, elpusztítják, de a haranglábat nem bántják, és itt a faluban legendaként így maradt fent, hogy még az akkori pusztítóknak is annyira tetszett ez a régi faépítmény, hogy nem égették fel, nem tették tönkre. A templomot azt újjáépítik, 1798-ban új templomot emelnek, és ebbe beépítik a régi templomnak a kövezetét. A gyülekezetnek röviden Dióhéjban ez a régi története. A településről még annyit el kell mondjuk, hogy a 661-es pusztítást követően hát az itt élőknek jelentős része is áldozatul esik, és ezt követően új telepeseket hoznak be a településre. Ezt onnan tudjuk, hogy 614-ben Bethlen lustrájában még csak református magyarok szerepelnek, aztán a település összetétele a pusztítást követően megváltozik etnikai összetétele.
2: Vannak-e más érdekességek a templomban még, amit érdemes lenne megemlíteni?
3: Hát ami érdekesség, és még egy kicsit akkor maradunk a haranglábnál. A harangláb mellett van egy kapurész, egy fedeles kapurész, ami különlegessé teszi ezt az építményt, tehát máshol nincs jelen, és ezt a kapurészt úgy nevezik régiesen, hogy szakálszárító, amikor a templom dombra, mert a templomunk a mezőségi út fölötti dombon helyezkedik el, amikor a templom dombra jöttek a hívek, a férfiak, akkor mielőtt megérkeztek volna a templom, leültek a harangláb melletti padozott részen, és ott megszárították a szakállukat, és azután mentek be a kűvös templomba, hogy ne betegedjenek meg, és emiatt rámaradt a kapurészre ez a név, hogy ez a szakálszárító, és éppen emiatt is különleges ez az építmény. A templom, ami még érdekesség, akkor amikor a templomot újjáépítették, akkor az akkori építőmester úgy tartotta illendőnek, hogy egy kis kő táblára fölfaragták az akkori kurátornak a nevét, és ami úgy megmosolyogtató, hogy a kurátor neve szerepel, de a lelkész neve nem. Még az is szerepel, hogy a kőműves pallér munkájának mennyi volt a bére, de a lelkész nevét nem sikerült felvésni, úgyhogy ezt őrzi még.
2: Felújítási munkálatok során, tehát hogy sikerült összefogni a gyülekezetet? Mennyiben vette ki a részt a gyülekezet a harangláb felújításában?
3: Hát a gyülekezet már több ízben végzett felújítási munkálatokat. A harangláb esetében legutoljára 2009-ben volt egy felújítás, amikor a gyülekezet önerőből újította meg, amennyire lehetőségük volt, nem volt egy teljes felújítás, de nem is olyan régen, 2019 és 21 között szintén kormánytámogatás révén, de a gyülekezetnek az áldozatos munká és adakozása nyomán is megújult a templom. De az azt megelőző években is a közösség, a mezőcsávási közösség nagyon fontosnak tartja a templomát, nagyon fontosnak tartja a közösségét. Valószínűleg ebbe az is közrejátszik, hogy itt a mezőségnek a kapujában nagyon fontos, hogy egységesek maradjanak, hiszen kisebbségben élnek itt a magyarok, és ez a templom, ez az Isten tiszteleti hely, mindazon túl, hogy szakrális helyszín az összetartozásuknak is a jelképe, és valahányszor elutaznak itt mezőségiek a haranglábunk mellett mindig üzeni, hogy itt magyarok élnek, és maga ez az építmény nagyon összetartja a közösséget. Továbbá érdekességként hozzátartozik, hogy régen a házaspárok, a szakászárítónál van egy kapurész, és mikor házassági fogadalmat tettek, akkor a régiek elmondása szerint azon vonultak be, és így személyes emlék is köti őket ehhez az építményhez. Így nem volt nehéz őket arra hívni, hogy adakozzanak a felújításhoz, és a magyarországi támogatás mellett a gyülekezet olyan nagy mértékben adakozott, hogy nem csak az eltervezett munkálatokat sikerült kivitelezni, hanem van egy régi 1800-as években készült kovácsolt vas toronyóránk, amely nem működött, és annyi adomány maradt, hogy ebből az összegből sikerült ezt is felújítani, és működőképes, minden órában jelzi a pontos időt, úgyhogy teljesen betölti most már a haranglába a funkcióját ilyen téren is. A gyülekezet egy nagyon komoly presbitérium vezeti a gyülekezetet. Ez a presbitérium ezelőtt körülbelül olyan 25 évvel újra szerveződött, és eznek az újra szervezését a főgondnok Jéstot Sándor kezdte el, amikor körzetesítették az akkori lelkipásztorral együtt a gyülekezetet. Elmondása szerint minden mezőcsávási telefonon felhívott, és kérte, hogy legyenek jelen az istentiszteleti alkalmakon és a presbiter választó közgyűlésen. Elindították a különböző közösségszervező tevékenységeket, elindult a gyülekezetünknek a dalárdája is, és ezek az események, ezek a közösségszervező alkalmak annyira összekovácsolták a gyülekezetet, de mindenek előtt a presbitériumot, hogy azótától is minden hónapban presbiteri gyűlést tartunk, minden hónapban pénztár ellenőrző alkalom van, minden hónapban a presbiteri gyűlést egy közös vacsorával zárjuk, amikor megünnepeljük, ha éppen abban a hónapban van presbiter, aki születésnapos, és annyira jó ezeknek az atyafiaknak, testvéreknek együtt lenni, hogy az idén presbiter választás van, és azt kellett kérvényeznünk az egyházmegyétől, hogy emeljék meg a mezőcsávási gyülekezetnek a presbiteri létszámát, mert annyian szeretnének még csatlakozni ehhez a közösséghez, hogy szükségünk van erre, ugyanis van 16 presbiterünk, 4 pótpresbiterünk és 6 szentegyházfi, aki szolgálni kíván, és akkor, hogy megadjuk a lehetőségeket, hogy újabb szentegyházfiak kerüljenek be a presbitérium körébe, nem szeretnénk senkit se visszautasítani, hogy kiessen, akkor emiatt ezt a döntést hoztuk meg. Tehát egy nagyon összetartó közösségbe érkeztem meg, és nem volt ezt a munkát ilyen szempontból nehéz kivitelezni. Rögtön engedtek a hívószónak, és ott voltak, adakoztak fizikai munkát, végeztek, hiszen nagyon sok olyan jellegű munkálatot, amit mi el tudtunk végezni, hogy ne kerüljen olyan sokba a kivitelezőnek, akkor mi átvállaltunk, tehát a kitakarítását, a tereprendezést, a harangláb alatti kövezésnek a kialakítását, bizonyos földmunkálatokat, és ezeket mind-mind közmunkával a presbiterek és a pótpresbiterek, szentegyházfiak végezték el.
2: Éppen kérdezni akartam azt, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenézni, milyen nehézségekbe ütköztek.
3: Amikor mezőcsáváson elkezdtük a szolgálatunkat 2022-ben, akkor a templom nagyon szépen fel volt újítva, és ezért hálás vagyok az elődömnek, Benke János lelki pásztor testvéremnek, aki korábban itt szolgált, de nem volt a parókia környezet és a gyülekezeti ház környezete felújítva, hiszen minden erőforrást elvont azt, hogy a templomunk legyen rendben, és eléggé sáros volt főként őszi, téli, tavaszi időszakokban, amikor az egyházi alkalmaink vannak az udvar, és a vallásórások jöttek, és nyakik sárosak voltak többször, vallásóra után még szerettek itt maradni, játszani. Ugyanígy a bibliaórás közösségünk, a nőszövetségünk házas alkalomra, amikor érkeztek, nagy gondot okozott ez, hogy olyan sár volt. És úgy főgondnok úrral beszélgettünk, és imádkoztunk azért, hogy mi az, amit szeretnénk, mi, és kértük az urat, hogy mi az, amit megenged nekünk, hogy felújítsunk. És ezért imádkoztunk, és egy alkalommal egy rokonom érkezett el látogatóba, és úgy megkérdezte, hogy mire van szüksége a közösségnek, mi az, ami kihívást okoz, és nem tudjuk megoldani. Hát anyagilag akkor behatároltak voltunk, és nem volt lehetőségünk erre. És akkor megemlítettem, hogy erre a dologra szükség lenne, és valahogy az Úristen úgy alakította, hogy az imáink meghallgatásra találtak, és egy cégvezető, aki térköveket gyárt, megajándékozott minket, és akkor a presbitérium minden munkálatot, a tereprendezéstől kezdve a térkő alatti ágyazásig, a szegélyek lerakásáig mindent közmunkával végzett el, és együtt tettük le, és ez a kihívás egy nagyon jó közösség formáló eseményé lett. Úgyhogy mi a kihívásokra egy csáváson így tekintünk, hogy igen, előttünk állnak dolgok, amiket még nem sikerült megvalósítani, de ha az Úristen akarja, akkor közös erővel, az ő áldásával véghez tudjuk vinni, és ezáltal valóban tapasztaljuk, hogy épül a gyülekezetünk, a közösségünk, a kapcsolatunk egymás és az Isten iránt is, hiszen ezek az alkalmak mindig igével kezdődtek, imádsággal zárultak.

0: Keresztény élet rovatunkban a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben van segítségünkre Szövérfi Mihály, a gyülekezet lelkipásztora. Vele folytatjuk tovább a beszélgetést. Milyen érzés volt a közösség számára, hogy a püspök úr is megtisztelte jelenlétével a hálaadó alkalmat?
1: Hát kimondottan hálásak voltak a mezőcsávásiak, és nagyon vágytak arra, hogy a püspök úr jelen legyen, ugyanis a templom szentelés alkalmával a püspök helyettes úr szolgált, és vágytak arra, akkor még főtiszteletük Ató Béla püspök úr volt a püspök, és most nagyon vágytak, hogy a püspök úr meglátogassa a mezőcsávást. Nagy izgatottsággal készültek, arra készültek, hogy majd a falu elején fogadjuk, és még a rezes bandánkat, a gyülekezetünknek fúvó zenekarát is be akarták vetni a püspök úr fogadásakor, de aztán végül is úgy alakult a protokoláris megbeszélés, hogy itt a gyülekezet udvarán fogadjuk. Itt összegyűlt a presbitérium, a fiataljaink székelyruhába öltöztek, és lelkipásztor testvérek meg világi elöljárók közösségében fogadtuk a püspök urat. De aminek még nagyon-nagyon örültek, az az volt, hogy a püspökné asszony is meglátogatott minket, és megtisztelte a jelenlétével. Annyira sokat jelentett a gyülekezetnek az, hogy látja az egyházkerületünk vezetőjét, hallja az ő szolgálatát, tapasztalja szavain, igehirdetésen keresztül a megerősítést, de itt maradtak a püspök úrék családostól, a feleségével együtt a közös szeretet vendégségen, hiszen egy gyülekezeti napot is szerveztünk, és az azt követő közvetlen beszélgetésekben azt tapasztalták, hogy nekik egy olyan vezetőjük van, aki elérhető, aki közel van, és nagyon örültek annak, hogy a püspökné asszony nagyon sokakkal beszélgetést kezdeményezett, és közvetlen módon volt jelen, tehát valóban testvéri kapcsolatot éltek meg. Amellett, hogy egy ünnepélyes alkalom volt, mégis azt tapasztalták, hogy egy családias eseménynek vagyunk így együtt a részesei. Tehát a püspök úrék nem kívülállók, és mi nem távoliak vagyunk, hanem mi összetartozunk.
0: Hogyan tekintenek a jövőbe a mostani ünnepi alkalom után? Milyen további terveik vannak a gyülekezetben?
1: Hát a tervek azok, hála Istennek, bőven vannak. Most szeretnénk a templomhoz vezető utat korszerűsíteni, hiszen most már a templomba látogatóknak 90%-a autóval jön, valamint ki kell bővítsük a parkolót, ami ilyen infrastruktúrális beruházást jelent, mert vannak istentiszteleti alkalmak, amikor a meglévő parkolónk, ami 60-70 autót be tud fogadni, már nem bizonyul elegendőnek. De ezentúl a gyülekezeti házunknak a külső felújítását szeretnénk elvégezni. Belül sikerült gyülekezet önerejéből ezt felújítsa, és megfelelően komfortossá tegye. Erre az épületre szükség van, mert hetente több gyülekezeti alkalmat is tartunk. A bibliaórák, a különböző bibliaórák mellett, amikor házas alkalom van, akkor igazán igénybe van véve, mert a gyülekezetünk házas bibliaórásai, amikor megérkeznek, akkor családostul jönnek, és ez idő alatt a gyerekek egy külön teremben vesznek részt foglalkozáson. Fontos, hogy megfelelő, hőszigetelt, szépen kialakított épületben tudjanak ott lenni az alkalmak ideje alatt.
0: Milyen üzenetet hordoz a ma élő generáció számára egy ilyen történelmi jelentőségű építmény megújulása, és milyen szerepet játszik a harangszó a falu mindennapjaiban és az ünnepi alkalmakon?
1: Hát a harang és a harangláb, meg a toronyóra, most, hogy a harang bezengi a falut minden egyes órába, az emlékeztet minket, szüntelenül emlékeztet. Valahányszor elvonulunk a harangláb mellett, a harangláb alatt, vagy éppen a harangot halljuk, akkor emlékeztet minket arra, hogy legyünk hűségesek az örökségünkhöz. Hiszen a harangláb először is ezt üzeni, hogy itt a gyülekezetnek van egy komoly múltja. Ez a harangláb évszázadok óta hirdeti, hogy voltak emberek, akik komolyan vették az Istent, komolyan vették a gyülekezetet és a rájuk bízott szolgálatot, hiszen vállalták, hogy akkor ezt az építményt megépítsék, és az azután következő generációk vállalták azt, hogy ezt az épített örökséget megtartsák, de ne csak mint történelmi emlékművet, hanem ezt be is töltsék lélekkel. És hiszük, hogy a gyülekezetünknek a múltja az nem egy múzeumi emlék, nem csak történelem, hanem egy olyan örökség, hagyaték, amely kötelez arra, hogy vállaljuk az Istentől kapott küldetésünket. És a jelenben nekünk ez reménységet jelent, mert sokszor halljuk, hogy nehéz idők jönnek, hogy nehéz idő áll a keresztény egyházak előtt, hogy fogynak a közösségek, hogy változik a világ, háborúk vannak. De amikor ma itt Mezőcsáváson feltekintünk a templomdombra és látjuk a haranglábat, akkor üzen nekünk az Isten, hogy ő munkálkodik, és úgy összecseng a bibliaolvasó kalauz mára kijelölt ige versével, a 124. Zsoltárnak az első versével, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, akkor nagyon sok minden rossz történt volna velünk, és feltételes módban ugye ezt vallja meg a Zsoltáros is. De mivel velünk volt az Úr, ezért megment, megtart, és reménységünk van a jelenben, és bizakodhatunk a jövőre nézve. És a jelenben azt éljük át, hogy ahogy Pál apostol fogalmaz a rómabeliekhez írott levélben, hogy a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, de ezeket az ajándékokat azért kaptuk, hogy tanúk legyünk, hogy hitvallást tegyünk. És itt a gyülekezetben azok a presbiter testvérek, akik kapták az építéshez a talentumokat, ezt a kegyelmi ajándékot, azok részt vesznek és tehetségükkel segítenek. Aki ahhoz kapott kegyelmi ajándékot, hogy vállalkozása legyen, és anyagiakkal tud támogatni ők, abban szolgálnak. És azt érezzük, hogy különbözőek itt Mezőcsáváson is a kegyelmi ajándékaink, de minden egyes kegyelmi ajándékot egy céllal kaptuk, hogy Isten dicsőségének és az ő népének épülésére szolgáljunk. És ez a jelenben bátorít minket, hogy a jelen kihívásai között is reménységgel tekintsünk a jövőbe, mert a harangláb nem csak a múltról beszél, hanem ugye a kialakítása kapcsán is a jövő felé mutat a torony meg a csillag, és a gyülekezet jövőjének hiszük, hogy az áloga nem az épület, nem is csak ez a torony, és nem is az anyagi erőforrás, hanem a mi gyülekezetünk jövőjének az áloga a Krisztustól kapott küldetés, az evangélium továbbadása, és a következő nemzedékeknek a megszólítása, gyermekeinknek és unokáinknak a hitre vezérlése, mert úgy próbálunk szolgálni itt közösen presbitériummal Mezőcsáváson, hogy a gyülekezet ne csak egy vasárnapi közösség legyen, hanem legyen egy elkötelezett közösség, aki nap mint nap igyekszik az ige szerint élni. És hiszük, hogy nem csak egy olyan hely ez a megújult templom, ahova időnként megérkezünk, hanem az a hely, ahol mindannyian az ige által, Isten lelkén keresztül tapasztaljuk a reménységet, a szeretetet, a bocsánatot, és hiszük, hogy ez a jövő Isten ígéretei szerint, ez a jövő, amelyet nekünk megígért, ez a miénk, éppen ezért hálával szolgálunk most itt. Úgyhogy minden erőfeszítés mögött érezzük az Isten áldó kezét, és ma is alázatos, de hálás szívvel valljuk azt, amit maga a Zsoltáros is kimond, hogy hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért mi örvendezünk.
0: Ugye hát azt jó hallani, hogy nem csak a kövek hirdetik Isten igéjét, Isten üzenetét, szeretetét Mezőcsáváson.
1: Hát a kövek, ha mi elhallgatunk, akkor, ahogy a mi úrunk mondja, a kövek fognak megszólalni, és talán az nem lenne jó megvárni. Igyekszünk itt, a presbiterek is családlátogatásokat végeznek velem együtt, a gyülekezetünket több alkalommal meglátogatják. Például nem sokára készülünk egy újabb gyülekezeti ünnepre, amelyet szeptemberben fogunk megtartani, szeptember 12-én. Ilyen alkalmak előtt is minden gyülekezeti tagot megkeresnek és elviszik a kis meghívót. Amikor nagy sátoros ünnepeink vannak, akkor van egy gyülekezeti lapunk, amit igyekszünk kiadni, és akkor ezzel szintén bekopognak és meglátogatják. Most egy diakóniai eset került elénk, egy olyan asszony testvérnek az ügye, aki bár korábban nem volt gyülekezeti tagunk, de súlyos balesetet szenvedett, és egy jelentős résszel, anyagi résszel támogatta a presbitérium az ő gyógyulását, rehabilitációját, és a gyülekezet körében is többen adakoztak. Nem is olyan régen egy presbiterünknek ugyanilyen jellegű segítséget tudtak nyújtani, és most ennek az idős asszonynak a házát szeretnék hát valamilyen szinten elfogadhatóbbá, komfortosabbá tenni, tehát a vízvezetést, meg lefolyót szeretnének beszerelni. Igyekeznek nem csak szavakkal, hanem tettekkel is szolgálni. És ahogy az Úr mondta, hogy elmenve tanítványokká tenni, nem csak a templomba várva.
0: Na most már kíváncsivá tett, mi lesz szeptemberben? Milyen ünneplés lesz szeptemberben?
1: A gyülekezetünk vállalta ebben az évben a 15 millió búzaszem magyarok kenyere elnevezésű eseménynek a megszervezését, és itt Székelymezőség határában ezt az eseményt nem a gazdaszervezetek, hanem a történelmi egyházak szokták felvállalni, és az idén Mezőcsávás vállalta, mert úgy érezzük, hogy nekünk ezek az események is hirdetik azt, hogy felelősséget kell vállalni azokért, akiknek kevesebb adatot, és itt a református, meg unitárius magyar gazdák, meg gyülekezeti tagok ilyenkor terménnyel, de adományokkal is hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-egy idősek otthonának, vagy gyerekotthonoknak felajánljuk az összegyűlt búzamennyiséget, és akkor abból akár hosszabb időn keresztül kenyeret biztosítsunk. Ebben az évben a mi gyülekezetünk vállalt ennek az eseménynek a szervezését, és a múlt héten presbiteri gyűlésünk volt, már elkezdődött a feladatoknak a leosztása, megbeszélése, hogy ki milyen tevékenységet vállal, és örülünk annak, hogy ennyire nyitottak és szeretettel szerveznek a mieink, szeretnek vendéget fogadni, házigazdaként jelen lenni. És ez az alkalom persze Isten tisztelettel kezdődik, a község minden lelki pásztora meghívást kap erre az alkalomra, és a liturgiát felosztjuk, és együtt végezzük ezt az Isten tiszteleti szolgálatot. Az esperes úr, az unitárius esperes, valamint a református esperes is jelen van és szolgál ez alkalommal. A község gyülekezeteiből a hívek eljönnek erre az eseményre, és bár egy, mondhatnám így, hogy ez egy világi kezdeményezés, de mégis itt a községben élő egyházközségek igyekeznek tartalommal megtölteni ezt az eseményt.
0: Mi az, amit a hallgatóknak üzenne befejezésképpen?
1: Befejezésképpen engem nagyon megszólított ma a Biblia olvasókalauznak az igéje, hogy ha nem lett volna velünk az Úr, és elgondolkodtam rajta, hogy én hogyan folytatnám ezt a mondatot, és ha nem lett volna velem az Úr, akkor talán a szolgálatomat is lehet feladtam volna, vagy egy-egy nehéz gyász összetört volna. Talán olyan terkeket kellene hordoznom, amiket nem bírnék el. Ha nem lett volna velem az Úr, akkor egy-egy betegség legyőzött volna, vagy más irányba haladna az életem, összetört volna egy-egy családi válság, vagy a bűntudatnak a terhét hordoznám, de olyan jó, hogy velünk van az Úr, és ugye ezt kapjuk mi karácsonykor Jézus Krisztusban nagyon határozottan ezt a kijelentést, hogy velünk van az Úr, és érdekes, hogy mi emberek könnyebben észrevesszük azt, amit hiányolunk, amit nem adott meg az Úristen nekünk, ami hiányzik az életünkből, de olyan jó lenne észrevenni azt, hogy mi az, amit megkaptunk, és mi az, amitől megóvott minket az Isten. Hiszen a Zsoltáros ebben a Zsoltár részletben erről beszél, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb ajándék az, hogy Isten megőrzött minket. Hányszor megőrzött egy-egy utazás során, egy-egy szembejövő autótól. És ne csak azért adjunk hálát, amit megkaptunk, hanem azért is, amitől megóvott minket. És szeretném, hogyha Istennek erről a csendes oltalmazásáról gondolkodnánk, és ezért hálát adnánk, és hogy a haranglábról beszélgettünk, óhatatlanul eszembe jut, hogy hálát adhatunk azért, hogy mi mindentől megóvta ezt a közösséget, ezt a haranglábat az Úristen. És nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen Istenünk van, aki sokszor a csendben is munkálkodik, aki a csendben is oltalmaz, és benne van a mi oltalmunk, a mi erőnk, így is zárul ugye ez a Zsoltár részlet, amit ma olvasunk, a 126. hogy a mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta, és ezzel kezdődik ugye minden Isten tiszteletünk, ezzel a hitvallással, és nagyon jó lenne ezzel a hitvallással élni minden napunkat, hogy igen, Isten ott van velünk, és a mi segítségünk egy karnyújtásnyira van egészen közel hozzánk, hiszen ő a mindenható, ő az alkotó, és ő hatalmasan cselekszik velünk, velünk van, és éppen ezért bátran élhetünk, rábízhatjuk életünket, múltunkat, jelenünket és jövőnket egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a mezőcsávási református egyházközséggel ismerkedtünk. Ebben volt segítségünkre a gyülekezet lelkipásztora Szövérfi Mihály. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben a július 21-i keresztyén életműsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.

www.agnosradio.ro honlapon keresztül. 17 óra után a határtalan összeállításunk csendül fel, 18 órakor istentiszteletet sugárzunk, utána pedig krédó és versrovatunkat. 20 órától mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Én Kós Károly, építész, író és szerkesztő gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1977-ben ugyanezen a napon hunyt el, azaz augusztus 25-én, és így szól. Kérem azért az én Istenemet hívő, igaz hittel, hogy áldja meg maradékimat, kik szeretni fogják, és meg is tartják ezt a kis világot itt, a nagy hegyek között. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 3 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így áld meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

mint. Én a bánatomat mindig kifogom, mindig kifogom, én mindig kifogom.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Drónt észleltek Vlkove városától 4 kilométerre. A Roalert riasztást adtak ki. Nikus Ordán szeptemberben végre új miniszterelnök jelöltet nevez meg, az egyik tanácsadója szerint. Állampapírokra is lehet majd hitelt felvenni. Kezdődik ma a roncsautóprogram újabb szakasza. Az előrejelzések szerint ma kissé borús, de meleg idő várható Kolozsváron. Most pedig következenek a részletek. A Védelmi Minisztérium ma reggel közölte, hogy a radarrendszere 7 óra 30 perc körül légi célpontot észlelt az ukrajnai Vlkove városától mintegy 4 kilométerre keletre, miközben dróntámadás érte a román-ukrán folyami határ közelében fekvő ukrajnai polgári és infrastrukturális létesítményeket. A tájékoztatás szerint a katonai parancsnokság értesítette a katasztrófa védelmet, amely 7 óra 31 perckor Roalert üzenetben figyelmeztette a lehetséges veszélyekre Tulcsián megye északi részének lakosságát. Légi felderítésre riasztották a spanyol légierő két F-18-as vadászgépét, közölte a tárca. A minisztérium tegnap késő esti közleményt is kiadott arról, hogy a radarrendszere 22 óra 37 perckor két légi célpontot észlelt, az ukrajnai Kígyó-szigettől 25 kilométerre északnyugatra, amelyek a román határ felé haladtak. A spanyol légierő két F-18-as vadászgépét riasztották akkor is légi felderítésre, az 57-es légibázisról. Teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy Nikus Ordán államfő szeptemberben újabb miniszterelnök jelöltet nevez meg, a pártokkal folytatott újabb tárgyalások után, jelentette ki Eugene Tomák, az elnök tiszteletbeli tanácsadója. Eugene Tomák tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának beszélt Nikus Ordán terveiről. Remélem, hogy az ősz kezdetén mindannyian egy politikai tárgyalások szempontjából sokkal észszerűbb helyzetben találjuk magunkat, és itt természetesen a pártokra gondolok. Úgy vélem, olyan helyzet előtt állunk, amely arra kényszeríti a pártokat, hogy Romániát és a román állampolgárokat helyezzék az első helyre, hangsúlyozta Tomák. A tanácsadó felrotta, hogy eddig a pártok túlságosan a saját érdekeikre koncentráltak. Tomák kijelentette azt is, hogy az elmúlt időszakban több politikai vezetővel folytatott megbeszélései nyomán optimista abban a tekintetben, hogy sikerül majd olyan megoldást találni, amely biztosítja a szükséges parlamenti többséget. A tervezett változtatás újabb érv amellett, hogy állampapírba fektessük megtakarításainkat. A hitelfelvételt megkönnyítő szabályzatmódosítás dolgozott ki a Román Nemzeti Bank, adta hírül az ekonomika.net. Ennek értelmében hitelgaranciának minősülne minden olyan uniós kormány és jegybank által kibocsátott

0: kiadott állampapír, amellyel a tőzsdén lehet kereskedni. Ennek a feltételnek a bukaresti értéktőzsdén jegyzett Fidelis megfelel, a Tezaur azonban nem. Mostanáig a lakossági hitelek bizonyos jövedelemszinthez és megszabott típusú biztosítékokhoz voltak kötve. Most szélesedik utóbbiaknak a köre. Ha az állampapírok tulajdonosainak gyorsan pénzre van szükségük, hozzájuthatnak majd anélkül, hogy értékesíteniük kellene a kötvényeket. A Bennerre tervezetének értelmében a bankok az állampapírok fejében azok értékének legfeljebb 80%-ával megegyező lejalapú hitelt nyújthatnak. Ha az állampapírok euró vagy dollár alapúak, akkor ez az arány 10%-kal csökken, míg más valuták esetében 20%-kal. Jó hír azok számára, akik új autóvásárlásán gondolkodnak, hiszen ma délelőtt reggel 10 órától elindult a Roncsautó program második regisztrációs szakasza. A rendelkezésre álló teljes költségvetési keret megközelíti a 100 millió lejt, ám ennek az összegnek a nagyobb részét a belső égésű és a hibrid motorral szerelt járművekre különítették el. Ezzel szemben a teljes elektromos és plug-in hibrid gépkocsik támogatására csaknem 21 millió lej jut, míg a motorkerékpárokra közel 3 millió lejes büdzsét szánnak, tájékoztat a news.ru. A támogatási összegeket tekintve az elektromos és hidrogén meghajtású autók vásárlásához igényelhető ökoutalvány értéke eléri a 18.500 lejt, míg a hibrid modelleknél ez az összeg 12.000 lej. A jelentkezés ma délelőtt 10 órakor vette kezdetét, a regisztráció pedig egészen december 31-ig nyitva áll, kivéve ha a pénzügyi keret még a határidő lejárta előtt teljesen lemerül. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, az esti órákra pedig esőt is jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok lesz, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ezse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a szamosfalvi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az Alfa Generáció.
9: Egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában.
8: A választási rend működése.
10: A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
8: 17. alkalommal startol a kolozsvári Magyar Napok.
11: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses-Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Milyen kihívások elé állítja a pedagógusokat az Alfa Generáció, és hogyan változik az iskola szerepe egy olyan világban, ahol a digitális technológiák a gyermekek mindennapjainak természetes részévé váltak? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ Konstantinovics Milán, az MCC szakmai és oktatási igazgatója a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség Kölcsey Nyári Akadémiáján. Előadásában az Alfa Generáció sajátosságairól, az oktatás előtt álló új kihívásokról és az iskola jövőjéről beszélt.
12: A napokban Kárpátalján jártál, és előadást tartottál az Alfa Generációnak a működéséről, kapcsolásáról a többi generációhoz a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Konferencián. Mit kell tudni ennek a témának a hátteréről? Miért is jó, hogyha ezeket a generációkat jól látják a pedagógusok, és persze a szülők is, mert azért mindenképpen nekik is szól ez a téma.
9: Igen, egy nagyon kedves meghívásnak tettem eleget, amikor a Kölcsey Nyári Pedagógus Akadémián adhattam elő az egyetemen, és az én prezentációmnak a fókuszában valóban itt a nemzedékek, nemzedéki sajátosságok álltak. Egész egyszerűen azért fontos erről beszélgetni pedagógusok körében, hiszen rendkívül összetett az a szegmens, az a diák csoport, akikkel foglalkoznak most a napjaink pedagógusai az iskolában, így egészen a legkisebb ugye az alfa generációtól, már a kicsit nagyobbak, ugye az Y generációig terjed azoknak a sora, akikkel találkozunk az iskolapadban, és a legkisebbek, itt az alfák egy olyan izgalmas világot jelentenek, akiket hát meg kell ismernünk ahhoz, hogy meg tudjunk érteni őket. Ők azok, akik 2010 után születtek, és most kerülnek a gimnáziumba, a középiskola padját most kezdik koptatni.
4: Melyek azok a legnagyobb kihívások, ami tanár és diák, valamint szülő és gyermek között így generációk miatt mindenképpen felmerülnek?
9: Az egyik legnagyobb feszültséggóc az a digitális térből fakad. Talán nem mondok azzal újat, hogy mennyire átforgatta, átformálta a világunkat a digitális eszközöknek, az internetnek, és most már a mesterséges intelligenciának a megjelenése, és óriási veszélyeket hordoz az magában, hogyha a diákoknak az elsődleges szocializációja, ami adott esetben

0: esetben ugye a családban zajlik, ami hagyományos írás és olvasás elsajátítást jelent, az vegyül a digitális szocializációval, és túl hamar, túl korán kezdenek el okos eszközökkel foglalkozni, és ezen keresztül ugye a közösségi média felületekhez, vagy az internet egyéb bugyraihoz kapcsolódni, és ez olyan zavarokat okozhat, amelyeknek a kiküszöbölése bizony komoly problémát jelent a későbbiekben a pedagógusok számára. Ilyen lehet az, amikor összeakadnak a különböző nyelvhasználati szinterek, és erre hoztam az előadásomban pont egy példát, hogy találkoztam olyannal a fiatalok között, hogy a különböző dolgozatokban, esszékben különböző szmájlikat, hangulatjeleket írnak, minthogyha nem éreznék elég erősnek a nyelvnek a kifejező készségét, és ezt még az internetből, a chat nyelvből hozott különböző ilyen kis emotikonokkal próbálják árnyalni. De hát egy ilyen kérdéskör lehet az is, ami előkerült ezen a konferencián, és ugye a későbbi beszélgetések is megerősítették, hogy ez valóban egy kurráns probléma, hogy nagyon gyakran nincsen a pedagógusnak, meg a szülőknek rálátása arra, hogy mi zajlik az online térben, hogy milyen közösségekhez csatlakozik, milyen csoportnyomás éri a gyermekét, a diákját, milyen influencereket követ, milyen trendekre ül fel, milyen esetleges önkárosító kihívásokat követ.
1: Igen, azért teljesen más, amikor a gyermekünk a nagyitól, nem tudom, kis kertkapálás vagy gyomlálás közben, vagy tyúkoketetése közben kapja az információkat a múltból, az életről, az életértékeket, az életbölcsességeket, mint hogyha ugyanezt az időt töltve digitális benszülöttként egy influencernek a gondolatait vissza magába pont ilyen elkesedéssel mami helyett. Mármint, hogy azért ez nem mindegy kérdés.
0: Abszolút nem mindegy, mert ez ugye szemléletformálás, értékválasztás szempontjából azért meghatározó ebben a korosztályban, és készültek arra vonatkozó felmérések, hogy milyen arányban fogadják el a fiatalok az influencereknek a véleményét, mennyire követik őket, és egy néhány évvel ezelőtti statisztikát tudok idézni, amit az MCC Ifjúság Kutató Intézete készített, és abban az jött ki, hogy a fiataloknak a 15%-a számára pontos az influencerek véleménye, mint a szülőknek az álláspontja, véleménye. És nyilván azért ez egy elég jelentős szám, mert ugye itt most a fontosabbat néztük, de hogyha tágítjuk, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyiben veszik figyelembe a döntéseknél, akkor ez egy még nagyobb arányt jelent. És azért tudjuk azt, hogy az interneten nem minden influencer követ olyan elveket, vagy mozog olyan tudományos alapon, ami megnyugtató lehet a diákok, gyermekek számára, hogyha követőként választják őket.
2: Igen, pont ez jut eszembe, hogy vajon az influencerek önmaguk tudatában vannak-e annak, hogy mekkora felelősség van az ő vállaikon?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez meg oda vezet, hogy alapvetően van-e valamiféle reflexió, van-e valamilyen önreflexió ebben a közegben, és én azt hiszem, hogy sajnos nagyon sok esetben nincs, és ezt mutatják a kicsit idősebb generáció, tehát hogyha lépünk egyet vissza a Z-kről, még nem beszéltünk, ugye a Z-generáció esetében, nagyon népszerű online kócsok, mentorok, életvezetési tanácsadók, ilyen életmód guruk, akik nagyon gyakran önjelölt szakemberként, idézőjeles szakemberként folytatnak tevékenységet, és mondjuk nincs mögöttük valós tudományos talapzat, nem arra építik a munkásságukat, hanem inkább megfigyelésekre, trendekre, tényleg hasraütésszerű ilyen kinyilvánításokra, és a legnagyobb probléma az, hogy főleg a most iskolapadba kerülő alfa generáció nem tanulja meg ideje korán szűrni ezeket a tartalmakat, nem alakul ki az a kritikai érzék, amivel mondjuk szét tudná szálazni, hogy mi az, ami csak mondjuk egy önjelölt életmódgurunak a mondása, és mi az, ami mondjuk egy valós pszichológusnak, egy valós szakembernek a tanácsa. És amikor ezek összemosódnak, főleg mondjuk életvezetési, vagy akár egészségügyi kérdésekben, azoknak azért elég jelentős hatása meg árnyéka lehet a fiatalok életére.
2: Mi okozza az, hogy az influencerek, vagy önmagában az interneten tapasztalt dolgok, vagy vetített dolgok, azok nagyobb hatással vannak erre a generációra? Önmagában az, hogy digitálisan történik a kommunikáció, vagy az ő stílusok, vagy melyik azok a pontok, ami miatt, hát mégiscsak ők az elfogadottabbak, mondjuk akár néha a szülőhöz, vagy a pedagógushoz képest?
0: Egy nagyon nagyon jó kulcsgondolatot kiemeltél, hogy a stílus, igen. Tehát, hogy annyira közvetlen, annyira laza, annyira könnyen befogadható, ugye az a kommunikációs stílus, az a nyelvhasználat, amit ezek az influencerek meg oldalak használnak, ami leképezi a hétköznapi kommunikációt, a kortársakhoz való kapcsolódást, ezért könnyen befogadható, és innentől kezdve hitelessé válhat a fiatalok számára. És a másik, amit ne felejtsünk el, hogy ezek a tartalmak azért nagyon komolyan kikísérletezett, ilyen tapasztalás alapján örökített audiovizuális összhatást, inger összhatást jelentenek, ami nagyon könnyen odaláncolja a fiatal generációt a képernyő elé. Gondoljunk a TikTokos vagy Instagramos tartalmakra, azok olyan ingereket aktiválnak, úgy emelik meg a dopamin szintet, hogy észrevétlenül is odaláncolják a fiatalokat a monitorok elé, vagy az okos eszközök elé, és ennek aztán lesznek olyan következményei, amiről szintén tettem említést az előadásom során, hogy sokkal lassabbnak, unalmasabbnak, monotonabbnak fogják találni a hagyományos kötelező olvasmányokat, illetve a hagyományos oktatásnak a dinamikáját. És ez bizony egy komoly iskolai kihívás, nem csak a jövőben, hanem már most napjainkban is.
2: Mi lehet a megoldás? Tehát ehhez képest, tehát ha jól értem, akkor a szülők és a tanárok most lehetséges, hogy nagyon leegyszerűsítve vagy nagyon sarkítva unalmasak az interneten tapasztalt impulzusokhoz képest, de hát mégiscsak valahol az értékeket, a tudást ők, te értem ez alatt a szülők és a tanárok adják át. Tehát nekik kell változni, vagy az alfa generációnak kellene nyitottabb füllel rendelkezni, vagy a kettő között hol találunk majd összekötő kapcsot?
0: Hát igen, szoktam én is ezt mondani, hogy alapvetően nem lehet túllicitálni a influencereket, meg ezt az impulzus rengeteget, tehát hogy nem lehet azt elvárni, hogy a pedagógus a katedrán brékeljen, miközben a fején zsonglőrködik, és közben valamit reppel, és akkor hát, ha elérjük azt az inger küszöböt fordulatszámot, amit kapnak a közösségi felületekről, de nem, én sokkal inkább azt gondolom, hogy máshonnan érdemes ezt megfogni, mert mi az, amit egy tanár tud, és nem tud ugye a kortárs média, a közösségi platform. Például azt, hogy a tanár a továbbra is a személyiségével dolgozik, és hogyha kellően lenyűgöző, kellően karizmatikus, magával ragadó, életszerű példákat hoz, akkor azért nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és a másik, amivel a pedagógus tud dolgozni, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy az osztályteremben ott közösség működik, ott egy csoportdinamika működik, és azért én abban hiszek, hogy még a jövőben is azért lesz annak egy értéke és élvezeti faktora is, amikor egymással fizikai jelenlétben, egy térben, egy időben lehet kapcsolódni, csoportfeladatokon lehet dolgozni, közösségi projektekbe, diskurzusokba lehet elmerülni, és ez az, amit az online tér, ami teljesen elmagányosít, legalábbis a valós kapcsolatoktól elidegenít, nem tud megadni. És azt gondolom, hogy ezekkel az eszközökkel kell dolgozni a pedagógusnak, mert ha kizökkentjük a diákokat ebből az online fogyasztói jelenlétből, akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy hoho, hát azért az offline személyes világ az legalább ennyire izgalmas. Ehhez persze a pedagógusoknak folyamatos módszertani fejlődésre, nyitottságra, illetve hát nyilván az online veszélyforrások megismerésére van szükség, és talán akkor lehet változtatni egy kicsit a jelenlegi helyzeten.
3: Az elmúlt percekben Konstantinovics Milánt, az MCC szakmai és oktatási igazgatóját hallhatták.

0: Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma. Ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében Szemán Ákos, tiszáninneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni. A riporter Kojsza Péter.
1: A Református Egyház a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
2: Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
1: A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben Tiszáninnen a legtöbb egyházközségnek egyébként 1 szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
2: Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek 1 vagy adott esetben több szavazata van?
1: Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
2: Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
1: Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
2: Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
1: A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinati tag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
2: Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
1: Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
2: Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
1: Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
2: Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
1: A szavazás titkos.
2: Tehát minden esetben?
1: Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
2: Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
1: Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, azaz az egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
2: A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
1: Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
2: A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
1: A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
2: Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitás helyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
1: Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy 2 jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy 2 jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
2: Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
1: Igen.
2: Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
1: Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
0: Az elmúlt percekben Szemán Ákossal, Tiszáni Neni presbiteri főjegyzővel, a Református Zsinat jogi bizottságának elnökével beszélgettünk.

0: Erdély. A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel. A családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: A kolozsvári Magyar Napok idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A több mint 600 esemény között 30 koncert, 16 klasszikus zenei rendezvény, 36 kiállítás és 41 filmvetítés szerepel, a családok számára pedig mintegy 90 program kínál kikapcsolódási lehetőséget. A programról és szervezésről Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. 17 éve szervezik a kolozsvári Magyar Napokat. Hogyan alakult a rendezvény az évek során?
2: Hát elvárásaink fölött, mert hogy amikor elindultunk, akkor még a legbátrabbak közülünk sem merték azt hinni, hogy ilyen szépen kikerekedik, és ekkora rendezvénysorozat lesz belőle. Úgy gondolom, hogy mindenféle szerintelenség nélkül mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, és Erdély talán legjelentősebb kulturális seregszemléjét, programkavalkádját nyújtjuk. Tehát a 600 program, ami az idén összeállt, összejött, az párját ritkítja, vagy talán egyedülálló a Kárpát-medencében, és ami ennél is fontosabb az, hogy sikerült egy olyan minőségi, egy olyan mércét megtartani, illetve mindig emelni egy kicsit, amely ugyancsak párját ritkítja.
1: Hogyan áll össze az idei program, mik a fontosabb momentumai?
2: Hát a program az mindig alapvetően két nagy blokkból áll, a mi szempontunkból, a központi szervező stáb szempontjából. Egyrészt az általunk szervezett programok, ide tartoznak a nagy kiállítások, általában a Bánfi Palotában, a Művészeti Múzeumban szervezett kiállítások, a főtéri Bánfi Palotában szervezett koncertek, a Farkas utcai programok, a vásár, és sorolhatnám tovább. Tehát ezek a Donaton futó verseny, a főzőverseny, ezeket szervezi a Kincses Kolozsvár Egyesület és a Kolozsvár Magyar Napok Egyesület, és akkor emellé jönnek be azok a programok, a második blokk a mi szempontunkból az, amelyet külső civil szervezetek, iskolák, egyetemek, intézmények hoznak, egyházközségek nagyon gyakran, illetve hát ugye ide sorolnám az egyházzenei biennálét, amely egy társrendezvényünk, rendezvénysorozatunk, és hát ezekkel egészül ki, és áll össze az óriási paletta, amely tényleg lassan komoly intellektuális erőfeszítést kíván, hogy egyáltalán áttekinteni tudjuk, de hát a bőség zavarában is úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja azt, ami számára kedves, fontos, és meg tudja határozni a prioritásokat, hogy mi az, ami a leginkább érdekli.
1: Említette, hogy a magyar civil közösségek, egyházak, mindenki összefog. Ilyenkor hogyan vált ez a rendezvény egész Kolozsvárnak a közös ügyévé?
2: Hát alapvetően, amikor elindítottuk a kolozsvári Magyar Napokat, az volt a cél, hogy a korábbi évtizedekkel szemben, sajnos ugye ismerjük, hogy milyen előtörténete volt kolozsvári magyarságnak a kommunizmus alatt is, és a funár időszakban is, lakjuk be a köztereinket, és próbáljunk participatív módon bevonni mindenkit, aki él és mozog, nem csak a Kolozsvár polgárait, lakóit, a környék lakóit, illetve a vendégként azokat, akik esetleg Kolozsvárról elszármaztak és visszajönnek ilyenkor, vagy az érdeklődőket, a Kolozsvár iránti érdeklődőket, hanem mindazon intézményeket, műhelyeket, oktatási intézményeket, egyházakat, akik szeretnének valamit mutatni köztereken, vagy akár a saját tereikben, az éves terméseikből, a múlt értékeiből. Kolozsvárt úgy szokás emlegetni, hogy a kincses város. Ezt a kincses ládát akartuk kinyitani, és ahhoz, hogy ki tudjuk nyitani, ahhoz mi kevesek voltunk, ez kellettek azok, akik valódi kincsekkel rendelkeztek, és ez úgy gondolom, hogy sikeres volt, és egy olyan kohéziót teremtett, egy olyan összefogást teremtett, ami teljes mértékben példátlan volt korábban Kolozsvár vonatkozásában is, de úgy érzem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy modellé vált Erdély szerte.
1: És hogyan fogja össze a magyar-román kapcsolatokat, hogyan erősíti a rendezvény?
2: Nagyon sok visszajelzés alapján azt mondhatjuk, hogy a kolozsvári Magyar Napok 16 év alatt minőségi módon hozzájárult a román-magyar kapcsolatok javulásához. Ez visszajött nekünk különböző közvéleménykutatásokból is, tehát például a Kolozsvár Románság körében ezelőtt néhány évvel a Kolozsvári Magyar Napok volt a harmadik legnépszerűbb fesztivál, rendezvénysorozat, tehát szeretik, de látjuk, hogy kijönnek a rendezvényeinkre, és érezhetően talán ez a legfontosabb, hogy puhult az a korábban nagyon bizalmatlan és feszült viszony, amely Kolozsvár belső társadalmát jellemezte. Nekünk ez deklarált célunk volt, tehát ezt kinyilvánítottuk az elején, ezért törekedtünk nagyon a kétnyelvűségre, ezért törekedtünk nagyon arra, hogy olyan programblokkokat is létrehozzunk, illetve programokat szervezünk, amelyekkel őket szólítjuk meg, mert meggyőződésünk, hogy ez egy missziós feladat, ebben a városban, ha tetszik, hanem együtt kell élnünk, és azok a zárt közösségek, akik bezárkoznak és nem mutatnak semmit magukból, azok általában bizalmatlanságot keltenek, azoktól inkább tartanak. Azzal, hogy megnyitottuk a kapuinkat az idei szlogenünknek megfelelően 16 évvel ezelőtt, és beinvitáltuk őket, ezzel gyakorlatilag azt is jeleztük, hogy mi nyitottak vagyunk, nekünk rejtegetni valunk nincs, ellenben vannak értékeink, szerethetők vagyunk, és ez a stratégia úgy tűnik, hogy bejött, és a példájások más rendezvény is felbuzdulva, és kezdeményezés elindulva ezt a viszonyt ezt tovább javította.
1: Szóba került az idei rendezvényi elmondata. Ez hogyan kapcsolódik a programokhoz? Hogyan jelenik meg a programokban?
2: Hát az idei jelszavunk, vagy jelmondatunk az alapvetően a Kolozsvár történelmi címeréből, illetve annak a stilizált változatával, a Kolozsvári Magyar Napok logójából, jelképéből ihletődött. Alapvetően azt szerettük volna jelezni, hogy ugyanúgy, ahogy ezek a három tornyos kapu, tornyok, várfalak nyitott kapukat ábrázolnak a címereinkben, ugyanúgy a Kolozsvári Magyar Napok is egy nyitott rendezvénysorozat, ugyanúgy, hogy a Kolozsvár maga és a kolozsvári szellemiség mindig nyitott volt, kibejártak rajta emberek, gondolatok, és gyakorlatilag ennek köszönhetően válhatott Kolozsvár azzá, amivé, nem egy zárt város, nem egy zárt kincses láda volt, hanem egy nyitott. Ennek megfelelően a mi rendezvénysorozatunk is ilyen, és bízunk benne, hogy mindazok, akik eljönnek, meglátogatnak minket, visznek majd valamit tőlünk, és mi is, amikor egy ilyen rendezvénysorozatot szervezünk, azáltal, hogy meghívunk másokat, máshonnan származó előadókat, értékeket, kulturális kincseket bevonunk a városunkba, ezáltal gyakorlatilag mi is gazdagodni tudunk és fogunk.
1: És mik a jövőbeli tervek?
2: A jövőbeli tervek azok gyakorlatilag mindig a múlt terveinek megfelelőek. Alapvetően mindig azt mondtuk, hogy nem szeretnénk, nem is hiszünk abban, hogy folyamatosan valamilyen exponenciális fejlődést lehet produkálni. Mi egy szintet szeretnénk tartani. Azt szeretnénk, hogy ahogy az egyházi ünnepeink is állandóak, és a karácsonyi húsvéti ünnepkörhöz hasonlítva egy kicsit remélem, hogy nem szentségtörést, ezt a világi együttlétünket, ünnepünket, az állandóságot és a minőséget szeretnénk tartani. Nyilvánvaló ennek megfelelően azt szeretnénk, hogy a jövő magyar napja, vagy a jövő magyar napjai legalább olyan jók legyenek, és legalább olyan szerethetőek legyenek, mint amilyenek az előzőek voltak.
0: Az elmúlt percekben Gergely Balázzsal, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és ami Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 157. énekét. A 157-es énekünknek egyetlen versszakát énekeljük, az ének így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéjé.

Gyertek, testvéreim, valljuk meg bűneinket, és tegyünk vallást a mi hitünkről a következőképpen. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten igéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 134. énekünket. A 134. Zsoltár mindhárom versszakát énekeljük, a Zsoltár így kezdődik, Úrnak szolgái mindnyájan.

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal. Megvan írva Jeremiás próféta könyve 15. fejezetének a 18-tól a 21-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól az ige Jeremiás próféta könyve 15. fejezetének a 18-tól a 21-ig terjedő verseiből, olvasom, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Miért lett szüntelenné az én fájdalmam, és halálossá gyógyíthatatlanná az én sebem? Olyanná lettél nékem, mint a bizonytalan vízű csalóka patak. Azért ezt mondja az Úr. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz. És ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájuk. És e nép ellen erős érzbástyává teszlek téged, és viaskodnak ellened, de nem győzhetnek meg téged, mert én veled vagyok, hogy megvédjelek és megszabadítsalak téged, azt mondja az Úr. És megszabadítlak téged a gonoszok kezéből, és kimentelek téged a hatalmaskodók markából. Hogy mondjuk, hogy több is veszett Mohácsnál. Amikor ma egy hete örvendeztünk hálaadó Isten tiszteletben és magyarországi testvéreinkkel az új kenyér ünnepét szenteltük, akkor gondoltam arra, hogy megszólnak, hogy miért akarunk mi a magyarországiak időrendje szerint ünnepelni új kenyeret. De azt mondtam magamban, van erre a napra elég, amiről megemlékezhetünk. És a háladás és köszönet, hogy bár sok minden odaveszett, felmérhetetlen lelki értékek, nekem ezek a legfontosabbak, van, aki számolja az aranyat, ezüstöt meg. Azért Isten az, aki mindez ideig megsegített, támogatott, velünk volt. Mert szoktam mondani betegeknek, időseknek, megfáradtaknak, hogy igen, mikor jól megy az élet, talán akkor úgy szeretjük egy kicsit Istent, mert ugye megsegít, velünk van, egészséget ad, egyebeket. De amikor bajok vannak, nyomorúság, szenvedés, gyász, félelem, akkor mi van? Akkor is a háladás, a köszönet a miénk, mert nincs segedelem sehol máshol, csak nála. Csak ő az, aki segíthet igazán, ő az, aki vigasztal, ő az, aki támogat, és a minden vesztességek, csapások és fájdalmak alatt mi gyarapodunk lelkiekben, mert az Úr közel, és ha mélyből hozzá kiáltunk fel, meghallgat, és megjelenik nékünk, és az Isten tiszteletünk szent. Az elmúlt napokban döbbenten álltunk újra, a 70-es években a szüleink, nagyszüleink, hogy mi nyugatiak keresztény értékekre épülő gondolkodásmóddal, bár lehet, hogy azokat rég megtagadtuk, de ott van a keresztény lelkület, még az ezerszer tagadó szívében is. Azt hiszük, hogy megváltoztatjuk a világunkat, és a jogokat elvisszük és adjuk mindenkinek, és nem csak férfiaknak biztosítjuk, nőknek is, és akkor láttuk, hogy mi történt Afganisztánban. Vagy mi történt azelőtt Vietnámban. Vagy mi történt évszázadok óta nagy próbálkozásunkkal, hogy úgymond jobbá tegyük a világot. Bizony van vereség, és sokféleképpen van az. És hogy ezekről beszélek, az ige is kötelez, hisz Jeremiás szolgálata nem olyan korban történt, amikor minden jól volt, a gazdasági mutatók felfele íveltek, a statisztikák már a plafonon másztak, a piros vonalon, hogy nézzétek, micsoda fejlődés, nem.
Jeremiás szolgálata egy összeomlás, egy fájdalmas időszak, amelyben volt ugyan próbálkozás helyrehozni sok mindent, és Jósiás király reformja is történt akkoriban, de aztán mindennek vége lett, mert elesett Jeruzsálem, s az ószövetségi népet szétszórták, és sírt a próféta, és iralma áthangzik az évezredekben, és a most felolvasott igénkben is ott van az ő fájdalma, hogy bizony, keressük mi Istent, és hiszünk is benne, és olykor talán még mustármagnyi hitünk is van, máskor nem csak, hogy hitünk nincsen, mert a hitetlenségbe csapunk át, vagy hitellenességbe, de jönnek a bajok, és jön Nabukodonozor, s a babiloni sereg, és ki tudja, milyen csapás készül még, ki szenvedheti el ezt, ki élheti túl. Miért lett szüntelen az én fájdalmam, és halálossá az én sebem? Kiállt a próféta, aki ugyan Istenét szolgálta, és bizonyság a Szentírás, hogy igaz próféta volt Jeremiás, nem olyan hamis, aki a nép bolondításával járt akkor, és jár ma is, és hát nem jön Nabukodonozor, nem jöhet Jeruzsálem, el nem eshet, szó sincs róla, minden rendben van. Aludjatok jó mélyen, minél mélyebben. És az ágyatok egyszerre csak átkozott koporsóvá veddik át, és ti elpusztultok az örök halálba. Jeremiás igaz próféta volt, és mégis Istenét szolgálva fájdalmat érzett, s egy sebet. Nem tudunk arról, hogy testi fájdalmai lettek volna a prófétának, beteg lett volna. Ugye Pál apostolról tudjuk, hogy töv is volt az ő testében, de Jeremiásról nem tudunk ilyet, hát neki a lelke fájt, a szíve, az élete, lelki fájdalom és lelki seb. És aztán mondják sokan, hogy hát tudjátok, még a testi betegség is valahogy visszavezethető egy lelki fájdalomra, egy lelki sebre. Azért nem mindegy, hogy te lelkedről gondoskodsz, vigyázol rá, ápolod, hívod lelki orvosod, Krisztusod, hogy gyógyítson téged, hogy bármi történjen is, erős lélekkel éld már egy mulandó életet, és akkor a tested is ennek nagyon nagy hasznát látja, lelki fájdalom és lelki seb. Pedig tiszta ígét szólt Jeremiás próféta, igaz ígét tanított, az ígét igazán hirdette, és tudta, hogy szörnyű a bűn, az átok és halál, és jaj annak, aki Isten ellen vétkezik. Felnőtt ember, játékos ember, olvastam valahol latin kifejezés, homo ludens, hogy szerettünk játszani, nem csak elektronikai cuccokon, meg mit tudom én hol, ugye fiatalok, lehet, hogy inkább veszélyeztetettek, de hogy néha játszunk a gondolatokkal, a kereszténységünkkel, és a felületessé tesszük minden, és nem baj, van még vagy 10 életem. Ugye? Hát csak egy van. És ez igaz az Isten tiszteleti közösségben is. És jaj annak, aki Isten ellen vétkezik, és Isten ellen bűt követ el. Viszont Jeremiás e fájdalomban, e sebet hordozva, látva azt, hogy sokakat nem csak egyáltalán nem érdekli az Isten tisztelet, hanem gyűlölik azt. És gyűlölték Jeremiást, a prófétát, hogy mit akarsz? Isten gyűlölték nyilván, mert kezdetektől mindvég ez így történt, aki Istent szereti, az egyszerre csak gyűlöletessé válik a pénzéhes ember számára, aki ugye a pénzt imádja és a kényelmét keresi, nem adván semmit, mindent követel magának, minél többet, a végtelent, ő legyen Isten. A próféta tudta, hogy van bűn, de van bűnbánat is. Aki a bűnt felismeri, beismeri, megismervén elismeri, hogy senki sem tökéletes. Mindenki téved, mindenki hibázik, és bánja ezt a helyzetet, fáj neki. Miért kell gyávának lenni, miért kell gyűlölködőnek lenni, miért kell a háborúságot keresni, miért kell pénzimádónak lenni, miért kell annyira anyagiasnak lenni, miért kell hazudni. Aki felismeri, hogy ezek mind-mind bajok, és aki sebként viszi ezeket, és fáj neki mindez,
az közel van ahhoz, hogy Istenhez kiáltva bűnbánatot szenteljen, és ha van bűnbánat, akkor van bűnbocsánat is. Hisz Jézus Krisztusban is nem akármilyen evangéliumot hirdetett a lélek, hanem a megtérés evangéliumát, a bűnbánatét. Hogy minden elveszett, de nézzétek, Isten megnyit egy különös utat, keskeny ösvény, de életre visz a Krisztus útját. És aki Istenhez tér, bűnbánattalannak, igenis van bűnbocsánat, mert van kegyelem. Mert igazságos Isten, de kegyelmes is. És az igazsága mellett megfér a kegyelem, és megnyitja a kegyelem útját, és Krisztusban adva van ez, és mi keresztények, nyugalomnap Isten tiszteletünkön ez úton járunk, mert az Isten tisztelet, a bűnbánat, a bűnbocsánat és kegyelem jegyében történik minden időben. Nem azért mondjuk a bűnvalló imát, hogy teljen az idő. Úgyis hosszan prédikálok, tudjátok. Tehát azért mondjuk, mert jelzés. A bűnt felismerve, beismerve, bánva Isten bűnbocsánatot hirdet, a kegyelem cselekszik, és ha van Isten tisztelet, igaz Isten tisztelet, nem olyan, ahol ki tudja, mi hangzik, és jaj, de mindenki oda van érte, hanem olyan igaz Isten tisztelet, ahol az ige szól, és lehet, hogy az ember úgy megrázza magát, és most nem tudja, hova tegye az egészet, és mindenki jött ide, hogy ilyeneket kell hallani. A bűnbánat útján elindulva az igaz Isten tisztelettel haladunk tovább Krisztus nyomába. Hogy ebben sok a bizonytalanság. Hogy a bizonytalanságot olykor kihasználja a gonosz is, és jönnek a fekete madarak követe, és elkapkodják igét szívünkből, vagy tövisek nőnek fel, vagy onnan is kerültek azok a kövek a földbe, és az ige ugyan oda hullott, de nem terem. Van bizonytalanság, de a bizonytalanság ellenére van, ami biztos, a hit, a kősziklánk, miről Kátén is tanítja, és majd ti is tanulni fogjátok, mert kérem a Heidelbergi Kátéból a 21. kérdést és a feleletet, hogy az igaz hit, minden vélekedés, tévhit, meg ámítás, meg félrevezetés felett, a biztos ismeret, nem bizonytalan. Nem hallottam valamit, úgyis hallottam, hogy félrehallottam, hogy mi történik, olyan zaj van a világban, recseg, ropog minden. A biztos ismeret, mert igaz bizodalomban szenteli meg szívemet, és az Isten tisztelet szikláján állva, Sionban meggyőződöm arról, hogy Isten a gyógyítom, ki ugyan a sebemet láttatja, de teszi azért, hogy kérjem gyógyulásom, és a lelkemet gyógyítja. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged. Olyanná leszel, mint az én szám. Szintén a Heidelbergi KT-ban 88. soron következő kérdésekben, felelekben van szó arról, hogy a megtérés az igaz bűnbánat. És a megtérés, bűnbánat, a bűnbocsánathoz vezet, és megértjük, hogy van kegyelem. Most akár úgy jelentkezik ez ígében, hogy egy kérdés születik szívünkben, hát Jeremiás bűnös volt? Volt bűne? Igen. Mert megint szoktam mondani sokszor, hogy vigyázzatok, nem minden bűnös bűnöző, még akkor sem, ha minden bűnöző bűnös. Isten előtt nincs, aki tökéletes lenne, és csak úgy odaállna, s odaszólhatná, hogy hé, nézd, milyen tökéletes vagyok. Ilyen nincs. Vagy ha mégis valaki azt hiszi, hát mehet a maga útján, mert nem igazul meg, mint az a farizeus, aki azt hitte olyan tökéletes, mert mindenből tizedet adott. Igen, kapaszkodjunk meg, még a kaporból, a mentából, és nem csak nyugdíjából, fizetéséből, meg egyebekből. Tizedet. Nem ment haza megigazulva. A publikánus, aki mellét verte, és sírt, és ajgatott, tudta, hibáit bánta, és bűnbánattal borult le, és bűnbocsánatot kért, az kapta az igazságot. Mindenki téved. Mindenki hibázik. Ki az, aki nem tévedett volna életében? Tehát az Isten tisztelet, a helyrehozatal, a gyógyulás, a bűn felismerésén túl a bűnbocsánat és a kegyelem. És nézzük csak,
egy mondat erejéig, de elolvashatjuk a most felolvasott ígénk előtti verseket is, mondjuk úgy a Jeremiás próféta könyvének 15. fejezetéből a 15-től a 17-ig terjedő verseket is el lehet olvasni otthon, hogy miket mondott Jeremiás, és Isten megengedi neki, megengedi, azért megjegyzi. Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged. Mert azért mégsem helyes dolog ilyeneket mondani Istennek, hogy olyanná lettél, mint a bizonytalan vízű csalóka patak. Amikor szükségem van rád, nincs segítség, nem vagy ott. Amikor legszomjasabb vagyok, nincs honnan merítsek vizet. Amikor azt gondolom, hogy jaj, de jó, hogy most itt van a patak, sós víz folyik benne. A szomjat fokozandó. Mondunk milyeneket, de mégsem lehet mondani. Ki ilyeneket mond, szóval, cselekedettel, életével, most vessen magára, és tekintsen lelkébe, és tekintsen mindannyian a lelkünkbe. Nem lehet ilyet mondani. Ez bűn, ez vétek. Egyáltalán mit lehet nekünk mondani? Inkább hallgassuk őt. Keressük az igét, Isten mondjon és beszéljen, és amit ő mond, azt mondjuk tovább. Hagyjuk az okoskodásokat, a panaszainkat, még ha jogosak is. Mondjuk, ami igaz. És lehet, hogy az ige olykor a sebet, s a fájdalmat láttatja meg, és látjuk azt, hogy jaj nekünk, és jaj a népünknek, és minden elveszett. Istenre figyelve megtaláljuk a megtérés, a bűnbánat, a bűnbocsánat útját. Az útat, mert lehet, hogy csak egy ösvény, de keskeny is, de megtalálható, és a célba visz, és az üdvösségre visz, és Istenhez vezet. Istenhez térek. Ez egy lehetőség, hogy mondjam, és higgyem, és cselekedjem. És ha Istenhez térek, hogy ide tértünk Istenhez ezen az istentiszteleten, akkor meglátom azt is, hogy végső soron mindenek felett Isten az, aki visszatérít engem. Mert a bűnbánat nem attól van, hogy jaj, most már egyszer csak rádöbbenek arra, mennyi rosszat követtem el Isten ellen, embertársam ellen, magam ellen, hogy a szeretet parancsolata visszhangozzék benne, ellenségeim ellen, ugye ez is belefér. Hanem Isten szól, és rádöbbenek, hogy milyen igazságot mond, és rádöbbenek, hogy a minden zaj fölött az Isten szava fontos, azt keresem, Isten magához térít, és történik velem csodálatos dolog, és történik velem valami, és megkapom azt a biztos ismeretet, mely a hitet adja, és hitet munkája építi fel, és a biztos ismeret megtanít engem arra, hogy van jó és van gonosz dolog, és megsegít, hogy a jót kövessem, és a gonosz hitvány dolgokat kerüljem el. Az ige mondja meg, hogy mi a rossz, és mi a jó. Az Isten mondja meg, hogy mi a hitvány, és mi a mi értékes, mert rossz a bűn, de jó a bűnbánat, rossz a kárhozat, és jó a kegyelem. És az ige újjáteremtő erejében Isten cselekszik velem, és Isten szájává leszek, elmondom szavammal, életemmel, cselekedetemmel, Isten nyelvén mondom el, hogy milyen az az Úr, akinek szolgálok, aki az Atyám, az Anya Szent Egyházban, aki segít minden időben és szeret. Az ige nyelvén mondom el a bűnbánat, megtérés, bűnbocsánat, kegyelem erejét, és megértem, hogy ezekkel élni kell nekem, és a mellettem levőknek, és mindenkinek szüntelen. És ha ez történik, akkor nekünk is az hangzik el az Isten tiszteleten és máshol is, így szól az Úr, én veled vagyok, hogy megszabadítsalak téged. Az Isten tiszteleten Istenhez térünk, és Isten velünk van. Persze az ember kezd számolni, és azt mondja, hó, ez nagyon jó Isten tisztelet, ott, mert sokan voltunk. A jó Isten tisztelet az, ahol Isten van jelen. És ha ketten vagy hárman is összegyűlünk, de az ő nevébe gyűlünk össze, a tiszta ígével, olyan tanítással, amilyet Jeremiás is hirdetett, akkor már öröm van a mennyben, mert öröm van még egy megtérő bűnös felett is az angyalok között, és Jézus mondja ezt, higgyétek el.
Az Isten tisztelethez térve, Isten velünk van. Nem ellenünk, és nem akar nélkülünk lenni, hanem velünk, egyenként közösségileg, a családdal. És ha velünk van, ahogy hallottuk, megvéd minket. És az eredeti szövegben, hogy a Jézus neve van ott abban a szóban, és az üdvösséget jelent. Isten az üdvösségünk pajzsa. Isten erős vár. Olyan vár, amit lehet, hogy oszmán vagy egyéb had támad, és akár rommá lő, de azért a lélek marad, és Mohács után is van magyar hit, és kereszténység, és vagyunk mi is. Ki tudja meddig, de még vagyunk, a statisztikák nem rózsásak, de bízunk az Úrban, hogy a megtérésnek, bűnbánatnak mindig helye van, és majd visszatér még egyszer hozzánk az áldás, és nem a gyengeségünkről és megfogyatkozásunkról adunk számot, hanem a lelki erőlős, a lélek gyarapodásáról, mely végső soron a fizikai, anyagi számokra is kiárad. Isten üdvösségünk pajzsa, támadás ellen oltalom, mindig lesz egy Nabukodonozor, mindig lesz egy Babilónia, és mindig lesz egy Nagy Szolimán és egy oszmán sereg, ezek mindig lesznek, jönnek, mennek, de ha Isten velünk van, akkor elfoglalhatatlan az a vár, ahogyan Gárdonyi Géza, Egri csillagok regényében is olvassuk, hogy akkor ott, amikor Dobó volt a kapitány, a vár maradt, később elfoglalták, az már más kérdés, és az egy más fájdalom. Isten üdvösségünk pajzsa, ércbástyává változtat, bronzbástyává változtat, ha úgy akarja, s jónak látja, bárcsak akarná, bárcsak lennénk méltók arra, bárcsak valóban lennénk úgy, mint Jeremiás, egy olyan erős hitben és reménységben és bűnbánatban, hogy velünk legyen Isten hatalma, és üdvösségünk pajzsa megszabadít, az üdvösség erejét adó, a Jézus Krisztusban megszentelő, megszabadít, és benne a szóban van egy olyan, mint amikor valami egy összegubancolódott, és teljesen összecsavarodott helyzetből valakit úgy kirántanak, kiemelnek, senki sem hiszi el, hogy mi történik. Ránk tekerednek a bajok, és belénk harapnak a fájdalmak, de Isten a mennyből utánunk null megragad, és kiránt az összefonódott veszedelemből. És ez a hit bizonysága, ez a hit bizonyosság, mit tanulunk ma Jeremiás próféta szavai által az igéből, hogy értsük, ellenség és háborúság mindig lesz, de Isten, Isten a mi szövetségesünk. És ő a békesség, ő a nyugalom, nyugalom napján a nyugodalom, és ő az áldás, amiben nemzedékről nemzedékre dicsérjük őt, és ha több is veszett Mohácsnál, nem veszett el minden. Keresztény lelkünk él, és élni fog. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére énekelve a 427-es énekünk első és második versszakát. A 427-es ének első két versszakát énekeljük, a mára ajánlott imanaptári énekünket énekeljük. Az ének így kezdődik, hogyha éltünk vándor útja.

Imádkozzunk! Szomorú megemlékezés, hisz nagy veszteség történt egykor, és az öt hián 500 esztendővel ezelőtt, az ítélet rajtunk kiteljesedett, nem csak magyarok, csehek, lengyelek, szerbek, románok, és ki tudja kik és kik nem, estek el ott, lemészárolták sokukat, hogy megérezzük, mi magyarok nem csak abban a nemzedékben, kik akkor éltek, hogy rettenetes az ítélet, ha kiteljesedik rajtunk. De hozzád kiálltunk. És már összegubancalódik minden, és hogy rettenetesen szorítnak a bajok, és ki tudja, milyen seregek jönnek, mégis milyen Nabukodonozorok, vagy nagy Szolimánok. Mi hozzád kiálltunk fel. És az Isten tisztelet lehetőségét megragadva, hadd éljünk ezzel, ne halljunk meg nélküle. Értsük, hogy senki sem tökéletes. Felfuvalkodik az ember, és olyan bölcsnek képzeli magát, és bolondságokat művel, és aztán pusztul a világ, és meghal minden. Te vagy, ki teljességgel, szent Istenként teremtettél mindent, és a bűneinkkel mindent elrontottunk mi. Szembesíts azzal, ami hitvány, a gonosszal, a rosszal, és ne annyira kívül keressük, hanem ott bent a szívünkben, és ha rád döbbenünk, hogy sok minden a te ígéddel nem talál, és a hanyagság, a képmutatás, a sok rágalom, hazugság, a pénzimádat, anyagiasság elveszít bennünket, te láttasd az átkot, s a halált, hogy borzadjunk meg, és meneküljünk hozzád, s a széles utat, mely veszedelembe visz, ott hagyva, a keskeny ösvényt találjuk meg, mely életre vezet, s életben tart most is, és mindenha. Adj bűnbánatot nékünk. Téríts magadhoz vissza, hogy hozzád térjünk újra és újra, és sikerüljön eljutni templomodba, ha nem is minden nyugalom napján, s bűnbánati alkalommal, vagy ünnepi alkalmakon netán, de néha, jussunk el hozzád, és mellünket verve, boruljunk le, és mondjuk, igen, elrontottunk ezt is, azt is, és elrontottuk mi, és az előttünk levő nemzedékek, és utódaink sem lesznek jobbak nálunk, de te, Uram, ki vagy teljes jóság, segíts, hogy a bűntől, gonosztól, átoktól borzadva hozzád találjunk vissza, és értsük, van szentség, van kegyelem, van áldás, van élet nálad, és az igazság szerint nehéz kezed ránk nehezedik, de mi atyai kezedhez folyamodunk, a kegyelemhez folyamodunk. Segíts, add ragadjunk meg téged, és Jézus Krisztusban ragadjunk meg téged, és értsük meg, hogy minden fájdalmunk és halálos sebeinket csak te gyógyíthatod meg, és te gyógyítasz minket, és a megtérés evangéliumában értjük, hogy te mondod meg, mi a jó és mi a hitvány, s ha rossznak mondod a bűnt, mi is mondjuk annak, s ha nem is szavakkal, de élettel, cselekedettel, magatartással, ad hasonlítsunk rád egyre jobban az újjászületés csodáját művelt bennünk, hogy fájdalmainkat feloldva benned vigasztalodjunk a lélek erejével, s értsük, a jóban te támogatsz és áldasz, a bajban te vagy segítségünk, te vagy ki igaz megtérés által bűnbocsánatot hirdetsz nékünk, s a kegyelmet értve éljük, velünk vagy, és szabadító Istenként ismerünk meg, hogy úgy dicsőítsünk téged szüntelen. Légy üdvösségünk pajzsa minden időben, Jézus Krisztusban légy erős várunk, hogy igaz üdvösség, gyógyulás, boldog feltámadás erejével neked szolgáljunk, és örvendjünk szabadító hatalmadnak, mert ellenség, háborúság és hazugság mindig lészen, de te vagy a szövetséges, békességes, nyugodalmat szerző, igazságos Isten. Légy velünk most és ezen a héten, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg e mostani alkalmat úgy is, hogy első éves konfirmációi tanfolyamot végzett,
fiatalok bizonságot tehessenek, légy velünk és szeretteinkkel, és ha imádkozunk önmagunkért és szeretteinkért, és a családokért, és az első éves konfirmálók, kiskonfirmáló fiatalokért és családjukért, hogy imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, magyar népünkért, és imádkozunk betegeinkért, és bánkódóinkért, és gyászolóinkért, és imádkozunk a koronavírus újabb hullámának támadása előtt, és imádkozunk, könyörgünk hozzád, kérünk téged, Istenünk, légy segítségül nékünk, áldj meg minket, éltess, a te lelkeddel támogass, hogy bölcsen rendezzük dolgainkat a te szent lelked bölcsességének ismeretében. És a betegekért és gyászolókért könyörgünk mostan, hogy imádkozunk a gyógyítókért, a betegek mellett szolgálatot teljesítő testvéreinkért, egészségügyi dolgozókért, vagy családtagokért, ismerősökért, szomszédokért. Imádkozunk mindenkiért, aki vigasztaló szót tud mondani, hogy megértesse velünk, életben, halálban és boldog feltámadásban te vagy az üdvözítő Istenünk. És ezzel, mint igaz keresztények tudunk lenni, keresztények itthon, ahol könnyebb dolog szolgálni neked, és tudunk keresztények lenni bárhol a világon, és Afganisztánban, és Közép-Keleten, és Afrikában, és máshol is, és a felborult világban feljajdulunk, hogy a nyugati érték így vereséget szenvedett. Te tudod, miért tanítasz így minket, vagy merjük mondani, leckésztetsz, hogy alázatos szívvel járjuk az utad, és csak tőled várjunk minden segítséget, és bízzunk abban, oltalmazol, és megvédsz, és kegyelmet cselekszel, hogy Jézus Krisztusban legyünk veled, legyünk tieid, mint igazságot szóló és cselekvő gyermekek, és szolgáid, és társaid, és barátaid, és Jézus Krisztusban testvérek, hogy szent lelkednek erejében mondhassuk, a győzelem nálad, és a győzelem a miénk, mert bizony te vagy, ki magadhoz veszel most is és mindörökre, hogy nevedről neveztessünk szövetségedben. Amen. Isten lélek, és akik őt imádjuk, szükség, hogy lélekben és igazságban imádjuk. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába emlékeznén arra, hogy hálával igazán áldozó hőséges szolgáját megáldja életünk mindenható Ura. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a Békési testvérgyülekezetből hozzánk látogató vendégek ellátására Szilágyi Csilla presbiter nőtestvérünk és családja 115 lejt adományozott, Isten áldja adakozó testvéreinket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az Isten tisztelet után lesz a kis konfirmáció, azaz az első éves konfirmáció előkészítőt sikeresen záró fiatalok ünnepélyes bizonyságtétele. Maradjunk vissza, hallgassuk meg őket, örvendjünk nekik szeretettel. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap, augusztus 30-án, hétfőn délelőtt 10 órától kezdődik az idei vakációs Biblia hét itt a Hídelvén. A péntekig tartó Biblia hétre szeretettel hívjuk gyülekezetünk vallásorás korú gyerekeit. Ha kiskorú a gyerek és nagyszülő, szülő vagy nagyobb testvér jön, annak is örvendünk, tehát lehet bátran jönni, van hely. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy a kiáratnál átvehető a szeptemberi imanaptár, amit szeretettel ajánlok kedves egyháztagok szíves figyelmébe. Végül pedig énekeljük testvéreim a 482-es énekünket. A 482-es énekünket énekeljük. Annak első, második és harmadik versszakát. Az ének így kezdődik. Velem vándorol utamon, Jézus!

Áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk az ő arcát az Úr, és adjon nékünk békességet.

0: hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják, Rádiónk hírei először címszavakban. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a hidrológusok az ország több megyéjében. Claudio Nussuit, az USZERE parlamenti képviselőjét nevezi ki, gazdasági miniszterré Vasile Tofan, moldovai miniszterelnök. Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma. Cseke Attila, elértük a célt, felépítettünk 110 új bölcsödét, és folytatjuk a családok támogatását. Az előrejelzések szerint ma kisebb borús, de meleg időre várhatunk. Az este folyamán viharok is előfordulhatnak. Most pedig következzenek a részletek. Elsőfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el ma az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet közel 20 megyében. A hidrológusok közlése szerint ma 16 órától éjfélig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön, vízfolyásokon villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet a következő folyók vízgyűjtő területén. Visó, Iza, Lápos, már a Maros megyében. Nagyszamos, Beszterszenaszód megyében. Kisszamos, Bihar és Kolozs megyében. Sebeskőrös, Kolozs és Bihar megyében. Feketekőrös, Bihar és Arad megyében. Fehérkörös, Hunyad és Arad megyében. Maros, Hargita, Maros és Beszterszenaszód megyében. És Aranyos, Fehér és Kolozs megyében. Szintén elsőfokú a riasztás a következő folyók vízgyűjtő területén. Maros, Fehér, Szeben, Hunyad és Arad megyében. Béga, Temes és Arad megye. Temes, Krassó-Szörény és Temes megyében. Zsíl, Hunyad és Gorzs megyében. Gilort, Gorzs megyében. Olt, Vilcsiá és Árgyes megyében. Oltec, Gorzs és Vilcsiá megyében. A Beszterce, Szucsiáva, Neámc és Hargita megyében. Moldova, Szucsiáva és Neámc megyében. Szucsiáva, Szucsiáva megyében. És Zsizsiá, Botosán és Jás megyében. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet szerint nagyobb intenzitással következhetnek be a jelzett események egyes Mára Maros, Kolozs, Hunyad, Temes, Maros, Hargita és Szucsiáva megyei kisebb folyóvizeken. Claudio Nussuit, a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselőjét nevezi ki, gazdasági miniszterré Vasile Tofan, moldvai miniszterelnök. Nussui, aki Románia volt gazdasági minisztere, elfogadta a felkérést. Tofan a közösségi oldalán közzétett mai bejegyzésében az általa kezdeményezett reformok, a privilégiumok megszüntetésének kísérlete és a fölösleges kiadások megszüntetésére tett erőfeszítések miatt méltatta a Florin Kucu vezette kormányban 2020. decemberre és 2021. szeptembere között a gazdasági miniszter tárca vezetőt, aki jelenleg 41 éves. Fő prioritásai az állami apparátus bürokráciájának leépítése, az állami vállalatok problémáinak megoldása, a költségvetési kiadások csökkentése, valamint a kis- és középvállalkozások előtt álló akadályok felszámolása lesznek, írta Tofan a román politikusról. Nussui szerint bejegyzésében jelezte, hogy elfogadja a felkérést, és közölte, célja az, hogy Moldova befogadó legyen a vállalkozókkal szemben.

0: Évtizedes mélyponton van a betöltetlen állások száma Romániában, írja a mai elemzésében az IR-ról Financiár gazdasági napilap. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint a második negyed év végén 27.461 betöltetlen munkahely volt Romániában, 15,50%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. Ez éves összevetésben az elmúlt évtized második legnagyobb mértékű visszaesése 2020 után, amikor a koronavírus járvány miatt 37,90%-kal csökkent a betöltetlen munkahelyek száma. Az üres állások száma a pandémia első évében is jóval nagyobb volt a jelenleginél, 34,164 volt. A legnagyobb visszaesés a közigazgatásban, 56,90%, a mezőgazdaságban 38,90% és a kereskedelemben 34,10% következett be. A közigazgatásban a látványos csökkenés a Bolozsán kormány által bevezetett létszámstopp következménye. A szakemberek szerint a munkaerőpiacon megnyilvánuló tendencia a gazdasági nehézségek számlájára írható. Elértük a helyreállítási alap keretében kitűzött célt. Megépítettünk 110 új, korszerű és környezetbarát bölcsödét. Közösségünk most sok gonddal néz szembe, de a mindennapi feladatok mellett a hosszú távú tervezési szem előtt kell tartanunk. A népességcsökkenés lesz az egyik legnagyobb kihívás, amely Romániának meg kell oldania. A sokszínes, barátságos új bölcsöde is ösztönzi a gyermekvállalást. Nyilatkozta Cseke Attila, az RMDS fejlesztési minisztere a Máramarosszigeti új bölcsöde átadásán. Az RMDS-es miniszter emlékeztetett, Románia a helyreállítási alap keretében azt vállalta, hogy legalább 110 új, korszerű és környezetbarát bölcsödét épít, valamint legalább 4500 új férőhelyet hoz létre a fiatal családok számára az állami bölcsödékben. Az RMDS által 2021-ben elindított Szent Anna bölcsődeépítési program keretében az RMDS vezette Fejlesztési Minisztérium uniós finanszírozásból összesen 6520 új férőhelyet hozott létre, és mind a 110 bölcsőde megépült. Közülük több tucat olyan településen épült, ahol magyar közösség él, áll az RMDS közleményében. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lei 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 50 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, az esti órákra pedig esőt is jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 30 fok lesz, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

A fenséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Zsoltárok könyve 57. részének 3. verse.

0: Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. János írása szerinti Szent Evangélium 16. részének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózzon állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. A Márk evangéliuma 5. fejezetének a 18., 19., 19. és a 20. verse alapján áhítatot mond Molnár Virág, a magyarországi mezőkovácsházai református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből, Anna Schlatter című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, Molnár Virág mezőkovácsházi lelkipásztor vagyok. Isten igéjét olvasom, úgy, amint az írva található, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. fejezetében, a 18., 19. és 20. versekben, a gadarai megszállottról szóló történetben. Amikor azután beszállt a hajóba, kérte őt az előbb még megszállott ember, hogy vele maradhasson. Jézus azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Az pedig elment, és hirdetni kezdte a 10 városban, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus, és mindenki csodálkozott. Amen. Kedves testvérek, azon a bizonyos napon, amikor Jézus a gadaraiak földjén járt, és meggyógyította a megszállott embert, akkor kétségtelenül hatalmas csoda történt. Az isteni erő felülkerekedett a démoni erők felett. Az a tisztátalan lelkektől megszállt ember, akit korábban senki nem tudott kordában tartani, aki rettegésben tartotta az azon a vidéken élőket, Jézus Krisztus által gyógyulásra lelt. Mindenki megrendült, maga a megszállott ember is. Nyilván nem gondolta, hogy abból az életből, amit démoni erők dobáltak szét, számára is van kiút. Nem csoda hát, hogyha Jézussal akart menni, és ahogy olvastuk, kérlelte, hogy vele maradhasson. De Jézus nem engedte, és nem azért, mert távol akarta tartani magától, hanem valami egészen más miatt. Azért nem engedte az Úr, mert ennek az embernek ott még dolga volt. Jézus nem csak gyógyulást, hanem feladatot is adott neki, ami nem volt kisebb, mint az övéinek hírül vinni, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. És ezzel az Úr a legnehezebb missziói teret

lepre küldte a meggyógyítottat az övéi közé. Tőlem lelki pásztortól sokan kérdezik, hogy szerintem hol az ő küldetésük helye. Mit kellene tenniük az Úrért? Hova menjenek szolgálni? Gyerekkórházba, idősekhez, hajléktalanok közé? Én csak annyit szoktam mondani, hogy elsősorban haza, mert otthon kell először szolgálni, a mieink között. Mit tegyél az Úrért, testvérem? Menj el a tieid közé, és ott hirdest, hogy mit tett veled az Úr. Miből emelt fel, miből szabadított meg, hogyan segített és adott gyógyulást a testednek és a lelkednek. A hétköznapok gyakorlatában az Úr segedelmével keresd és találd meg szeretteid szívéhez az utat az evangéliummal. Szavakkal és cselekedetekkel beszélj a szabadulásodért. Vagyis állj ki azért, hogy a gyermekeid, unokáid meglegyenek keresztelve, és keresztény nevelést kapjanak. Buzdítsd a házasulandókat, hogy kérjék Isten áldását a közös életükre. Ne engedd, hogy szeretteidtől úgy kelljen végső búcsút venni, hogy nem hirdettetik a feltámadás örömüzenete a ravatal mellett. Szeress akkor is, bocsáss meg akkor is, amikor emberi szemszögből a haragnak lehetne helyet adni. Ez az elsődleges küldetésünk, mielőtt bárhol máshol szolgálnánk. Erre irányítja a figyelmünket ez a mai történet. Adjon ehhez erőt és kitartást, Urunk, hogy a mieink között tudjunk elsődlegesen bizonyságot tenni arról, hogy Jézus él, és vele együtt mi is élünk. Amen.

0: Anna Schlatter. Derék asszonyt kicsoda találhat. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Példabeszédek könyve 31. részének 10. verse. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Példabeszédek könyve 31. részének 10. és 30. verse. Anna Schlatter a svájci Szent Gallenben lakó jómódú Bernett tanácsos legkisebbik lánya volt. Szent Gallenben született 1773. november 5-én. Már 7 évesen átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak. Megtérésének valódiságát különösen arról lehetett felismerni, hogy vele született haragját és kifejezett akaratosságát állandó imádságban a kereszthez vitte, és Jézus Krisztushoz igyekezett belsőleg hasonlóvá válni. Egy életen át rendszeres és intenzív ima életet folytatott. Hitéletét Isten a családban bekövetkezett gazdasági gondok által is formálta, amikor visszás körülmények miatt a jólét megszűnt. Ekkor a gyerekeket ránevelték arra, hogy szorgalmas kötéssel és hímzéssel járuljanak hozzá a család fenntartásához. Ez később nagyon hasznosnak bizonyult, mivel Isten 13 gyermeket bízott rá és férjére, Hector Schlatterre. Noha gyerekei közül 3 már gyermekkorában meghalt, nagyon nagy családról kellett gondoskodnia. Így a háztartásában nem volt egyetlen ing és egyetlen ruha, egyetlen törölköző és egyetlen fűkötő sem, amelyet a sok nehéz év során nem maga vart volna. Ehhez jött még az a rengeteg harisnya, amelyeket ő kötött vagy stoppolt. Ezen kívül sok időt szánt arra is, hogy saját maga tanítsa gyermekeit Isten igéjére, mert az volt a benyomása, hogy a konfirmációs oktatás túlságosan racionális a gyermekek számára. A nagy gyermeksereg felüli gondoskodásában Istentől kért sok kegyelmet, erőt, türelmet és bölcsességet a nevelésükhöz. Gyermekeit odaadó szeretettel, de határozott kézzel is nevelte. Erről a következőket írta. Általában gratulálnak nekem egészséges, értelmes gyermekeimhez, bár nagyon élénknek, gyakran vadnak is ismerik őket. Nekem azonban minden visel dolguk csak bánatot okozna, ha nem imádkoznék, és nem ajánlhatnám őket Istennek és az ő befolyásának. Minden nap Isten elé viszem őket, mert én magam olyan keveset tehetek értük. Milyen nehéz is a nevelés művészete. Vannak olyan esetek, amikor alig tudom, hogy mit csináljak, hogyan büntessem meg élénk, értelmes gyermekeimet hibáik miatt anélkül, hogy felmerüljön bennük a gyanú, hogy rosszat akarok nekik. Semmi esetre sem szeretném elveszíteni a bizalmukat, de még kevésbé szeretnék hangulataik rabszolgájává válni, ahogyan sok szülő az. Mivel egy nagy üzlet tulajdonosához ment férjhez, naponta segített a férjének az áruk eladásánál. Ennek ellenére még mindig volt kedve ahhoz, hogy költeményeket írjon, és a konfirmandusoknak tartalmas anyai leveleket fogalmazzon, amelyeket kinyomtattak és széles körben terjesztettek. Amikor a gyermekei felnőttek, akkor is szánt időt mindegyikre, és élénk levelezés révén összeköttetésben maradt velük. Férje szabad kezet adott neki, és házuk minden látogató előtt nyitva állt. Sűrű levélváltást folytatott ismert keresztény személyiségekkel, akik közül sokan voltak bejáratosak a házukba. Közéjük tartozott Christian Heinrich Zeller a Bajgani Mentőintézettől, Karl Friedrich Adolf Steinkopf, a Württembergi Bibliaintézet egyik stuttgarti alapítója, Heinrich Jung Stieling, Zeiler püspök, Johannes Gossner, Christoph Schmidt ifjúsági író, a bádeni ébredési prédikátor, Alois Henhöfer, Adalbert von der Recke, Wormanstein grófja, Ernst Moritz Arndt és még sokan mások. A nagy gyereksöregből áldott utódok hada származott, akiknek a száma 1934-ben több mint 400 főt tett ki. Voltak közöttük kormánytisztviselők, bírók, orvosok, mérnökök és professzorok. A legismertebb közülük 2 teológiai professzor, Theodor von Zahn és Adolf Schlatter, akiknek biblia magyarázatai sok ember számára lettek áldássá. 50 éves korában megbetegedett, és 3 évvel később hazament. 1826. február 25-én Isten hazahívta hűséges imádkozóját és szolgáló leányát az örök dicsőségbe. Szenvedéseinek utolsó hónapjaiban még ezt írta. Ó, Urunk, előtted van minden útunk és gondolatunk. Egyetlen szükségletünk sem ismeretlen előtted. Te vezérelsz bennünket, nyomorultakat a helyes úton, és vezetsz minket a legjobb úton. Ámen. Milyen gazdag kincset hagyott hátra Annás láttar a gyermekeiben és írásbeli hagyatékában. Ha tudunk egyecsmást ennek a mélyhitű, dolgos életű asszonynak az életéről, sokkal jobban megértjük az általa írt, sokat dolgozó háziasszony reggeli énekét. Isten bizonyára közülünk nem egy olvasót áldott meg hasonlóan nagymértékű munkával és felelősséggel. Ekkor valóban vigasztalássá és gazdag áldássá lehet ennek az Úrban bátor testvérnőnknek az élete és a hite. Mindannyian elénekelhetjük ennek a háziasszonynak a reggeli énekét. A hívő háziasszony reggeli éneke. Jézus Krisztus, a te nevedben kelek föl fekhelyemről, és hozzád, ki mindenütt jelen vagy, a szívemet emelem föl. Ismét sok munka vár rám, gondok, fáradtság, ügyletek. Ó, drága Uram, kérlek téged, te taníts elvégezni ezeket. A te akaratod, gondolatod szerint a legkisebb és a legnagyobb tettet, amikor nagy a sürgés forgás, szememmel csak téged figyeljelek. Te látod, Uram, nincs sok időm hozzád hosszan imádkozni, és te érted, ha a szemem beszél, látod, Uram, küzdenem kell. Igen, erősíts, Uram, a harcban azzal, ami tetszésedre van, és ma ismét győzni fogok, ha a te kezed megtart. És ha terhet raknak rám az ügyek, hozzád viszem azokat. Te, aki a vihart elcsitítottad, csendesítsd bennem is a vihart. Taníts mindenben megértenem téged, hogy csak a te intésedre figyeljek. Amikor a hullámokon járni hívsz engem, és tarts meg, hogyha süllyedek. A süllyedésben se hagyj el, Uram, hiszen tudod, hogy a tiéd vagyok. Kiálts oda nekem, az enyém vagy, ha ma elhagyna a bátorságom.
1: Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent Joachim Langhammer Példázatok, igaz történetek, bibliai igazságok megvilágítására című könyvből Annás Latter című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől.

Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám, örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák is kopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék selyem szállal összekötve van itt hajambul egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredék

széke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vízna képe, és egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. Vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet és emléked szentül őrizém.

Szúnyóka nem gonosz, nem harap, nem bánt senkit. Ő egyszerűen csak lusta. De olyan lusta, hogy erről hosszú történeteket lehetne mesélni. Miközben a barátai a vízben lubickolnak, halat fognak, Szúnyóka csak heverészik egy jégtáblán, és még a farkát sem moccintja. Épp csak a száját tátja ki, arra várva, hogy a halak beleugorjanak. Hé, Szúnyóka! Kiabálnak neki ilyenkor a fókák. Ne aludj már! Elszalasztod a halakat! Nem szalasztom én el, feleli erre Szúnyóka. Majd ásít egyet, a másik oldalára fordul, és Szúnyókát tovább. Egyszer a következő eset történt meg vele. Szúnyókát meghívták egy névnapi összejövetelre. Már minden vendég ott volt, csak ő hiányzott. Biztosan megint elaludt, mondta az ünnepelt. Ekkor egy kis fóka gyerek mászott oda, és azt visította. Elvitte a víz a jégtáblát! Elvitte a víz a jégtáblát! Milyen jégtáblát? Riadtak fel a fókát. Hát azt, amelyiken Szúnyóka alszik! Rögtön Szúnyóka segítségére siettek a fókák, de a jégtáblának nyoma veszett. A jégtáblának is, Szúnyókának is. Szegény Szúnyóka, mondta egy vénséges vén fóka. Igaz, hogy nagy naplopó volt, de azért sajnálom. De fél év múlva a jégtábla újra a part közelébe sodródott. Nézik a fókák, s nem hisznek a szemüknek. Ott fekszik a jégtáblán Szúnyóka, és szundikál, mintha mi sem történt volna, de még a bajszát sem mozdítja. Szervusz, Szúnyóka, örülünk, hogy visszajöttél! Kiabáltak a fókák egymás szavába vágva. De Szúnyóka csak ásított egyet, és álmos hangon azt motyogta, hagyjatok aludni. Hát ilyen lustaság ez a Szúnyóka. Egy fél év sem volt elég ahhoz, hogy kialudja magát.

hal. Bent a vízbe teklőzik a fülkét, ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülkét, ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülkét, ciklik, mint a hal. Bent a vízbe teklőzik a fülkét, ciklik, mint a hal.

gárz, brr, ez az ásás borzasztó, gömbölyű horpaszt horpasztó, szörnyű a lét, ha mozgalmas,

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vér katonák.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. S úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt. És hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat szerda késő éjszakai homokóra műsorunkban, augusztus 26-án. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ma kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya gondolatával köszöntöm Önöket, aki Nobel békedíjas, albán származású római katolikus apáca volt, és 1910-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A testi betegségekre ott vannak a gyógyszerek, de a magányt, kétségbeesést és a remény